Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, na ki hogy bírja az estét? Remélem, hogy rendben vagyunk. Tudom, melóban ez fárasztó, úton még inkább fárasztó. Az igazi mai slágerek ebben az órában is szólnak. Nem állok meg, nem dumálok, csak indítom a jobbnál jobbakat. Most épp Teddy Swims-et választottam. Ez a The Door itt a rádió egyen. Kellemes éjszakát!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jamina, a rádió egy DJ-e zenélt, hát mekkorát ment múlt héten a live mixben. Imádtam. Na, ezt is imádom. Ez most Bibi Rexától jön. Az egyik legújabb a New Legion itt a rádió 1-en. Picivel 2:30 előtt járunk.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, a tegnapi nap elindult, és a mai napon is, meg egész nyáron így lesz, hogy 2 órás a Live Mix, Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órán keresztül pörgetik a Rádió 1 DJ-k az igazi mai slágereket, 5-től tehát 7-ig nem lesz megállás. Ma sem. És hát ami azt illeti, most sincs megállás, mert hogy az újabb nagy kedvencet elindítottam, aktuálisan szerintem az egyik legnagyobbat ez oda megy. Ray, Where is my husband? Ez jön a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ki fáradt, ki unja már nagyon az estét, ki akarna már reggeli váltást, ki akarna pihenni egy nagyot. Na, mindenkinek, akire ez igaz, és akinek kell egy pici motiváció, tovább lendüljünk az éjszakában, azt megmutatom, hogy a következő órában is jönnek a legnagyobb kedvencek, sőt, mindjárt a kezdés is szenzációs lesz. Purple Disco Machine-nel, aki a Hurts dalával jön, és a teljesen újra gondolt verzióval, a Wonderful Life-al mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai is

0: Ezt a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, és itt jön egy kis extra lendület. Lady Gaga abrakadabra Cyril után, aki ugye nemrég fellépett nálunk a születésnapi fesztiválon, nagyon szuper interjút készített vele Kis Márti, aki esetleg nem látta, az csekkolja a Rádió 1 Facebookján, YouTube-ján, vagy akár a Rádió 1.hu-n.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, akiről most olyat mondok, amit én sem tudtam korábban. Korábban ő modellkedett ugyanis, méghozzá különböző ruhamárkáknak, de nem celebként, még akkor az első albumát sem adta ki bőven, a 2000-es évek elején voltunk, és sima ilyen ruhás modellként tűnt fel különböző újságokban. Most meg kicsit mélyebben a zsebbe kellene nyúlni, hogyha fel akarnák venni modellnek az új ruhamárkánkhoz. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger az Opel Light itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Remélem mindenkinek megjött már a nyári hangulata. Nekünk mindenképpen pont ezért Rádió 1 Live Mix Summer Edition, amivel várunk mindenkit délutánonként 5-től nem 6-ig, hanem 7-ig. Egy órával hosszabb a Live Mix az ország legjobb DJ-vel, és az

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, kellemes éjszaka át a mikrofonnál Király Tamás, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól jönnek Balázsék, pénteken pedig ugye hajóznak. Hú, a Szántódrévkon kikötőből óriási lesz idén is, a Balcsi közepéről hallgatni őket, főleg, hogyha fel tudunk jutni a hajóra. Ez egyébként csak az kell, hogy időben odaérünk, mert hogy érkezési sorrendben lehet majd felszállni. Minden további info a radio1.hu-n. Ez pedig az igazi mai sláger, ami a következő órát indítja Kámrád és a Be Mine a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert közül pedig Joel Corey-t hozom, aki nagyon cukit nyilatkozott most, amikor gyerek volt, a szobáján berendezett egy mini rádióstúdiót, és azt játszott, hogy meghívják őt oda, riportra, mint neves előadó. Hát konkrétan ez a rádió is már, amit ott említ, a Kiss FM, az meghívta, és már járt náluk, de tényleg nagyon jó a sztori. Ez meg az igazi mai sláger, Joel Corey, a Galantis és a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az ország legjobb DJ-i pedig délutánonként 5-től már nem csak egy, hanem 2 órán keresztül zenélnek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition tegnap elstartolt, és innentől ez lesz egész nyáron. Menő, a Live Mixben pedig rendszeresen zenél Regál Lili is, ez a legújabb igazi mai slágertől a Heal Me, amit indítok itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon sokszor előfordul, hogy egy-egy előadó bizniszeket is csinál a zene mellett. Néhány alkalommal pedig az is, hogy a zene előtt már sikeres üzletemberek, hát Sam Feldien, aki 13 évesen alapította az első vállalkozását, Kínából hozott be cuccokat Németországba, aztán azt eladta legálisan, olyannyira, hogy 2 évvel később az egész céget el tudta adni. Haszonnal. Sam Feld, aki most Rosalinnel jön, az igazi mai sláger a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Tisztató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Rendszámfelismerő kamerák őrzik Jászapáti be- és kivezető útjait. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Révbe ért a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése Jászapátin. A versenyképes járások program támogatásával mintegy 64 korszerű kamerát telepítettek a város különböző pontjain. A be- és kivezető útszakaszokat rendszámfelismerő eszközök figyelik. A térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 24 helyszínt érint a városban. Részletek a szoljon.hu cikkében. Egy hím fehér karmú vércsét figyeltek meg Tiszafüred külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Park határán, cseh ornitológusok. A madarat később hazai megfigyelők is észlelték, többek között a park munkatársai is. A fehér karmú vércse a 20. század első felében még elvétve fészkelt hazánkban, azonban manapság már rendkívül ritka kóborlónak számít. A megfigyelés különlegességét fokozza, hogy a madár szaporodásra utaló jeleket is mutatott. Többször volt megfigyelhető, hogy zsákmányt próbált meg átadni egy vörös vércse tojónak. A fehér karmú vércse fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 500 000 forint. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság a hagyományokat követve idén is meghirdette alkotói tűzvédelmi pályázatát. A Katasztrófa Védelem Központi Múzeumában a minap tartották meg a 2026-os alkotói pályázat díjátadóját. Az országos verseny győztesei értékes díjakat kaptak, és külön díjak is gazdára találtak. Szolnoki siker is született. A kézműves alkotás 6-tól 10 éves kategóriájában ugyanis a szolnoki Szent Györgyi Albert általános iskola diákja, Morán Zoé Erika, egy kisláng is nagyra nőhet, aki vigyáz, bajt megelőzhet. Című alkotása nyerte el az első helyet. Részletek a szoljon.hu cikkében. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre. Figyelmeztet itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkoló autóban. Végül a várható időjárásról. Délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Az északias szél megélénkül. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, június 23-a van a Zoltánok a névnaposok, és már csak bő 3 nap is jön Balázsik hajózása. Pénteken a Szántódrév komp kikötőből indulnak. Kesmér a folytatásban, ez a Wild Ride-től az igazi mai slágerek között a rádió egyen.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Két jó hírem is van, az egyik az az, hogy ma is lesz játék Dunapart Fest páros belépőkért, a másik pedig, hogy ma is 2 órás lesz a Live Mix, Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig csak itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy 30-31-32 fok simán elszórtan, zápor, zivatar, simán, hát nagyjából idézke az időjárás. Hattó Balázsék előtte a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, pénteken pedig óriási hajózás. Szántódév komp kikötő az indulás, minden további info a radio1.hu-n. Sofia Reyes undó stresszesz pedig, ami a hírek után jön. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel!
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Imrével, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Poci VB, ugye hát kértétek a múlt héten, hogy néha ilyen összegző jelleggel egy kicsit foglalkozunk a futballal, mert abban igazatok van, hogy itt három olyan ember ül, vagy néha négy, vagy három, vagy ahányan vagyunk, akik csőhülyék a focihoz, gyerekek. Csőhülyék. De hogy nekünk fontosak a hallgatók, és pontosan ezért hát arra gondoltuk, hogy hát ezt kéritek és szeretnétek, akkor miért te csináltánk meg, hogy találunk valakit, aki ért a focihoz, aki szereti a focit, és aki héten egyszer, kétszer, amíg tart a VB, majd kitaláljuk a rendszereséget, összefoglalja nekünk a VB eseményeit.
2: Meddig tart a VB?
1: Hát köszépen, na. Igen, hogy magad aránt az a sűjjön nagyon, igen, jó. Én nem érzed, hogy fuldoklunk, nem lefele kell menni a mélyére, felem emelned kell.
2: De hetekig, hónapokig, évekig, mi tudunk?
1: Tíz évig, ezt a VB.
2: Meg a VB.
1: Július valamikor van a VB. És ugye hosszú keresgélés után mi találtunk egy ember, gyerekek, akinek a kisujjában van a foci, aki tudja, aki mondja, aki gyűjti, aki olvassa, és nem utolsó sorban nézi. Hát ez a mi csapatunkban már nagy előny, hogy legalább megnézi, és tudja, hogy miről beszél. És jó a fociban, és ért hozzá.
2: Igen.
1: És mi csak hátradőlünk, és ő pedig mondja a VB-vel kapcsolatos dolgokat. Úgyhogy amikor megtaláltuk, összenéztünk, és azt mondtuk, ő kell nekünk.
2: Ez megnyugvás. A fajta szakmai kvalitás az, amire így mindenképpen van. Szükségünk van, mert ugye nem értünk hozzá, de kell valaki, aki megingathatatlan háttértudással rendelkezik, aki egyszerűen a bolondja ennek a sportnak.
3: Mégis fölvette nekünk a troll foci?
1: Fölvette a troll foci. Hívjuk őket. Egyébként július 19-én van vége. Egy nappal a születésnapom után, csak hogy tudjátok, hogy mikor van a születésnapom, nem érdekes. És igen, július 19-én válaszunk a válaszolva a kérdésre, tehát még egy hónap, egy szűk egy hónap.
2: Írta nekünk, vagy ezt a szakértőnk írta? Vagy
1: én már SMS-ezem a szakértővel, és ő már azonnal reagálva arra, hogy tényleg mennyire szakértő, elküldte, hogy júli 19 a vége. Amúgy tehát az, tényleg szakértő.
2: Igen, mert az a helyzet, hogy kell nekünk valaki, akinek van valódi tudása, mert hogy ugye viccelődünk, meg elbagatalizáljuk
1: igen,
2: a tényeket.
3: Még így a színes híveket hozzuk a foci VB-vel, de ennél mélyebbre nem tudunk menni.
1: Na de majd most ő.
2: Na, így van. Ugye, most na, majd nem aláztatjuk meg a műfajta azzal, hogy nem veszük elég komolyan.
1: Igen, na az megint a Vitézi lesz. Ez a sok kérdés egy trollfoci interjúért. Igen, ki lesz farkasázi hivatal. jönnek már a tippek. Na, itt van velünk szakértő úr? Itt Hello? Van már? Halló, szakértő úr, jó reggelt!
4: Amadácsi Sergő, szép jó reggelt kívánok a zimbabwei szakértői futballvilág.
1: Így is van, ott van, gyerekek. Aztán már halljuk, a beközön is halljuk, hogy ott aztán van szakértelem.
4: Azon mosolygok itt magamban, hogy teljesen mindenki ki van itt égve, hogy milyen késői hajnali mérkőzések vannak. Gyerekek, az összes hajnalit tudom nézni. Mondom a titkomat, prostata problémáim vannak, én kétszer kelek fel pisilni, kimegyek egy evőkanál tök magolaj, már Azerbajdzsán irányra ülökre nézem is.
1: Ez dobta ki, végig tényleg tele vagyunk hajnali meccsekkel, tehát hogy ez nem...
4: Ugye?
1: Abszolút, igen. Na tényleg nézed egyébként, nézed, nem? Tehát jó helyen
4: nézem,
1: vagyunk.
4: Nézem, abszolút, nézem.
2: Mit tudtunk meg eddig, Denis? Mik az információ?
4: Hát figyelj, most volt, aki téje nagyon komoly, tehát ez nem éjjel, ez még egy múltkori, hogy az Egyesült Államok Ausztrália meccsen ott görcsöt kapott a bíró, az megvan, és a játékosok szaladtak oda lenyújtani?
1: Ne csináld!
4: Erről tudunk?
1: Semmi, teljesen vakon vagyunk, minden
4: hívő. Ennyire?
2: Semmit nem láttunk. Ennyire. Én csak azt láttam, hogy megjöttek Kongóból a nagyon szép férfiak.
4: Ideig igen, hát ez a három hete volt, az igen, három igen, hete ő volt, ő akkor tárt le az ég.
1: Jó, hát most hozza igen. Be az elmaradás, úgy van, mint a kötelező olvasmánya, egy kicsit mindig beleszimatom, most eljutott az érkezésig.
2: Kötelezők rövidebb, most én meg Dávid Erisze.
1: Na várjál, szó, hogy...
4: De én annak is örülök, hogy beengedték őket az országba, tudod már azért, azért be, hogy nem, hogy hát. Nem mindenki.
2: Rezgett a léc?
4: Mit?
2: Rezgett a léc, azt mondod, hogy...
4: Hát nem, ott náluk nem, de volt valamelyik országban, nem tudom, hogy valami bírót is hazaküldtek.
1: Igen, egy bírót hazaküldtek, mert a vízumával volt valami baj, tök híres bíró, hogy nem tudom, azt mondták, hogy köszi, nincs rá szükség. Na mi volt a bíróval? Szóval, hogy ledobta egy kicsit a sportot, és hosszú
4: lett? Elfogyott kicsit, begörcsölt ott a vád, mert nem tudom, és akkor az ausztrál játékos ment és nyújtotta le. Mint a fogorvosi székbe, itt a bal hátsót fúrná az ember, az közben egy, neki is begörcsölne valami a vádlia, mi masszíroznánk ott le a székbe, kb. Ez olyan.
1: Figyelj, és mi ez az ivószünet? Segíts egy kicsit, ez mi az, hogy közben isznak? Ez eddig nem volt, ez micsoda?
4: Nem volt ez. Ez még nálunk szét a Grundonsa 92-be, érted? Végig nyomtuk reggeltől. De tényleg, ezt nem értem meg. Az is felháborodás volt, hogy nem is indokolta az időjárás, tehát egy 20 fokban azért nem. Azért havi 480 millióért azért egy 9 embert, tehát tudjunk már lerúgni, nem?
1: Tehát, hogy azért... Azt látom, hogy a 45 percben valamikor van egy ivószünet. Megállnak inni, én ezt még nem láttam.
2: Mindenki.
1: Mindenki, az egész csapat leáll a meccs, és ivószünet van. A közönség is ezik, igen.
2: És ő teljesen csinálja, hogy
1: igen.
4: Az ugye? Igen. Jöttek ilyen mévek, hogy az angolok leülnek teázni, tudod, akkor a norvégok ettek egy kis lazatot grillezve.
1: Igen, mindenki kicsit fel.
3: Ha már egyébként a norvég csapatot mondod, hogy saját izével jöttek, saját szakáccsal jöttek, nem tudom, hány száz kiló lazacot.
4: 1000 kiló lazacsal.
3: Érted? Igen, és azon gondolkoztam, hogy te Amerikában nincs lazac?
1: Ők hozzánkkal, jó arcok.
3: Hozzák magukkal.
4: Ilyen szinten szerintem jobb azért a hazai, nem? Hát ott azért a hamburger meg a sült krumpli országában.
1: De figyelj, jó, az, jó az. Tényleg vitték majd, tehát bementek Amerikába?
3: Saját szakácsot vittek, és saját alapanyagot. Tehát több ezer, ahogy a Denis mondja, több ezer kiló lazacsal érkeztek, a hónuk alatt leszálltak, érted? A játékosok, és megérkezett a kontingens, hogy ők friss, finom, hazai lazacot egyenek, ne azt a szar amerikait.
4: Hát de te is, nem, Feri? Te is azért intézed saját magadnak a húst, nem úgy van az, hogy csak akkor
3: így jött mentem. Én sem megyek el turnéra, érted, kitelepülésre kolbász nélkül.
2: Ez belecsipeget a helyébe is, nem azért mondom.
3: Megnézzük azt is, de érted, mégis csak ez a jobb.
1: Azt pedig azért azt gondolod, hogy Amerika nagy ország, ott azért csak szerzel minőségi lazacot, akár norvég alapanyagot is, tehát ezt nem kell magaddal elvinni.
3: Na jó, a következő nagyon fontos topikunk, Denis. Törökország, Paraguay.
4: Igen, az óra, mi?
1: És tudja, figyelj, Pali, tényleg felkészült. Igen. Hát ezt komolyan mondom, felkészült vagy.
4: Hát nem látom, próbáltam nézni az órát, hogy az most egy Rolex, vagy én nem tudom, mert lehet én is felkaptam volna ott, de hogy így igen.
1: De várj, mi a sztori, én a sztorit sem tudom, tehát volt egy meccs.
4: Igen, volt egy meccs, és akkor leesett ott valami csetepatéban a bírónak az órája, akkor olyási nagy dülekedés volt, és akkor egy szemfüles pedig észrevette, és akkor ott volt a földön az óra, és úgy gondolta, hogy akkor ő így felcsapja így. Ivószünet után voltam, gondolom.
1: És ő igen, a saját kezére. Ez mennyire durván. Az mennyire durva. Utána azért később volt róla hír, hogy visszaadta a bírónak?
4: Vagy? Igen, visszaadta elvileg, de nem teljesen értették a formát, hogy ott miben volt. Igen.
2: És ez nálatok annó a Grundon, ez oké volt ez a viselkedés?
3: Na, ez igen. Hát,
4: Grundon, óra, gyerekek, miben vagytok? Egy lyukas cipő volt, az örültük, hogy tudtuk egy héten kétszer enni, nem még óra a kézen, meg
1: ilyeneket. Biztos, hogy Grund volt a neve? Ezt így hívták, nem máshogy? Nem,
4: hát, ne, honvédtéri játszott egy Grund.
1: Igen. Na, mit mondasz a mai argentina-osztrákra? Tessék, tedd meg nekem, akkor megteszem ezt. Megnézzük, milyen szakértő vagy. Mi történik?
4: Hát, igen. Azért ez a Messi, ez egyszer annyi a kiszámíthatatlan egy zseni, most is vert hármat, én szerintem egy kettes megint bever. Én azt mondom, hogy 3-1 lesz a vége, és Messi egy kettőt.
1: 3-1-re megteszük az argentinokat.
4: Megteszed?
1: Hát ha azt mondod, akkor meg simán, persze.
4: Igen, tedd meg. Max, ha elbukod, akkor nem tudom, így jártál, de hát
2: elfelejtődő vége a műsoroknál, ugye?
1: Persze. Nem, online gyorsan megteszem őket.
2: Na gyerünk akkor.
1: Kinek drukkolsz egyébként? Van kedves csapat, hogy van, akit szeret?
4: Zöldfoki szigetek, óriásit mennek. Nem? Tehát, hogy most is, hogy 2-2-t játszottak, meg van itt a kapus, meg van a kapus.
1: Meg, hát, a kapus az 50 ezeren követték, és 7 millióan követték. Érted? Már, vagy 10 millió.
4: 16 millió, Balázs, hát le vagy itt maradva teljesen.
1: 16 millió van a kapus?
4: Igen, én meg itt próbálom a Balán párlatot értékesíteni, azt mondom, 300 darabnál többet összetenni.
1: De várj, az zöldfogi kapukus az, ami 50 ezer követővel ment ki, vagy 100 ezer követővel.
4: Nagyon durva. Hát ilyen ereje van a focinak, egyszerűen, de ez zseniális.
1: De ő csak attól ment ekkorát, hogy jól véd, tehát hogy ennyi volt?
4: Hát nem elég, egy 40 éves az ember, 25 évesen lett profi, és gyakorlatilag másodosztályba véd. Tehát, hogy ez most olyan, mint hogyha nem tudom, a magyaroknál mezőkövesből felkerülne valaki melyik kapus, és akkor kivédeni a spanyolok személy. Hát óriási dolog, persze.
1: És most már 16 millióan követik. Egyébként az menő. Az menő.
4: Hát az eléggé. Úgyhogy ők az én titkos favoritaim, most egyelőre két döntetlennel állnak, de meglátjuk. De ti nézitek azért?

0: csak úgy ment előre, aki szemüvegébe leakadt a tesével.
1: Igen, amikor 6-3-at néztem fel, így két éve, tehát
0: viccelt. 54-es. Mi volt az, hogy ne. Persze, egyébként most csak mondom, hogy várjál, a braziloknál most már jön a Neymar majd, aztán majd ott majd figyeld meg majd.
2: De hát az is, gyerekek, hát 866 milliárd euróért leszerződtették csütörtökön, pénteken meg elesett, és azóta nem játszott a csapatba 2 évet, nem? Hát ez szegény tényleg. Most elvileg be fog állni, de hát...
0: Igen, most elvileg azt mondják, hogy most már lehet, hogy a következőben nyitó keretben ott lesz. Annyi, hogy öreg, sérült és kicsit kövér volt, most lefogyott, de hogy ő csak kell már azért nagyon komolyan menni. És a Ronaldóval mi van? Nagyon megkurcolták így a portugál meccs miatt? Azért kapott hideget, meleget,
2: hát
0: szegényként.
2: Hát az az elvárás, hát mindegyik ott, Mbappé, Holland, akkor a Messi is vert 3-at, érted? Azért tudod, ilyen szinten, és ugye volt ilyen felháborodás, hogy nem merte az edző lehozni az öreg Ronaldót, mert hogy ugye ő az etalon, és ugye ilyen kellemetlen lett volna az edzőnek, nem mertek beszólni, hogy figyelj már, gyere már le egy picit, hogy hogy menjen már fel az ifjúság, úgyhogy de hát egy meccs még semmi, még bármi lehet itt, gyerekek, bármi lehet még itt.
0: Azért az mi, hogy a csapatkapitány vagy szövetségkapitány nem meri lecserélni. Milyen presztízs van, milyen szavon a Ronaldónak. Nem, és egyébként az utóbbi 4-5 év, amikor Ronaldo nem volt a pályán a portugál válogatott, mindig jobban játszottak a portugálok.
2: Játszottak,
0: és 2020 óta nem lőtt gól, se EB-n, se VB-n, tehát a csávó egyébként gólmentes a világtornákon. Nem tudok gólt lőni.
2: Az a 10-11.
0: meccse. A test 10%-a még mindig nagyon jó.
2: Az elég jó, gyerek. Olyan nekünk sose lesz.
3: Ne személyeskedjünk, de nem ezért hívtunk fel téged, jó?
0: Azért messze, Ronaldóként végignézett, hogy a Messi egy mesterhármassal kezd, azért az egódat azért az kicsit megtekeri.
2: Az most képzeld el, hogy a bocskorékat kétszer annyian hallgatták, mint titeket, tehát hogy ki lennétek ti, nem? Mi?
0: Igen. Figyelj, meglepően tájékozott vagy, azt kell, hogy mondjam, de tényleg?
2: Hát tehát, nézem, hát az egy világbajnokság csak 4 évente van, gyerekek. Nézni kell, nagyon nagy esemény. Szerintem jó. Úgyhogy ti is kicsit zárkozzatok fel, mert ez így egyelőre kevés.
0: Képben vagy. Vigyázz magadra, hívunk, jó?
2: Sziasztok,
0: szevasztok, puszik! Köszönjük szépen, ciao.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis
10: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
12: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
4: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fehérkarmú bércsét észleltek Tiszafürednél. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Egy hím fehérkarmú vércsét figyeltek meg Tiszafüred külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Park határán, cseh ornitológusok. A madarat később hazai megfigyelők is észlelték, többek között a park munkatársa is. A fehérkarmú vércse a 20. század első felében még elvétve fészkelt hazánkban, azonban manapság már rendkívül ritka kóborlónak számít. A megfigyelés különlegességét fokozza, hogy a madár szaporodásra utaló jeleket is mutatott. Többször volt megfigyelhető, hogy zsákmányt próbált meg átadni egy vörösvércse tojónak. A fehérkarmú vércse fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 500 000 forint. Részletek a szoljon.hu cikkében. Révbe ért a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése Jászapátin. A versenyképes járások program támogatásával mintegy 64 korszerű kamerát telepítettek a város különböző pontjain. A be- és kivezető útszakaszokat rendszámfelismerő eszközök figyelik. A térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 24 helyszínt érint a városban. Részletek a szoljon.hu cikkében. 3 éve még összefogással sikerült megőrizni egy fontos helyi szolgáltatást, most azonban ismét fordulóponthoz érkezett a történet. A Kungyalui Posta fenntartása egyre nagyobb terhet jelent az önkormányzatnak, ezért a képviselőtestület napirendre tűzte a jövőjét. Végül a képviselőtestület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy felmondja a Magyar Postával 2023. januárjában kötött partneri szerződést. A határozat értelmében a kungyalui kirendeltség működése 2026. július 30-áig biztosított. Részletek a szoljon.hu cikkében. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet, itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bentartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is. Végül a várható időjárásról. Délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Az északias szél megélénkül. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A stúdió

0: Mégse! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
1: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, 6 óra után 20 perc, interé készen vagyunk.
3: De mivel?
2: Már ugye milyen későben vagyunk itt van. Most látom, mennyi az idő, de hát itt fontos dolgokat kellett megnézni. Júli, hello, jó reggel. Feri, jó reggel, hello.
3: Szevasztok, Julcsa, hello, hello.
2: Hello mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók.
3: Na, milyen furcsa vagy, milyen fontos dolgokat nézegettél?
2: Hát, amit küldtél a neten, yeah! hogy felköszöntöttek bennünket. Ránk szóltak és felköszöntöttek. Találva. Meglettünk találva, a kérésünk célba ért, úgyhogy fel vagyunk köszöntve. Igazából ezt nézegettük itt majd mindjárt. Mindjárt meghallgatjuk még, meg hát aztán itt vannak egyéb hírek is. Ki látta az argentin meccset, gyerekek?
4: Én az első, a 11-esig.
2: 11-esig láttam.
3: Elég hamar elengedte.
4: Aztán elszundikáltam, de hallottam fél füllel, hogy az
2: van.
4: Volt még két mestergól.
2: Az van, hogy fejet kell hajtani, gyerekek.
3: Ha eddig ezt nem tetted meg a csávó előtt, mondjuk akkor egy picit el vagy késő, mert eddig is oda fejet kell hajtani. A hapsi, de hát igen. Minden idők legeredményesebb VB játékos a cím, ahogy írja Barnabás, ezt a pontversenyt nem a barbershopban kell megnyerni.
2: Ezt nem a barbershopban kell megnyerni, gyerekek. Tehát az, hogy úgy megy föl a pályára, hogy már ott van a lehetőség, hogy minden idők legjobbja lehet. Majd kihagy egy 11-est. Majd még lő gyorsan kettőt, és majdnem mesterhármassal viszi az argentin válogatottat hátán megint, szóval lehet, hogy szeretni a Ronaldót, meg lehet nem szeretni Messi, de az van, hogy szájtát van nézett.
4: Hát
2: hogy
4: nemzedékenként egy
2: hogy játszik a csávó, hogy milyen energikus még mindig, hogy helyezkedik, hogy spórol a futással, de közben mindig ott van, és egyszerűen lehetetlen tőle elvenni a labdát. Néztem én is a meccset fél szemmel. Így ott voltam, nem voltam, de hogy elképesztően jó volt.
4: 18 gól most akkor így az.
2: Igen, a Miroslav Klózét előzte ő meg, ugye, és most már ő az örökös csúcstartó, és hát mögötte a Klóze meg a Ronaldo van, de hát a brazil Ronaldo, úgyhogy nagyon nem is. Ja nem, még az Mbappé ott van, 14-tel, 15-tel, azt hiszem tegnap van, milyen statisztikát láttam, tehát
3: bele kell húzni.
2: Hagyod már kis Donatello, vagy Raffaello, semmi, szépen kirúgják, éppen rúgják ki a Real Madridból kis Donatellót, vagy Raffaellót, éppen csapatot keresnek neki, mert nem jött össze a BL a Reállal. Szóval, hogy fejet kell hajtani Messi elő, gyerekek, ez van. Lehet őt nem szeretni, bár igazából nincs miért ne szeresd. Mert Ronaldot lehet szeretni, vagy nem szeretni, ugye, hogy piperkőc meg, ego meg, úgy egész. De ezt a csávot nem tud nem szeretni, már hogy úgy nincs benne semmi, ami tőle ellenséges lenne, vagy úgy antipatikus, nem? Szereti a családját, van 3 gyereke, minden a foci, meg fifázik. És ennyi. Kicsit aspergeres, ennyi. Tehát ennyit kell róla tudni egyébként, és szenzációs volt tegnap. Szóval,
3: és hát két másik rekord is van, ugye a legtöbb 11-est elvégző játékossá vált a tornák történetében, illetve a legtöbbet kihagyó játékossá.
2: Igen, tegnap nagyon lazán jobbról mellé lőtte, de aztán meg villant kettőt, és hozta, amit kell.
4: Eldödörögte.
2: Viszi a válogatott. Szerintem most lehet, hogy pihentetni fogják egy meccsig, azon se csodálkozzék, hiszen már csoport elsőként valószínűleg tovább jutnak, és aztán az egyenes kiesésben majd jönnek a jó meccsek. Nagyon jó volt, tényleg. Direkt oda kapcsoltam, mert mondom, ezt nézni akarjuk így. Többen, úgyhogy ezt érdemes. Úgyhogy jó volt. Jó volt.
4: Mbappé úr is lúgott tegnap kettőt.
2: Mbappé, azt már látod, nem láttam. Igen, játszottak a franciák?
4: Igen.
2: És kettőt rúgott? Na, ügyesen, hát azért akkor az a verseny, ez még azért ott nyitva van.
3: Hát a 14 gól, meg a 18, azt mondom, hogy úgy nem tűnik soknak. De
2: most
3: azért
2: már hozzáadunk kettőt, az 16 az Mbappé. Igen? Akkor. Aha.
3: Azt nem olvas. Lehet, hogy most 16 van, akkor az mondjuk egy egész jó.
2: De eddig volt 12, és akkor most 14.
3: Hát, meg azt ne felejtsük el, hogy Mbappé úr előtt valószínűleg még sok világbajnokság áll.
2: Igen.
3: Ugye? Tehát most Messi 39, akkor már 43-4
2: évesen. Valószínűleg az utolsó.
3: Igen, nem biztos, hogy jönni fog, Mbappé úr meg még jöhet, tehát hogy ő azért mondjuk csinálhat akár még
2: igen.
3: Több gólt is.
2: Igen, valószínűleg nyilván hosszú távon, ha neki még van 2-3 VB-je, valószínűleg megelőzi a Messit, de ez semmit nem volna a Messi értékéből. Ja. Szóval ez tényleg fantasztikus.
4: Messinek volt az adócsalásos balhéja?
2: Mindenkinek volt
3: neki
2: egy
3: az apukájának igen. Volt. Ez ugyanígy van, azt hiszem, a Steffi Graf is azt mondta, hogy a papa volt.
2: Papa ott börtönbe is ment, ott a Messit is megfingatták, de aztán ugye ez még a barcelonás igen. Korszakából volt, hogy ott aztán ugye a katalán.
4: Na, ott a folt.
2: Rendőrség meg a nyomozás.
4: A becsületén.
2: De azt hiszem, ők megúszták, vagy felfüggesztett, talán vagy pénzbüntetés, meg, de valami nagyobb tételt korumpáltott el a papa.
3: Igen, ott is a papa volt az papa, értelmi hát... szerzője a dolognak, azt mondta, hogy nagyon sok pénzt keresed, drága
4: lehet
3: gyerek,
4: ez, de, még de több is.
3: Hadd maradjon itt egy kicsikét több egyébként ebből a lóvéból. Találtam ma reggel egy cikket, más, valamelyik nap be akartam hozni egyébként, hogy miért van ennyi rózsaszín cipős fucista a világbajnokságon, hogy ezt nem tudom, észrevettétek-e, hogy ez most a kedvenc szín, a rózsaszín a kedvenc színe a focistáknak, és akkor az egyik nagy cipőgyártó nyilatkozott, megkérdezték őket, hogy mi ez az őrület, és azt mondta, hogy ugye nyilván mindenki a legjobb cipőt akarja, amiben ő játszani tud, vagy szeret, tehát ezért minden gyártó csinál egy csomóféle színt, és hogy az van, hogy a játékosok egyéniségek akarnak lenni, és ezért rózsaszínt választanak.
4: Mindenki egyéniség lett a rózsaszín cipőben.
2: És eszembe, mindenki beállított a rózsaszínt.
3: Igen, eszembe jutott a Brian Élete című filmben egy nagy jelenet, hogy ti mindannyian egyéniségek vagytok, és mindenki mondja, igen, én, és egy ember mondja, hogy nem, én nem akarok egyéniség lenni.
4: Én azt hiszem, hogy praktikus okai vannak, hogy jobban látszik a lába, hova passzolni kell.
3: Az is benne van. Igen. Illetve azt nem tudom, hogy így látják-e egymás lábát, vagy nyilván nézik, de hogy te a tévében jobban tudod követni őket, az biztos. De olyan vicces volt egy nagy cipőgyártó, azt mondja, mindannyian egyéniség.
2: Igen, most akkor rózsaszín az nagyon menő. A fekete játékosok lábán kifejezetten jól néz ki. Igen. Tehát ott egy kicsit kontrasztosabb. Ja.
4: És amikor besétálsz az öltözőbe, tudod, és azt hiszed, hogy csak neked van rózsaszín cipő.
2: És ki gyártja nekik Adidas, aztán ki, hát, ki van náluk most? Tehát, hogy ki a hivatal, vagy mindegyik más márka egyébként?
3: Tehát, hogy nem kell egyfajta cipőben, azt hiszem, pont aki nyilatkozott, az egy
4: tényleg most, hogy így mondod, mindenki rózsaszínben szaladgál.
2: Mindenki rózsaszínben, azt hittem, hogy van egy nagy gyártó, tudod, és annyira top a kategória, hogy mindenki abba játszik, vagy legalábbis a csapat az nem.
4: A Tisza cipő.
2: A Tisza gyárnál. Turul gyártja nekik. Tessék? Reméljük,
4: meg
2: nincs.
4: Van még.
2: Turul, a neve is szar volt. Turul.
3: Jó Isten,
2: de kellemetlen volt.
4: Turul mezben.
2: Szóval, ja, igen, abszolút, úgyhogy... Ja, jó egyéni lett akkor.
3: Igen, tehát azt értük el, hogy mindenkinek ilyen van. Ráadásul én mondjuk, ha lennék egy Adidas, vagy egy Nike, vagy nem tudom, ki gyárt ide cipőket, hát pont, érted így, pont összekevernek mindenkit.
2: Igen.
3: Kivel. Tehát, hogy nincs meg az, hogy láttad a Messit, mibe focizik. Nyilván a Messi rajongók, vagy a focihoz értők, nem úgy, mint én, azt tudják, hogy ő milyen fociban, vagy milyen cipőben focizik, de olyan furi ez, hogy akkor rózsaszín, hurrá.
4: Hát igazából tök mindegy, hogyha rózsaszín cipő van a lábukon, akkor én meg úgyis megveszem a mörcsöt, úgyhogy akkor én is rózsaszín cipőben akarok focizni.
2: Igen, most csak 3 millió rózsaszínt adnak el, mindkét gyárt ugyanolyan színt ad ki, és hogy azt mondják, hogy egyéni szerződés van a cipőkre minden játékosnak.
3: Aha.
2: Tehát arra lehet, hogy külön csengetnek nekik, ahogy egyébként nyilván egyéni szerződések vannak a teniszben is. A saját mezedre, az ütődre, arra, hogy te milyen ütővel játszol, arra neked a Babolat, a Wilson, a helyed azért nagyon látsz, sokat.
3: Tudod, az, tehát, hogy ott egyedül vagy a pályán, itt mondjuk a 211 játékos.
2: Én azt hittem, hogy tök uniformizált, tehát így futunk ki gyerekek, rózsaszín cipő, fehér, meg nincs egyéni eskedés. De hát, ugye a Maradona volt az egyetlen játékos, aki azt meg tudta engedni magának, most nem biztos, hogy a termékeket jól mondom, hogy az egész argentin válogatott leszerződött az Adidas, vagy a Nike, teljesen minden. És a Maradona volt az egy szem ember Argentinában, aki azt mondta, hogy neki élő szerződése van az Adidas-szal. Tehát nagyon szépen köszöni, de ő nem veszi fel azt, amit a másik 22 argentin, és azt mondták, hogy jó, Diego, neked lehet. Te vagy a legnagyobb Diego, és ez vagy a Nike, vagy az Adidas, mit tudom én, a melyik szerződés volt, és fölfutottak 10-10 a pályára a Nike-ba, és jött a Diego, és rohadt, hogy Adidas cipőbe fölfutott, és azt mondta, hogy szkúzi gyerekek, ez van, és mondták, hogy te vagy az Isten, azt csinálsz, amit akarsz, abba játszol, amit akarsz, és csak ő játszott egyedül más cipőben. Neki megengedték, az milyen egyéni szerződés volt, akkor a mit tudom én kivel, nem tudom. 86-ban meg 82-ben a két világbajnokságon.
3: És mit szólt a nagy szponzor, aki egyébként az egész csapatot, érted? Azt, jó, értjük.
2: Nem, Diego nem tudtak mit csinálni. Diego háromszor annyi pénzért megvette a másik sportszergyártó, hogy úgyis megírják a foci, az jobban értők, hogy ez melyik VB, melyik márka. De nagyon, nagyon jó, igen. Messinek saját cipője van, őt külön a VB-re készítenek. Hát így készítenek egyébként a Rogernek, a Nadalnak, benne vannak a Grand Slam számok, csinál nekik a Nike külön cipőket, vagy csinált nekik, úgyhogy... Ja, jó, mennünk kell, úgyhogy jövünk mindjárt. Jó, jelentkezzetek játékra, fél hét van, olvasunk SMS-eket, és jövünk mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
7: Június Március 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26.

0: a Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fece nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
9: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
10: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
3: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
11: I'm Dua Lipa.
0: Csak ma is láger megy. Radio 1.

0: tízható legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rendszámfelismerő kamerák őrzik Jászapáti be- és kivezető útjait. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Révbe ért a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése Jászapátin. A versenyképes járások program támogatásával mintegy 64 korszerű kamerát telepítettek a város különböző pontjain. A be- és kivezető útszakaszokat rendszámfelismerő eszközök figyelik. A térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 24 helyszínt érint a városban. Részletek a szoljon.hu cikkében. Egy hím fehérkarmú vércsét figyeltek meg Tiszafüred külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Park határán, cseh ornitológusok. A madarat később hazai megfigyelők is észlelték, többek között a park munkatársa is. A fehérkarmú vércse a 20. század első felében még elvétve fészkelt hazánkban, azonban manapság már rendkívül ritka kóborlónak számít. A megfigyelés különlegességét fokozza, hogy a madár szaporodásra utaló jeleket is mutatott. Többször volt megfigyelhető, hogy zsákmányt próbált meg átadni egy vörösvércse tojónak. A fehérkarmú vércse fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 500 000 forint. Részletek a szoljon.hu cikkében. 15 év fegyházra ítélt a szolnoki törvényszék egy 35 éves német állampolgárságú nőt, aki megölte 11 éves kisfiát 2025. márciusában Karcagon, közölte a szolnoki törvényszék sajtóosztálya. Az ügy vádlottja 2021. szeptemberben a Németországból Magyarországra történt költözködésüket követően nem iratta be általános iskolába 11 éves kisfiát, majd 2025. március 1-én este 8 és 9 óra között karcagi otthonában megfojtotta a gyermeket, ezt követően egy búcsúlevelet hátrahagyva felvágta az ereit. Az ítéletet az ügyészség, a vádlott és a vádlott védője is tudomásul vette, így az a kihirdetése napján jogerőre emelkedett. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre. Figyelmeztet itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkoló autóban. Végül a várható időjárásról. Délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Az északias szél megélénkül. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázs

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk, 3-7 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
2: Jó reggelt!
1: Hello, drága hallgatók! Prigozsin kaptuk SMS-ben. Micsoda? Pont ma 3 éve indultam Moszkva felé. Utána többször akart öngyilkos lenni, nem volt otthon, meg kiderült, hogy földszintes a háza. Azok a fánya magángépek nem maradnak fent. Ugye őt is kinyírták tényleg egyébként. Ez
3: most volt. Megint volt valami, nem is tudom, kit nyírtak ki.
1: Tényleg?
3: Tegnap vagy tegnap előtt.
1: Megint kiesett valaki?
3: Ja, volt egy lengyelországi ügy, na majd mindjárt írjátok, de igazatok van, mert megint nem tudok mindent a dologról. Valaki, aki bírálta Putyint, egy művészt öltek meg. Tehát, hogy most ez úgy tűnik ott.
1: Kivonták a forgalomból.
3: Igen, ne csinálja te olyat, ami nem tetszik a mesternek. A
2: kiesett vagy pokolgéppel?
3: Nem tudom már pontosan. Ilyen félig olvastam el a hírt, csak eszembe jutott, hogy azért ez ott még mindig divat.
2: Vannak hagyományai.
1: Igen. Na, ma lő, gólt a zselézet, hajú, mit mondtok?
3: Jö, egyet csak.
1: Egyet,
3: hát ha.
1: Tartod? Én azt mondom, nem.
3: Nem
1: azt mondom, nem tartod.
3: Tízeske.
1: Tízeske, hogy a belövi az első VB gólját?
3: Így van.
1: Már lőtt már VB-n gólt, de azt hiszem 20 vagy 18 óta nem lőtt gólt, ugye Ronaldo, se VB-n, se EB-n, tehát valami borzasztó statisztikája. Na, ma belövi?
3: Ma egyet lő.
1: Egyet lő? Egyet összekalapálnak neki valahogy?
3: Te tartod, hogy nem, én szerintem egyet.
1: Jó, ha a kezdőben van, vagy ha játszik, akkor tartom, hogy ma se jön össze neki. Jó? Szétfrusztrálja a Messi most 5 gólja, rákörcsöl, és semmi nem fog neki, szegény. Semmi nem fog neki összejönni.
3: Nincs, hogy nyomás lehet ez.
1: Hát ez kész lehet egyébként nyilván azért. Az egóját ez nagyon bánthatja. Nem is tudom, tényleg 20-10, 18 vagy 20 óta ő nem lőtt gól, gyerekek. Se EB-n, se VB-n. Csak ehhez képest a nagy riválisa, érted, most tart 5-nél. Csak ezen a VB-n. Tehát ezért ez így nyomasztatja. Ronaldo, de akkor azt mondta, hogy egyet bekolbászol valahogy. Egy fejes góra megérkezik ma.
2: Hogy álltok? Mi az egyenleg? Ki mennyit fizetett eddig?
1: Nagyon keveset, nem fogadunk.
3: De nem nagyon fogadunk.
2: Mi
1: szerintem
2: veletek?
1: Majd az egyenes kiesés, ott egy kicsit fölpörög, bár jövő héten ugye Szabin vagyunk, de mire visszajövünk, akkor ez még bőven tart. Tehát, hogy akkor tudunk így az egyenes kiesésre fogadni. Azok már most így tudom, én nem tudom, egy Irak, Szaúd-Arábiára nem teszel, de mondjuk nem tudom, egy argentin németre, egy brazil portugára nem, vagy egy francia németre, hát azért azt már meg.
3: Nem, mintha ott nagyobb eséllyel tippelnénk egyébként.
1: Egyáltalán nem.
2: Ez csak olyan tessék-lássék módjára. Kopi írja, hogy egyet lő 11-esből.
1: Tessék? Egyet lő 11-esből. Összehozza az első gólját. Mondjad, Anna?
4: Cégesben második vagyok.
1: Cégesben második vagy?
4: Mármint, hogy Péter.
1: Jó, hát ott jön egy kis, van egy kis segítség. Van egy kis segítség.
3: Az első helyen.
4: Egy Pikachu nevezetű, aki nem tudom, hogy ki, mert ugye nicknémmel is lehetett regisztrálni. Én a sajátom.
1: És Pikachu itt olyan?
4: Pikachu az nagyon-nagyon. És egyébként nem hiszem, hogy oda tudunk érni, megmondom miért. Hát én olyan figyelmes voltam a felülettel kapcsolatban, hogy ugye mielőtt elkezdődött a VB, le kellett adni ugye, hogy ki lesz a VB győztes, aha, és ki lesz a gólkirály. Ezt én elmulasztottam. Ez körülbelül 30 vagy 40 pont veszteség, tehát én azt gondolom, hogyha betippeli mondjuk a Pikachu a VB győztes, akkor...
3: Erre egy külön szoftvert fejlesztettünk le?
4: Nem mi, ez egy
1: szoftvert. Most már nem tud leadni? Most még csoportmeccsek vannak.
4: Nem engedik nem már, engedik? A rendszer nem engedi. A VB előtt, és kezded, én ezt benéztem, és azt láttam, hogy ki van írva, hogy pirossal nem lehet tippelni. De az első meccs előtt, képzeld el.
1: Szigorú szabályok vannak lezárul, itt a rádióban. Szigorú szabályok vannak.
4: Ez több felület, ez hogy mondjam, ezt sokan használják irodákban, hallottam, mások is ezt a rendszert használják. Hát utalványok lesznek, nincs guba.
3: És amikor egy kollega azt mondta, hogy ő nem Kovács Lajosként, hanem Pikachuként regisztrál, akkor mire gondolt, hogy ne tudják meg, hogyha ő nyer, hogy hova került a nagy nyeremény?
2: Ne menj hozzá kölcsönkérni.
1: Ne menj kölcsönkérni, ne kérjél tőle.
4: Ne tud, hogy ki ő. Ne. Igen. Azért van egyébként tippem, hogy ki ő egyébként.
1: Pikachu?
4: Igen.
3: Szerintem a Szilárd.
4: Nem.
3: Nem?
4: Nem. Egyen lejjebb van a Pikachu.
1: Jó, mert ugye ebben retrósok is benne vannak.
4: Ezzel retrósok is benne vannak.
1: Ebben játszanak.
4: Bizonyám, ez konkrétan az egész Rádió 1-be, aki dolgozik, az benne lehet.
1: Ja, mármint a cégbe, tehát retróbe, a cégcsoportba.
4: Igen.
1: Aha. Hát az...
4: Aha. Igen, Viki megmondta, hogy ki az, így van. Én is rátippeltem.
3: Pikachu.
4: Csak kicsit. Tudom én, lefülelem én ki az.
1: Nézd, aki ilyen néven játszik, hogy Pikachu, az eleve nem érdekel. Tehát most tök komolyan mondom, hogy úgy... Jó haver, hát igen, értem. Jó, mindent értek. Oké, rendben van, te ebben vagy, te Pikachu vagy. Felnőtt emberként, hát legyél.
4: Nagyon jól tippel egyébként.
1: De egyébként ügyes, hát ő vezeti, akkor ügyesen érzi.
4: Nagyon-nagyon elhúzott, bizony.
1: És mi a nyeremény?
4: Utalvány. Én szerettem volna játékpénzbe játszani egy kicsit, hogy dobjuk össze.
1: Igazi guba?
4: Hát én nekem az a tét.
1: És nem engedte a cég?
4: Nem, itt így utalványozgatás.
1: És mi jössz benne? Szét vége azt vagy?
4: Nem. Vásárlási utalvány. Nem akarom kimondani a céget, hogy mi egy sport, nem is sportmárka.
1: A Fonyódi Urna és
3: Urna koszorú, és koporsógyártó.
1: Urna és koporsógyártó a Fonyódon lehet vásárolni. Szóval, hogy céges kártyát adnak, akkor valamit olcsóbban veszem meg, hogy levásárolod.
4: Igen, levásárolod, tehát egy összeg. Jó az, persze jó.
1: Fél, milyen jó, hogy itt vannak ilyenek. Tök jó, hogy vannak ilyenek.
4: Ez a Szilárd kapcsolálja ezeket, ezt, megszervezi. Meg a
1: igen, meg így vannak ilyen játék, még az ember nem is tippel, szerintem tök jót tesz így a morának.
4: Egyébként nagyon, tényleg nagyon.
1: A Pikachu egy tuti, egy beépített trollfoci is.
3: De akkor viszont mégis ért hozzá a trollfoci, mert ő van az első helyen.
1: Igen.
4: Csak... Szorongatjuk, megyünk rá rendesen.
2: De ezeket Szilárd maga intézi, vagy van valaki, akinek kiadja ezt a munkát?
4: Nem, ezt ő maga intézi, annyira cuki. Mindent, a játékgépeket, amikor ide kerültek, az is milyen jó volt az a nap, amikor megszervezte.
1: Ezeket ő intézi.
4: Farsangra.
1: Igen, múltkor ugye flippergépek, tényleg meg játékgépek, ilyen régi elképesztő Commodore, meg nem tudom milyen gépeket hozott, és akkor lehetett játszani. Az jó volt. Na jól van, gyerekek, oké, meghallgatjuk a játékosunkat, jó reggelt. Ja, még nincs itt, akkor még nem azt hittem. Eltűnt, közben letette. Kiszállt a vonalból.
3: Elegül a gyáva.
2: Miért igen. Teszi ez ilyenkor le, vajon?
4: Megunta.
3: Hát megszakad véletlenül, megnyomod a telefonhoz arcoddal.
2: Biztos, hogy nem tenném le.
1: Meglátjuk, gyerekek, mindjárt vissza. Visszaszerezzük aztán itten újra fölhívjuk.
3: És
1: ha
3: másik oldalon nem teszik le, akkor te napokig tartod? ott ülök.
1: Charlie, mi van? Charlie, eltűntél. Hello, Charlie.
5: Sziasztok, királyok. Hát egy kicsit megszakadt a vonal nálunk.
1: Ja, így van, igen. Kint vagy a szőlőben.
5: Eltűnt a szőlőhegyen a szélerő.
1: Kint vagy a szőlőben.
5: Ja, dolgozgatunk.
1: Igen? Mi a munka most? Mit kell csinálni?
3: Mondjuk nem halad, ha csak gatunk.
2: Kacsa.
5: Hát már most veletek beszélek.
3: Az igaz. Milyen szőlővel mit csinálsz?
5: Kérlek szépen, fúr, mint házlevelű, főleg fúr, mint, és akkor a támrendszerbe dugdassuk be az őt veszőket úgy, hogy ne sértsük meg, mert lehetőleg éppen egészségesen, hogy a fűt megmaradjon.
1: Nagyon jó. Jól van. Nagyon jó. Őrületesen jó. Jó, kivel játszanál, Csárli?
5: Ferire gondoltam, mert hasonszörűek vagyunk, alkatra is, korba is.
3: Igen? Te is szép vagy, mint én?
5: Igen.
3: És
5: hát
3: fiatal?
5: Máza alatt a férfi ember azt a karácsonypadig.
1: Nehéz lesz. Nagyon jó. Jól van, figyeljél, akkor indítjuk az órát, árokat, tessék.
3: A Misiből kaptad a Charlie Bece nevet?
5: Hát ezt úgy választottam, úgy hirtelen, hogy felhívtalak tiszteket. Mert akármelyik másik nevet próbáltam, a Károlyt vagy a Karcsit.
3: Ja, de ezt csak most hívod nem. Így magad? Egyébként Karcsi vagy?
5: Karcsi.
3: Aha. Bort is csinálsz, Karcsi? Charlie.
5: Bort? Tehát én csak dolgozom a szőlőt, meg viszem az embereket, hozom, szerződünk.
3: Másnak melózol. Világos. A pirosat szereted jobban? Piros bort iszol?
5: Hát én általában a sörnél maradok.
3: Aha. Egy árnyó szőlőben. Van gyereked?
5: Van. Egy nagy fiú.
3: Jaj.
5: Aki...
3: Nagy fiú. Csak... Aki Károly.
1: Semmi, sem megölöm magam.
3: Azt hittem, hogy leugrom
1: süket a negyedikről. Vagy, vagy nem hallasz? Vagy rosszabb vonal? Vagy mibe vagy, Csábi? Mi van? Tessék?
5: Hallok, nagyon jó.
1: Hol? Mi?

0: Szaltodál, ez megállt ez a sztori. De hogy további lendületet adnál ennek a történetnek, hogy még...
1: Berakadom.
0: Vízálló, azt mondja, vízálló. Azt nem tudom, hogy vízben szól el, de hogy vízálló. Nem tudom, miért kell egy Bluetooth hangszorónak vízállónak lenni, de ez vízálló.
2: Hát, hogy beleesik a tengerbe, ha kiviszed görögbe, vagy a medencébe beleesik, akkor nem fog elsüllyedni, és még szólni fog tovább. Júli, szerintem ne vegyél új terheket magadra.
1: Nem, semmi esetre sem. Felemültem, hogy ígéreteket többet nem teszek.
2: Hát a Rosszaltónál nem kell a vízi balett.
0: Igen, azt hiszem, aki Balázs, ez beindította a napot.
2: Ez be.
0: Csárdi be, odavágta, 9-ig elvitte az erőben.
3: Nagyon régen jelentkezik.
0: Tényleg?
3: Régi barátom.
0: Hagyni kellett volna még egy kicsit érni.
3: Nem. Úgy éreztem,
0: Csárdi,
3: hogy...
0: Csárdi még érhetett volna ott a furmintos kacsolva egy kicsit még.
3: Hadd örüljön a csipetropinak.
2: Valamikor elérkezik az a pillanat, amikor túl akarsz lenni rajta.
0: Tehát, tudod, a fokúzás.
2: Kerülgetett hosszú ideig, Annácska biztos beszélt vele 50-szer, azt mondta, jó, igen. Tudjuk le az egészet, soha többet
0: Charlie. Zoli írja, abszolút igaza van, a királyok megnevezésnél tudtam, hogy ez nehéz beszélgetés lesz. Tehát, ahogy egyébként tényleg tök érdekes, hogy ahogy beköszön egy hallgató, érzed a rezgést, hogy ez jó, nem, közepesen nehéz, flott, nem flott, jó fej, nem jó fej, minden egy beköszönésből.
1: De mentségére ez olyan, egyébként vannak bizonyos hívások, amikor egy-két másodpercet késik a hang.
0: Igen.
2: Nem volt.
0: Igen.
2: Nem, itt nem semmi ilyesmi.
0: De rossz tempóba beszél, rábeszél, pont akkor mondja, pont úgy válaszol, csúszik kicsit, késik. Igen, ez tudod, amikor fölkelsz és valami megtörténik, és az egész napod el van rontva. Ez volt Csábi.
3: Jó.
0: Tehát, hogy, sem érted, hogy miért kicsit leforrázod a lábad, kicsit rácsukod a hűtőajtót, leforrázod a kezed, nem jön a meleg víz a zuhanyból. Elfogyott a fokrém, és tudod, hogy ez egy nehéz nap lesz. Na mondom, hát ez volt Charlie.
3: 4 éve jelentkezik, csak mondom. Négy éve.
2: Többen írják, hogy most lemondják a görög útjukat, de hogy egyszerre megyenek.
3: Na gondolj el.
0: Én még hallgattam volna Charlie-t. Mindenkinek hangszoros üget, mint az ágyú. Igen, Charlie, majd hangos is fel a Bluetooth hangszorot, hogy halljad. Mert úgy látszott a beszélgetést, nem annyira hallod. Ja, hát van ez így. Gyerekek, hát mindenhonnan merítünk. A hegyről, a barlangból, az útról.
1: Még küldök magáról fotót is?
3: Nem, hanem itt vannak a további, hát hogy úgy mondjam, nevek a bajnokságban, akik vannak. Uh-huh. Tehát, hogy nem mindenki Pikachu.
0: Ki az a Nyerges Izabella?
3: Hát Nyerges Izabella, Iza. Kolléganőm.
1: Hát Iza.
2: Na, az Iza!
0: Most tényleg úgy néztek rám, hogy hát Iza.
2: Hát az Iza.
0: De ki a...
3: Majd bemutatom.
0: Itt vagy egyen lejjebb?
2: Lejjebb.
0: Ja, lejjebb. Hát ezt nekem miért kéne tudnom, hogy lejjebb? Dolgozik ott még a Lajos, meg a Zoli, meg a izé.
3: Mögöttem Lacusomné van. Na, ő szerinted ki?
2: Aj, Lacusomné.
3: Lacusomné. Lacusomné.
1: Ja, Lacusomné.
3: Lacusomné.
0: Hát, na, ő kicsit kezd kellemetlen lenni, így dolgozom.
3: Tudom.
0: Ezért mondom, hogy kezd kellemetlen lenni. Lacusomné.
3: Van szőke kóla, csemege majom.
0: Ja, csemege
3: majom. David Bowie.
0: Atya úristen. Éppen elragudjatok, drága hallgatók. Ez már nem az a hely, ami régen volt.
2: Ki lehet a Zárt Szelvény? Na, az szép.
1: Álljon elő.
2: És te rendes néven vagy?
3: Én rendes néven, sajnos nem voltam.
2: De unalmas vagy, Anna, learagudj.
0: Anna tök jó.
3: Gól Jóstól van egy ilyen is.
0: Hú, de jó, hogy nem vagyok benne ezen
3: magasságban.
0: Az első e-mailnél annyira elfáradnék, hogy minden életerőm elmenne attól, hogy tippek, tehát végignéznék ezen a táblán így, hogy milyen humor.
3: De ezt előre nem tudod.
0: Oké, értem. Lehet, hogy ez nem az én köröm lesz, hogy ez minden nap elolvasom, hogy a gól Jóstól lesz, hogy
3: Koplárovics Béla, kérlek szépen, 23. a sorban, nem túl jól tippel Koplárovics, igen.
1: És Lacusné hol tart?
3: Ő mögöttem van, szorosan mögöttem Lacusomné, fej mellett.
1: Lacusomné.
0: Hát az is eléggé. Na mindegy, jó.
2: De legalább tudod, hogy ki? Tudod. Nem?
0: Persze.
2: Tehát a Lacusomné, persze a Lacusomné.
3: Negyedik Parizer Zsemlén. Parizer Zsemlén. Ő is tippel. Parizer Zsemlén 101 pontja van, negyedik helyen van.
2: Hogy
3: a cégesbe.
1: De külön pontjára kretén neve.
0: De ér? Hogy lehet ennyire jó fejét mindenki? Hát is.
1: Kik ezek a kollégák, akikkel soha nem találkozom?
0: Ezek a kollégák, és miért nem nevetem én szét magam velük itt kinn a bűsébe? Hogy lehet mindenki ennyire elképesztően jó arc? Hogy
3: Zalatna is arolta, hetedik helyen van.
2: Most már értem, 94. miért nem jársz karácsonyi bulira.
0: Na érted, hogy miért mondom el mindig december 20-án, hogy érezzétek jól magatokat. Sok sikert, és hát nagy nevetéseket, nagy autázásokat kívánok. Ott a félig kiült Petre Zsémes burgonya mellett Téres Tamás 6. szóviccénél. Hát minden itt, de jó buli lesz. Hatalmasokat fogtok nevetni, jó mulatás, majd küldjetek képeket, hogy milyen volt. Azt a mindenségét neki. Senki nincs is a saját nevén?
3: De azért jó páran vannak. Vannak azért.
0: Kifejezetten kedves.

0: Nem, Anna, az ellenállásodat, hogy legalább hát a normális nem. Neveden...
1: Én köszönöm szépen, nem. Fly a saját nevén van, hát a 26. helyen tippel 62 ponttal nagyon le van maradva. Király Tomi van saját nevén, Kanozsai Árpi, hát szóval vannak azért normális emberek, na. De Fülöp Norina.
2: De Fly azért van lemaradva, mert van is jobb dolga is, mint hogy tippelgessen.
0: Igen, Fly nem annyira, tippel. Azt, igen.
3: A zárt szelvény, derítsd már ki nekem, hogy ki a zárt szelvény.
1: Jó.
3: Nagyon izgulok.
0: Zárt szelvény.
3: A zárt szelvény a fémiparban használják, amikor ilyen négyszög alakúra van csinálva.
0: Igen.
3: Zárt, de hogy az hogy jön ide? Vagy
1: az az IT-s fiúk közül lesz az valaki, ezt most megmondom, hogy aj, tuti, hogy ott van.
2: Én a parizeres zsemlére lennék kíváncsi.
0: Jó. Igen, én egyikre sem. Tök komolyan mondom, hogy igen, egyikre sem valójában. Jól van, gyerekek, oké, 7 óra van pontosan, megyünk, jó, ha van közlekedés, akkor egészen nyugodtan. Küldjétek nekünk, hogy mi a helyzet, de csak valami nagyobb baleset vagy útlezárás az, ami érdekel bennünket, jó? Úgyhogy írjatok, 1 perc van pontosan, 7 óra, itt vagyunk mindjárt, a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Superman milyen?
12: Ő mindig a jót látja. Én az igazat. Az is igaz, hogy ezzel nem teszem annyira magasra a lécet.
13: Aj, fáj tőled a fejem.
10: Lilial Kok, Jason Momoa, Supergirl.
14: Ügyes vagy, Kripto.
10: A mozikban.
15: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
16: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
6: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
11: Vásárlását kezdje a Tiszatúj tüzében és fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tuiptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
18: Önnek fontos az egészsége? Ha igen, akkor mi megoldjuk Önnek autójának fertőtlenítését. A Mészáros Autószervizben járművek klímatöltését, javítását a szervizben, illetve igény esetén helyszínre kiszállással. Ózonos klímafertőtlenítés, tisztítás. Mészáros Autószerviz, Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt Fülöp tüzép helyén. Telefon 0630 621 59 11. 621 59 11.
19: Látom, Gézukám, éppen felújítotok! Megvetted már az összes szerelvényt?
20: Persze! Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron.
21: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak, dolgoznak.
22: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
23: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvás szemcseszórása, üregvédelem, alvázvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
24: Reklámot hallottak.
25: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Fehérkarmú vércsét észleltek Tiszafürednél. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Egy hím fehérkarmú vércsét figyeltek meg Tiszafüred külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Park határán, cseh ornitológusok. A madarat később hazai megfigyelők is észlelték, többek között a park munkatársai is. A fehérkarmú vércse a 20. század első felében még elvétve fészkelt hazánkban, azonban manapság már rendkívül ritka kóborlónak számít. A megfigyelés különlegességét fokozza, hogy a madár szaporodásra utaló jeleket is mutatott. Többször volt megfigyelhető, hogy zsákmányt próbált meg átadni egy vörös vércse tojónak. A fehérkarmú vércse fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 500 000 forint. Részletek a szoljon.hu cikkében. Révbe ért a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése Jászapátin. A versenyképes járások program támogatásával mintegy 64 korszerű kamerát telepítettek a város különböző pontjain. A be- és kivezető útszakaszokat rendszámfelismerő eszközök figyelik. A térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 24 helyszínt érint a városban. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság a hagyományokat követve idén is meghirdette alkotói tűzvédelmi pályázatát. A Katasztrófavédelem Központi Múzeumában a minap tartották meg a 2026-os alkotói pályázat díjátadóját. Az országos verseny győztesei értékes díjakat kaptak, és külön díjak is gazdára találtak. szolnoki siker is született. A kézműves alkotás 6-tól 10 éves kategóriájában ugyanis a szolnoki Szentgyörgyi Albert általános iskola diákja, Morán Zoé Erika, egy kisláng is nagyra nőhet, aki vigyáz, bajt megelőzhet. Című alkotása nyerte el az első helyet. Részletek a szoljon.hu cikkében. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet, itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is, a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bentartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is. Végül a várható időjárásról. Délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Az északias szél megélénkül. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igaz.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Viktor Zsombé, kérdezem a mikrofont, 7 minó után 13 perccel. Tehát az, ez a legszebb, bár, hogy úgy kezdek el beszélni és beköszönni, hogy már meg se jön a gombat, és még szól az opener, és én már mondom, hogy na itt vagyunk gyerekek, de még semmi. Tehát, hogy még nincs fönt a füles a fejemben, még nincs benyomva a piros gomb.
2: Kicsit kint a teraszon.
1: Kicsit kint a teraszon elkezdtük ezt a dolgot, igen. Hát, erősen nyári szünet van most már azért. Tehát, hogy így mindenhol felkerült a V betű. Bizonyítványosztás hegyek, és aztán
3: de jó.
1: Aztán elmegy mindenki.
3: Elutazik ma a családom!
1: Igen?
3: Yes!
1: A szabadság?
4: Szabadság van. Szabadság.
1: Külön-külön, mindenhova egyszerre, együtt külön.
4: Nem, a csajok mennek ma egy másik csajos párral, ott is anya-lánya, és akkor ők mindig szoktak menni egy ilyen 3-4 napos Horvátországot, úgyhogy ma könnyes szemmel búcsút vettem. Béka így mondta, hogy egy dolgot kér, hogy amikor visszaérnek szombaton...
2: Ne legyen nemi beteg.
4: Nem, hanem ugye, mert ugye ketten maradunk a Somival, aha, mind a ketten óriási pakoló művészek vagyunk.
2: Jézus Krisztus,
4: el tudod képzelni. Azt mondta, hogy legalább valami ösvény legyen a lakásban, amin majd be tudnak jönni. Mondtam, hogy kicsin bízhatsz bennünk.
1: Kivasalva, kimosva, minden, persze.
4: Hát tudod, hogy csak értetek, élünk, ahogy kilépnek az ajtóból, Somival fölüljük a rakétákat, az gyerünk.
2: Te és én, Somival kettesben ti csináltok valamit? Vagy csak Somi otthon héderel, és valamit csinál?
4: A Somi nem nagyon héderel, bulicézár lett az elmúlt időszakban. Igen, nem is értem, hogy ez honnan örökölte.
1: Mennyi most? Hány éves?
4: 17 lesz.
1: 17, hát az már.
4: Egy év múlva.
1: 16, még csak? 16?
4: Ne, 16 elmúlt május.
1: Hát, 17 lesz.
4: 17 lesz.
1: 17 lesz.
4: Bulicézár, kim vannak ugye a wakeboard pályán, még most lehet csúszni, van vízünk, és akkor ott indul mindig valami, hogy apa, elszaladunk ide, oda, amond a motorozás van, hadd szóljon. Éli a 16 évesek életét.
1: Hát már nem a, igen, nem az otthon ülésről szól ez.
4: Te akartál az apáddal 16. Ha van közös programunk, tehát ha elmegyünk közösen motorozni, meg mit kitálunk valamit, az persze tök szívesen, de nem
1: 17 az... évesen, 17 évesen már nem látta konkrétan.
4: Na, ugye?
1: Tehát, 17 igen. Évesen már nem.
4: Hagytam otthon fényképet, hogy majd jövök, körülbelül így nézek.
1: Ja, hát az már ugye gimi vége, 17, ott már srácokkal nyáron, össze-vissza mindenhova, tehát ott már ilyen baludni még hazamentél, de a nyarad az már ott 17 évesen már nem arról szólt, hogy
4: nagyon akarsz szülőkülönbözőgélni otthon.
1: Hát 17 éve az már az. Buli, mész át, csajozol, ismerkedsz, persze. Hát ez, de ez a természetes, igen, hát ez a rendje.
4: Most a nyaralást is úgy ütöttük le, hogy tavasszal így egy ilyen vacsoránál így elővettük a békával, hogy figyeljetek, mi az, én még így mennénk nyaralni, hogy számíthatunk-e rátok. És akkor mondták, hogy mindenféleképpen csak rövid legyen. Hogy a haverokra is.
1: Mert szeretnének már itthon lenni. Hát, de hogy valójában tudnak, mert ez a normális. 16-17-19 évesen már nem apád a társaság, nem, hanem a saját köröd, a haverjaid, ott szocializálod, oda mész, barátnőd van, barátokkal mész, már jó a szülőkkel, de már nem ugyanaz, mint 10 évesen labdázni a kertbe. Szóval, hogy azért ez már...
4: Igen.
2: Náluk igény lenne rá egyébként.
1: Aha.
2: De mondjuk hozzáteszem úgy, hogy mindenkinek jön a csaja vagy a pasia.
1: Na, tehát de ő is úgy akar menni, hogy már szeretné vinni, persze, akivel van.
2: Mondjuk azt pontosan tudják, hogy ha velünk jönnek, akkor nagyon jó dolguk lesz.
1: Aha. Tehát de ez tök jó, ezt jól csináljátok.
2: Esznek, isznek, vigadnak, kifekszenek a tengerpartra vagy a medence partjára, és érted, hogy ki van nyalvasság.
1: De hát ez tökre rendben van, igen. Azt mondja, hogy M1 Budapest felé Pest tatabánya Turul előtt belsőben másik oldalra terelt sávon egy szarvast elütöttek. Centrum kihajtó előtt maradjatok a külsőben. A hamar ott kettészedik a sávokat, és a belső sávban viszont fekszik egy szarvas. Az szép, mert azt viszont ott nem is nagyon tudod kikerülni. Úgyhogy...
2: Hát tedd be a kocsi csomagtartójába.
1: El kell vinni. Az még egy nagyobb pakolás lesz, igen. És azt nézem, hogy van-e még valami szatyorfing, akarom mondani, súlyok elmozdításával fogta foglalkozni, hülye. Barnabás ír, ezzel konkrétan nem, ezt bízzuk azokra, akik ezt intézik, így ezzel a témával mi konkrétan külön nem akarunk foglalkozni. Viszont hívjuk majd a Vitézit, ugye? Vitézi Dávidot, mikor adott nekünk, hol fértünk be a táncrendjébe?
2: 7.45-re nagyon-nagyon szigorú a táncrendje, úgy 7.45-kor hívhatjuk.
1: 7.45-kor tudjuk hívni.
2: Szakítránk
1: egy kis időt, igen. És az Oti Bulival kapcsolatban elhangzik majd egy-két fontos info, amit mi már próbálunk posztolni így az Instára meg a Facebookra, hogy mindenki, aki jön és ott van és jegye van, az úgy képbe kerüljön, hogy mégis mire vállalkozik. De megnézzük, hogy mit mond a Vitézi a BKK járatok sűrítéséről, a hévről, a villamosról, a hajójáratokról, egy kicsit így képbe teszi a...
4: Tényleg azért pattintunk el a Vitézinél egy lehetőség.
1: Három beszélgetésünk van az évre berendelve.
4: Három
1: minisztériumból, ebből az egyiket előjük az Otira.
4: Tényleg fölhívjuk a Vitézit, persze, hogy hogy lehet kijutni az Oti bulira.
1: Persze.
2: Ha valami plusz kérdésed, akkor szedd össze.
4: Bocsánat. Miniszter úr, bocsánat.
1: Tájékoztassa az embereket. Mondja el, érted, lezárják az alsórakpartot, sűríteni kell a BKK-t, a BKV-t, honnan indulnak a hívjáratok, és mennyire sűrítik. Milyen ingyenes buszjátok indulnak a nyugatiból. Kérek szépen, komoly rendezvény zajlik augusztusban. Minket nem érhet az a ház elejét, az a szó, hogy mi nem szóltunk, hogy ki mikor induljon el. Tájékoztattunk, elmondtuk, leírtuk, Facebookra posztoltuk, a Vitézi elmondta, kezdi csoklom, ha valaki lemarad, az magára. Itt rend van, és fegyelem, mi tájékoztatjuk.
2: Vitézenek van tiszteletjegye? Legalább kettő.
4: Micsoda, nem akármilyen van.
1: Belenézzünk még abba a kis szatyóba, találunk még ott valamit.
2: Esetleg jönne. Hogy mindenki a szájába fogja rágni ennek a 60 ezer embernek, hogy mikor kellene elindulni, merre menjetek, mire szálljatok fel, hány órával előtte induljatok el, mekkora botrány lesz másnapra?
1: Reméljük,
2: minden címlettel lesz vele, hogy nem jutottam be, kifizettem a jegyet, nem regisztráltam előre, hogy senki nem mondta, hogy regisztrálni kellett
1: volna. Igen, ez egyébként simán lesz. Simán lesz, ha nem figyelsz oda arra, amit mondunk. Ha mondjuk, akkor be fogsz jutni. Na de gyerekek, mielőtt ezzel foglalkoznánk, meglepő feliratot küldtek nekünk a hallgatók, kérve, hogy foglalkozzunk vele. Egy ceglédi kisbolt hűtőjén fotózták a következőt. Kíváncsi, hogy mit szóltok hozzá. Az volt lefotózva, hol, nem is tudom, itt van-e a matrica, hogy hol volt. Ez nem mutatja a matricát. Várjál, itt van, lehet a másik cikkben megtaláljuk. Hogy ugye itt van, hűtési díjat számolnak föl gyerekek az üdítőitalokra, de hol van a matrica? Itt van. A hűtőben található termékek, várjál, téged becsuklak, hűtőben található termékekre hűtési díjat számítunk fel. 250 ml, 20 forint, fél liter, plusz 20 forint, 1 liter, 30 forint, és a másfél literes üccsire plusz 50 forintos hűtési díjat számítanak fel. Uh-huh. Mi az, hogy hűtési díj? Hát nyilván mindenkitten azt nagy háborgás van, az internet népek között kommentelők kiakadtak ugye a feláron, és élénk reakciókat váltott ki mindenkiből, hogy hűtési díjat. Tehát, hogyha a polcról leveszed a kólát, az 380, ha te a hűtőből veszed, az 400 forintért adja. Mennyiségtől függően akár plusz 50 vagy 100 forintot is rászámol még.
4: Nagyon helyes.
1: Helyes,
4: tökéletes választás. Egyrészt a munkaerőt fizetett ki belőle, aki ugye bepakolja a hűtőbe az üdítőitalokat és a vizeket, másrészt pedig a hűtőszekrény áram felhasználását finanszírozod a plusz 20 forintokból. Kiváló, ne menjetek nekik, próbálj védeni.
1: 250 ml, ugye 20 forint, 1 liter 30, a másfél liter, és meg 50 forint plusz költséget kell fizetni. Akkor tehát olcsóbb a meleg kóla, mint a hideg kóla, ugye? Tehát ha leveszed a polcot, azt olcsóbb a megkapod.
2: Neked pénzbe kerül az energia, amivel lehűtöd az üdítőt. Akkor innentől kezdve tulajdonképpen a nyári szezonban, sőt a téli szezonban is mindenért pénzt lehetne kérni. Tehát a légkondicionált üzlethelyiségért, akár a vízpáráért, amit az arcomba fújnak, hogyha kiülök a teraszra, egy csomó dolgot fel lehetne számolni.
1: Ja, hogy plusz szolgáltatás, amiért neked felszámolnak.
2: Amit azt gondolod, hogy természetes, mert hogy te ezt a boltot vagy éttermet választottad, na, akkor ezután kérjünk mondjuk, hogyha ugye a gymeket állandóan légkondicionálják, a plázákat is. Akkor innentől kezdve bemegyek vásárolni, akkor legyen minden 10%-kal drágább.
1: De ez opcionálisan, bocsánat, csak arra van, amit hűteni kell, és nem hűtőbe is? Tehát amit ő alapból hűt, arra nem számol föl. Tehát nekem arra a tejre, a túrórudira, tehát amit muszáj hűteni, azt nem kell. De amit opcionálisan hűt...
4: Ez a gyerekek, ez a kényelmi díj, ezt így hívják, kényelmi díj. Ugye fizettünk például a parkolókba is kényelmi díjat, azért, vagy például autópálya matricánál, most már idén nem kell, de még tavaly kellett, hogyha te nem akarsz bemenni a benzinkútra, ott tötyörögni, hanem applikáción vezeted, veszed meg, az egy úgynevezett kényelmi díj. Itt is ugyanerről van szó, hogy alapból ugye a fagyasztott pizzát azt hűtenie kell, mert egyébként megromlik. De a kólát neki nem kell hűtenie, ez egy extra szolgáltatás.
1: De miért nem építi bele az árba? Ezt miért írja ki?
4: Mert nekem akkor az... nem fogod megvenni, mert akkor drága lesz nála a kóla.
1: De mitől lenne drágább?
4: De mert a másikból 380, itt meg 400.
1: De hogy feltűnne neked az, hogy leveszel egy kólát, és egyébként van egy polcról egy kólát?
4: Ja, neked nem. De egy csomó embernek meg igen.
1: Plusz 20 forint mondjuk egy kólánál.
4: Igen, amit néznek.
1: Humánusabbnak érzem, hogy beleépítem az árba, és azt mondom, hogy mit tudom, én a 250 milliós fétes üdvég, plusz 20 forintot rárakok. De akkor a bolti, tehát a polcos kóla is mit a 20 forintot drágább. Ez kicsit ilyen szarágásnak tűnik ez a... Hú, én berakom neked a hűtőbe, fizessél plusz 20 forintot. Nem? Építs bele a rezsibe, építs bele az árakba, ne, te ott fizetsz egy csomó minden mást is.
4: De az bele van építve a légkondicionálás, amit a Juli mondott, hogy edzőterembe mész, ott ugye azért nem fizetsz érte külön, mert ez nyilván egy légkondicionált épület. Abban az esetben, hogyha az edzőterem egyik fele légkondicionált lenne, a másik fele nem, és ugyanazok a gépek lennének benne, akkor ott is lehetne azt mondani, hogy a bérlet akkor egy ezeresebb drágább a légkondicionált helyen, de az egy alapszolgáltatás. Ez olyan, mint amikor elmész szállodába, kifizeted az éjszakáira, nem tudom, 30 ezer, 20 ezer, 40 ezer forintot, de ha te például a reggelit a szobádba akarod fölkérni, akkor
1: azért plusz.
4: Na, hát ez, gyerekek, ez ugyanaz. Plusz meló van vele, és plusz áramfelvétel van.
2: Jó, de te kérsz például plusz pénzt azért, hogy jégkockát teszel az üdítőbe?
4: Nem kérsz érte. Tehát most, oké, ők így gondolják, mi meg másképp gondoljunk ezt a izét. Egyébként jogszabály nem tiltja a történetet, tehát ezt nyugodtan
1: nem, hát ugye szabad áras. Igen. Tehát ő valójában úgy árazza, hogy akarja. Igen. Igen, nincs jogszabályi tiltás. Tehát ő rárekhat valamilyen szinten 20-50 forintot. Nem tűnik túlságosan soknak, csak inkább ilyen kicsit ilyen furálá érzékeled ezt, nem? Hogy most behűti nekem az ücsit, és akkor ezért elkér egy csomó plusz pénzt.
2: De miért egyébként az nem vagy fennakadva különösebben, hogyha Horvátországba elmész és szállást foglalsz, akkor tudod, hogy az, hogy ha naponta használod a légkondicionálást, akkor azért plusz pénzt kell fizetned. Ezen senki se akad ki. Akkor meg miért?
1: Életemben nem voltam még ilyen szállodában, hogyha plusz légkondit használsz, az pluszba kifizetik.
4: Dehogy nem.
1: Olyan szállodában voltam, vagy benne volt a légkondi, vagy nem volt. Ez a van légkondi, de ha használsz, ha fizeted, ez...
4: Elmondanám neked, hogy Görögországban szinte általános a napi légkondicionálási díj ráfizetése. Abban az esetben, ha becsörgeted a napi, nem tudom, ilyen 1000 forintnak megfelelő összeget, akkor így odaadják a távirányítót, kapcsold be.
1: És használd a klímát.
4: És használd a klímát. Tehát külön ki kell fizetni, mert az egy energiafelhasználás.
2: Itt írja az egyik hallgató, hogy van egy pékség, ahol a szeletelés, a kenyérszeletelés plusz 50 forintba kerül.
1: Tehát hogy felvágja neked a kenyeret, azért elkérjük.
4: Igen, bedobja a gépbe.
1: Tőlem?
2: Aha, igen.
1: Jó, ezt egy adom egyébként, tehát egy kicsit mindenki ravaszkodik, mindenki ügyes, mert neki ott van a szeletelő. Én szoktam néha pékségbe szeletelni, de nem kérnek pénzt. De ott mit az áramot a gépből elkérjük?
4: Valószínűleg igen. Meg a plusz munkát fizetett ki. Mondjuk ugye az az érdekes ebben, hogy ettől például a pék árusnak nem lesz több a fizetése.
1: Semmi. Egy mozdulat az egész, igen. Balatoni étterem fél liter csapvíz, a kancsóban két poárral 550.
4: Na.
1: Látod? Tehát, hogy azért ezt még lehet följebb tolni.
4: Ott is ki kell hozni, érted? Van egy vízdíj, azt ki kell fizetni.
1: Ő azért akarja, hogy fizessél, hogy ne így áll ingyen nála. Nem? Tehát, hogy...
2: De azt gondolom, hogy az alap, hogyha fogyasztok mondjuk ételt, akkor a víz, a csapvíz, akkor az ingyen legyen.
1: Nem? Szerintem, ha beülsz egy étterembe, vegyél már meg egy üveg ásványvizet, nem? Szóval, hogy én szerintem, na az viszont a vevő részéről a szarrágás. Tehát beülök egy étterembe, kifizetek egy 15 ezer számlát, de kérek egy pohár vizet, akkor kér egy ásványvizet, menteset, és akkor idd meg azt hidegen, nem? Tehát ez a... Eszünk négyen, és kér mindenki egy pohár vizet, nettó szarágás. Ezzel erre nem tud senki meggyőzni, hogy ez nem az. Mert én csapvizet akarok ki, nem, te szarágó vagy. Nem akarod meg. És ez tényleg így van, ezzel nem győztök meg. Más, ha valaki rosszul van, bemegy egy étteremben, nem akar ott tenni, kér egy pohár vizet, emberségből adsz neki. Oké, rosszul, igen. De az a beülünk négyen, megkajálunk, és kérünk egy pohár vizet, mert az ingyen van, ez annyira szinten szarágó, hogy csinálod?
2: Akkor számoljunk fel.
1: Sokszor csinálod. Nem? Mennyi? Most hárman bejött? Nem? Mondjátok, ha nem így gondoljátok. Szerintem az a nettó szarrágás. Más, ha egy gyógyszert akarsz bevenni, vagy rosszul leszel, vagy meleged van, adsz neki, mert normális vagy. De étteremben ingyen vizet kérni, az ilyen... Na.
2: számoljunk fel díjat, kicsit akkor ilyen. A WC használati díjért is.
1: De azt sokan csinálják, az a WC használati díjat, mondjuk étteremben nyilván nem, de egyébként a benzinkutakon plusz fizetsz, ha bemész a benzinkúton a WC-re. 100 forint, 200 forint.
4: Na, azon nem vagyunk fölháborodva? Tehát, hogy, mert akkor furcsán mérünk, hogy ott is egy plusz dologért, egyébként mert az étteremben egyébként, ha fogyasztasz, akkor nem kell a budiért fizetni.
1: Én egy kicsit a WC-t jobban megértem. Ő az arra plusz ember kellő, az karbantartja, arra felvesz valakit.
4: Itt is, hát ide kell pakolni a kólát a hűtőbe, hogy te hideg üdítőt így áll. Van neki egy költsége. Én azért próbálok gyerekek a másik oldalt picit képviselni, mert olyan furcsán mérünk ebben, hogy a 100 forintos, vagy most már nem is 100
1: az forint. Az oké, csak a boltban alapvető szolgáltatás veszel igénybe, hogy veszel valamit, egy terméket, ezért van a bolt.
4: A
1: benzinkúton tankolok, kiszom valamit, és megyek tovább. A WC használat az effektíve azért önmagában egy plusz dolog, az nem olyan, mint a boltban a vásárlás, mert a boltban a vásárlás nem plusz dolog.
4: Ha beülsz a kedvenc éttermedbe, és holnaptól azt mondják, hogy kedves Balázs, nagyon örülünk, a benzinkúton is tankoltál, ott hagytál 50 ezer forintot, mert vettél még csoki chipset, magyarót, még 300-at fizetsz ki a budira, itt is most megvacsoráztál, de ha ki akarsz menni pisilni, az 300.
1: Na, ez nekem megint más, mert a tankolásnál ott hagyok persze 50 ezer, teletankolok egy benzin, de ha én elköltök egy étterembe 40-50 ezer forintot, de még lesz, ne azzal, ezt az étteremek nem csinálják, hogy én fizessek, nem, fizessek azért, mert elmentem WC-re, miközben ott hagyok egy 4 fős társaságra egy vacsorát, na az megint a nettó szalágás.
3: Jó, de tehát, figyelj, hogy...
1: Tessék?
3: Plázákban ugyanez van.
1: Csak fizért nem.
2: Az elvi kérdés.
1: Csak fizetni étteremben lehet. Tehát, lehet, de...
4: Hogy akkor...
3: Plázában
4: is fizetsz a WC-ért, pedig bementél, költöttél a boltokba, elintéztél dolgokat, elmentél egy moziba, és még
3: kifizetik a...
1: Nem tartom azt se valahogy irány, nem zavar, nem tartom
3: irány. De itt meg akkor miért? A fia hűtőt karban kell tartani, az elromlik, újat kell venni idővel, helyet foglal, ott ő nem tud más tartani, más árut.
1: Nem plusz tartom soknak a 20-50-et, hogy... azt inkább azt mondom, hogy építse be az árba. Engem de jobban meg, jobban
3: valaki nem
1: meggyőzi.
3: Akar venni hűtöttet, és akkor nem tudja úgy beépíteni olyan értelemben, mert akkor két ára lenne a kólának hűtött hűtő. Ugye így ez így azért? Tehát, hogy mondjam, nem. Tehát, hogy ez...
1: Na, ez így akkor rendben
3: meg...
1: van.
3: Igen.
4: Ausztriában ez teljesen normális, évek óta így van, a Billában például.
1: Megyek sok helyen
4: tovább.
1: Külföldön.
4: Külföldön ez már régen így van, legalábbis Hollandiában.
1: Hollandiában,
4: biztos.
1: Igen, én láttam ezt, igen, Hollandiában. Igen. Így van Hollandiában, sok boltban van. Hogy a hűtőt áru, vagy a hűtőt hűtér, ugyanúgy ráfizetsz valamennyit, abszolút, igen.
2: Hát van olyan...
1: Mondjad.
2: Van olyan áruházlánc, ahol például a hús darálásaért is fizetni kell. Tehát megveszed a húst, de azt mondod, te darált húst szeretnél, azért, hogy ledarálják neked, azért fizetsz.
3: Ugye ezek szolgáltatások, ezen lehet elgondolkodni, hogy ez jó-e vagy nem. Úgy hívják, ugye, hogy rezervációs ár, mikroökonómiában, én kereskedelmi végzettséggel bírok, ugye, és ott az azt jelenti, hogy mennyi az a maximum pénz, amit te megadsz egy terméknél. Ugye meleg van, nyár van, megadod a maximumot egy hideg üdítőért, és akkor ők azt meg is kérik annak az árát.
2: Hát valószínűleg ez olyat, ezt azt teheti meg, akinek a környéken nincsen versenytársa.
3: Így van.
2: Tehát, hogy nincsen azon a településen még egy kis bolt, ahova átsétálsz, és megveszed a hűtött üdítőitalt alapáron. Tehát, hogy ő ezt megteheti, hogy rádobja a 100-200 forintot, ennyi. Mert úgyis ott veszed meg, hogyha hideg üdítőt akarsz venni.
1: Igen. Jó, mindesetre bátor. Hát nyilván a boltot, hol volt ez a bolt? Nem is tudom, Cegléd, vagy hol rakták ki? Nyilván a szasz,
4: de van egy csomó
1: szana szétszedik. Már hogy csinálják egy csomó olyan.
4: Igen, írtak Mohácsról, a Balatonról, hogy ez náluk is így van.
1: Jó, hát a Balaton az két hónap. Hát az ott, ha levegőt veszel a Balatonon is, érted? Ránézel egy lángossal, 2000 forintot fizetsz, még meg se rendelted. Tehát azért ott szezon van. 2000, 2002, 2005. Egy 4 fős család elmegy, eszik egy lángost, az 10 000 forint. És ettél 4 darab lángost. Ha!
2: Hát ez pont
1: azért, azért köszönjük, nem?
2: A piaci árnak, igen.
1: Azért az durva. Na jövő mindjárt, 7:30 pontosan itt vagyunk a hírek után.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, te! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet?
8: Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Ne várj, használd az Urzinolt!
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea, belső társad az anyaság útján.
11: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Hasson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
8: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
14: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
15: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
16: Felújítaná otthoná? Bízza a munkát a Deli Festő Kft-re. Kopottak a falak, vagy ráférne egy tisztasági festés a lakásra? A Deli Festő Kft. Gyorsan, precízen és megbízhatóan dolgozik egyeken, Tiszafüreden és a környéken. Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzati szigetelés és gipszkartonozás garanciával, rejtett költségek nélkül. Kérjen még ma ingyenes helyszíni felmérést és árajánlatot. Deli Festő Kft. Telefon 0670 351 61 18.
17: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
18: Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
17: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal, és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, Kúszöles út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stíl. Sosan.
19: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gép kölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 65 80. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
20: Kényelem bútor volt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlókat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútor volt.
21: Kényelem bútor volt.
20: Kényelem bútor volt.
22: Spóroljon napenergiával! Indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása. Több éves tapasztalattal és szakértelemmel. Magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés. Indisolar.hu. 0670 599 97 93.
23: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza tó partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma, és több mint 1 tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tisza tó válogatott ízei várnak, egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élmény falusarud. A Tiszató slow living mintafaluja.
2: Reklámot hallottak.
3: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Rendszámfelismerő kamerák őrzik Jászlapáti be- és kivezető útjait. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Révbe ért a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése Jászlapátin. A versenyképes járások program támogatásával mintegy 64 korszerű kamerát telepítettek a város különböző pontjain. A be- és kivezető útszakaszokat rendszámfelismerő eszközök figyelik. A térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 24 helyszínt érint a városban. Részletek a szoljon.hu cikkében. Egy hím fehér karmú vércsét figyeltek meg Tiszafüred külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Park határán, cseh ornitológusok. A madarat később hazai megfigyelők is észlelték, többek között a park munkatársai is. A fehér karmú vércse a 20. század első felében még elvétve fészkelt hazánkban, azonban manapság már rendkívül ritka kóborlónak számít. A megfigyelés különlegességét fokozza, hogy a madár szaporodásra utaló jeleket is mutatott. Többször volt megfigyelhető, hogy zsákmányt próbált meg átadni egy vörös vércse tojónak. A fehér karmú vércse fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 500 000 forint. Részletek a szoljon.hu cikkében. 3 éve még összefogással sikerült megőrizni egy fontos helyi szolgáltatást, most azonban ismét fordulóponthoz érkezett a történet. A kungyalui posta fenntartása egyre nagyobb terhet jelent az önkormányzatnak, ezért a képviselőtestület napirendre tűzte a jövőjét. Végül a képviselőtestület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy felmondja a Magyar Postával 2023. januárjában kötött partneri szerződést. A határozat értelmében a kungyalui kirendeltség működése 2026. július 30-áig biztosított. Részletek a szoljon.hu cikkében. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet, itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is, a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bentartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is. Végül a várható időjárásról. Délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Az északias szél megélénkül. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Most. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3:48 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. És várjál, Juliska, benyomlak téged, és ez sosem tudatos, senki ne vegye magára. Egyszerűen csak azt érzem, hogy megnyomom, de nem nyomom meg, de bent vagy. Na, és nem tudom, mennyi napunk van még, talán 50, ugye? Vagy 40? 45, valahogy így állunk, már nincs olyan sok. Sajnos, az már a nyár második fele jócskán, ugye augusztus 8, ez most kicsit ilyen privátabb lesz abból a szempontból, hogy azt a 63 000 embert érinti, aki jön majd a szigetre, ugye augusztus 8-án. Az Oti bulira.
21: Mert egyébként fejre fog állni a város közlekedésre.
1: Meglehetősen.
21: Lehet
1: kicsit felforgatjuk a közlekedést, lezáratjuk a hidakat és a rakpartokat. Igen, itt közben kapom az adatokat, hogy nagyjából ez hogy néz ki. Ugye 150 ember dolgozik majd azon, aki szkenneli jegyeket, emellett ugyanennyi biztonsági őr lesz, 300 ember segíti majd a 65 000 emberre bejutását. Ingyenes buszjáratok, járatsűrítések és BKK hajók indulnak el nagy tömegben. a sziget felé. De kicsit bulizgattuk ott a haverokkal. Most érted? Hát megcsináljuk ezt a dolgot, úgyhogy lezárják az alsó rakpartot, és mindjárt felhívjuk a vitézit csak, hogy mesél nekünk, hogy ilyenkor egyébként hogy számolják ki a kapacitást az egyes villamosnál, a hévnél, mekkora járatsűrítéssel jár ez, honnan indulnak pontosan ingyenes buszok, azt hiszem talán a nyugatitól, de ezt majd ő még elmondja. Tehát ez a buli egyébként, ez most ott tart, hogy ez komoly infrastruktúrával egy kicsit megdolgozzuk a BKK-t, a hévet, az egyes villamost, a hajóközlekedést, hogy oda megérkezzen 65 ezer ember. És akkor kapom az adatokat, hogy nagyjából egy óra alatt az egyes villamos vagy a hív az mennyi ember tud elvinni. De egészen érdekes számítások vannak itt egyébként, hogy hogy kell kiszámolni, hogy 60-65 ezer ember, az mondjuk ha csak egyes villamossal és hívvel jön, az óránként hány ezer ember, és 16 órával előtte kell, hogy elinduljon az egyes villamos, hogy oda vigyen. Oda vigyen, hogy 65 ezer ember. ez egy jó kérdés. Ugye szabad parkolókat kell biztosítani, leállóhelyeket, azt hiszem talán ez az Ocean parkoló lesz, tehát hogy van egy csomó minden, amiben akkor mi ugye nem is az, hogy bele se gondoltunk, de hogy valójában mi is most tanuljuk ezt az egészet, hogy mondjuk egy helyen egyszerre 65 ezer ember, az hogy néz ki? Egy olyan nehéz infrastruktúrá, mint a sziget, ugye? Mert mondjuk, ha ez a Puskás, 86 bejárata, 86 megközelítőnek, de ugye ide úgy kell elvinned embereket, hogy egy hídon tudnak bejutni, ez a K-híd. Illetve meg lesz nyitva majd még egy híd az Árpád hídnál, ahogy ott a Dog Bistro vagy a Dog szórakozóra mentél be. Ott is be lehet majd menni. Nyilván az egy nagyobb séta, ha valaki vállalja, akkor még kényelmesebben be tud jutni. De hogy ez a komplett város infrastruktúráját megmozgatja.
21: Ha az Osanba szorult egy kis üzleti érzék, akkor most fizetősé teszi a parkot.
1: Az Osa, igen, az Osa jó arc, akkor arra
21: napra. Valaki és ott a parkoló ciklókat.
1: Igen. Na, mindjárt megkérdezzük a Dávidot, aki már itt van velünk. Hello, Dávid, jó reggel, ciao.
0: Jó reggel, sziasztok.
6: Jó reggel,
1: jó reggel, jó miniszter úr. Köszönjük szépen, hogy a sűrű teendő itt közepette erre van időd, hogy egy kicsit itt segíts nekünk ebben kibogozni.
0: Még elég korán van.
1: Még korán van. Sűrű napok ezek mostanában, nem?
0: Abszolút, de nagyon élvezem, mert rengeteg dolgot meg tudunk oldani.
21: Félelmetes nekem, kicsit olyan érzésem van, mintha mindenhol ott lennél.
1: Igen, többen vagytok, Dávid? Igen, tényleg egyszer innen, egyszer igen. Onnan, egyszer külföld, belföld, döbbenetes
21: a dolog. Van már egy alter ego, amit néha bedobsz?
0: Nincs, még sok kira példáját nem követem, de...
1: De kemény.
0: Tanulok, de tanulok.
1: Keménybe vagytok. Na, mesélj nekünk egy kicsit, mit kell tudni? Ilyenkor milyen infrastruktúrát néztek? Hogy zajlik a számítás? A járatsűrítés, buszjárat, villamos, hév, H5 hév, hogyan sűrítitek? Milyen számolások zajlanak ilyenkor? Például egy ekkora rendezvénynél.
0: Nem akarnám, hogy túlzottan elbíz magad, de a fő referencia pont Rihanna egyébként. Mert...
1: Egy kicsit hátradőltem, mosolygok. Ezért ez jól esik az egómnak.
21: Hogy mondod, Rihanna?
0: Igen, mert ugye akkor volt a szigeten utoljára ilyen típusú terhelés. Ugye egy normál szigetnapon, amikor tart a fesztivál, akkor a rend az nagyjából, hogy körülbelül, ha a magyarok számára nagyon ismert és szeretett sztár is van, akkor is maximum a látogatók fele az, aki aznapra látogat ki, és jellemzően magyar. A látogatóknak fele, inkább még több is általában, kínálvó külföldi látogatója a szigetnek, aki ebből eredően nem közlekedik aznap, hanem csak a Sziget Fesztivál hetét megelőzően, vagy azt követően, amikor a sátrával érkezik, vagy elhagyja a szigetet. Tehát magyarul sokkal kisebb a terhelés. A Rihanna volt utoljára akkor a érdeklődést kiváltó koncert a szigeten, a budapestiek körében is, hogy ilyen méretű terhelést kapott a sziget, mint amit most fog. Tehát éppen ezért nézzük, hogy akkor mi működött és mi nem működött. Én ezzel már fővárosi képviselőként is foglalkoztam, meg most is nyilván a MÁV révén erre ránéztünk. Valóban a Puskás egy jó referencia, nagyjából olyan, mint hogy egy teltházas Puskás meccs lenne, kettes metró nélkül, és egy olyan stadion nélkül, ami erre van kitalálva. Tehát ez egy elég nagy kihívás lesz a város közlekedési rendszerének, és magának a szigetnek is, ugye valójában azért a legszűkebb keresztmetszet, az maga a K-híd, aminek a felújítása egyébként most el fog indulni, ezen sokat dolgoztunk, de csak a Sziget Fesztivál után tud már elindulni, hiszen ha le lenne zárva, akkor még nagyobb baj lenne. És a K-híd a jelen állapotában ugye nem tud egyszerre nagy tömeget fogadni, tehát ott ugye azért vannak azok az ilyen szűkítő elemek, amiket mindkét oldalon mindig kiraknak a rendőrök a fesztivál idején, mert nem mehet rá egy adott mennyiségnél több ember egyszerre a K-hídra, tehát mikor ha le is száll nagyon sok ember a hévről, nagyon sokan egyszerre akarnak hazamenni, akkor nyilván ott kialakul egy torlódás, tehát itt éppen azért lesznek külön buszjáratai is a BKK-nak a nyugati pályaudvartól, azért lesz hajó, ami nyilván nem old meg minden, de egy kis extra kapacitást ad, és ezért próbálja majd bátorítani a sziget a látogatók egy részét legalább, hogy ne a K-hídon, hanem az egyel délebre a Szentlélek térhez közelebb eső H-hídon hagyják el a szigetet, hogy ezt a szűk keresztmetszetet amennyire lehet enyhíteni lehessen, és persze a hév pedig egész éjjel sűrített menetrenddel fog járni. Azért azt kell látni, hogy ez egy órában, ha minden jól megy, akkor is 10-12 ezer embert jelent. Tehát ez ahhoz, hogy 63 ezer ember oda megérkezzen, úgyhogy nem alszik kint senki, ahhoz, ha minden szuperül menne, akkor is 5-6 órára van szükség, és nyilván óhatatlanul elő fog állni olyan helyzet, hogy ez nem egyenletesen jelenik meg. Tehát itt biztosan az jár jól, aki minél előbb kimegy, és egy kicsit el van a hajógyári szigeten, azért jó idő lesz, nyár lesz, ennél rosszabb dolgok is történhetnek, tehát szerintem érdemes kimenni, piknikezni, kimenni előbb annak, aki tud. És hazafelé lesz nyilván, mint minden meccs után, vagy minden nagy koncert után, általában még kijutni az egyszerűbb, mert ott az jobban szétoszlik, de a vége után hazafelé van mindig a legnagyobb nehézség, ez minden foci meccs szervezésénél, vagy nagy olimpiai egyéb esemény szervezésénél, és mindig a hazafelé menet a nehéz. Éppen ezért van az, hogy lesznek különböző afterbulik is ott, amennyire tudom, hogy aki esetleg úgy dönt, hogy nem egyből az első évvel akar a koncert vége után hazamenni, már pedig az nem fog sikerülni az emberek nagy részének, hogyha még marad egy pár órát utána a szigeten, akkor is legyen program. Ezt csak így lehet megoldani.
1: A 9000 vagy 10000 az nagyjából, amit az óránként az egyes villamos vagy a hév tud elvinni, mondjuk a Batthyányitól az Árpád hídig? Tehát így számol ilyenkor, vagy így számoltok, hogy nagyjából ez
0: hát
1: a 9000 per óra?
0: Hát itt három bejárati pont van a szigetre. Egyik a K-híd, amit ahogy mondtam, ott van egy jelentős kapacitáskorlát, hogy mennyi embert lehet átengedni. Úgy, ilyen nagyjából ilyen két sorba tudnak az emberek menni, annál több nem fér be. Van a H-híd, amin át lehet menni busszal is, ezt fogja is használni a BKK, meg gyalog is, egyel délebre, és van a hajós bejárat a túloldalon, de hát ott meg ugye a hajók kapacitása az elég szűkös. Ez határozza meg valójában, nem a hév önmagában, hanem hogy a szigetnek a három bejáratán mennyi ember tud
1: egyszerre bejutni. Igen, ez a hajójárat, ez aranyos a BKK-tól, 300-200 ezen fölférnek a kis hajóra, ott azért párszor fordul a hajó, de az is egyfajta segítség, hogy ott is pár ezer ember.
0: Azt hiszem, hogy azért...
1: Nincs hajó.
7: Én hónapokkal ezelőtt bedobtam, hogy egy ponton hidat azért csak össze kéne ácsolni.
1: Igen. Egyébként azért nem egy rossz megoldás, hogy valahol a sziget és a pesti oldal között egy hidat. Igaz, hogy a hajóforgalmat zárni kellene.
7: Na, menjenek a másik oldalon.
0: Kész. A kis oldalon lehetne új hidat építeni, ugye ott a K7 felújítás a tervben is van. Ugye a probléma az, ez sok gondolkodás volt egyébként már a korábbi években, hogy amíg a K-híd épül, mit lehet csinálni, hogy mindenhol természetvédelmi területek vannak, és ott eléggé bele kéne nyírni a növényzetbe ahhoz, hogy ott bármilyen híd meg tudjon olyan helyen érkezni, ahol ma nincs. És végül ezért lett ez elvetve, és ezért a K-híd felújítása kezdődik el rögtön a Sziget Fesztivál után, és azt fogja most a Budapest közút és a főváros rendbe rakni, úgyhogy még jó pár évig használható legyen, és egyébként pont ezek a típusú korlátozások, hogy egyszerre hány ember mehet rá, ezek megszűnjenek, de ezt az idei nyáron már nem lehetett megcsinálni, mert nem volt rá idő onnantól, hogy ezt a pénzt kiharcoltuk még évelején.
21: Amikor láttátok, hogy mennyi egy ment el, 60 ezer, hónapokkal ezelőtt ez már kiderült, akkor volt egy ilyen...
1: Igen, ezt rajtunk fogják leverni.
21: De volt egy ilyen halksóhajó, cseszt.
0: Ugye volt ez a, emlékeztek rá, hogy volt egy elég nagy közéleti vita arra, hogy a szigetnek hogyan és miként segít a főváros, meg hogy mentjük meg, hogy legyen idén is sziget. Ugye ennek én is részese voltam, és próbáltuk kialakulni a feltételeket, ott ugye ebben minden közéleti szereplő megszólalt, nagy viták voltak, és már akkor lehetett tudni, hogy ahhoz, hogy a gerendaiék meg tudják menteni a szigetet, és azután, hogy a külföldi tulajdonos kiszállt, ezt meg tudják oldani, egyszerűen kell olyan programokat csinálni, ami a magyar fiatalokat jobban érdekli, és kimennek szívesebben. Mert a külföldi érdeklődés azért az nagyjából fix, és az nem tartotta el egyedül, és akkor már lehetett tudni, hogy valamilyen olyan programot szeretnének, ami nagyobb számban megszorítja a magyar fiatalokat, viszont ők, mivel itt laknak Budapesten vagy környékén, vagy akár vidékről is, inkább egy Intercity-vel feljönnek, ezért nyilvánvalóan nem fognak kint sátrazni egész héten. Tehát ez, hogy lesznek ilyen nagy terhelésű napok, erre az első perctől készültünk, még szerintem talán azelőtt is, hogy tudtuk, hogy ki fog fellépni. Tehát ez tudnivaló volt. És hát összességében is volt egy nagy menetünk annak érdekében, hogy a magyarok nagyobb számban tudjanak kimenni a szigetre. Ez volt valójában az egyik legnehezebb vitáspont, és ugye, hogyha valakinek van országbérlete, Pest vármegye bérlete, vagy budapesti bérlete és diák, tehát ugye akár egyetemista, akár középiskolás, akkor egy nagyon kedvezményes félárú szigetbérletet tud venni. Ez a MÁV applikációból és a BKK applikációból is elérhető. Tehát azért, hogyha valaki magyar fiatalként kimenne a szigetre, azért most az idei évben sokkal jobb esélyekkel indulnak neki, mint bármikor korábban. Ez volt az ára annak, hogy a sziget kedvezmény mint kapjon a fővárostól az újrainduláshoz.
1: Csak ez azt jelenti, hogy a kifelé jövő embereket is napi sűrűségű egyes villamos és hév viszi, tehát hogy szinte folyamatosan, abszolút. Mert ott akkor fel kell szippantani, még 30 ezer benn marad az afterpartin, de mondjuk 20-30 ezer úgy dönt, hogy szépen kikocog, akkor őket is sűrített járatokkal kell hajnalba hazavinni, vagy elvinni.
0: Ez így van, így van. Tehát a hajnali időszakban is a hév is 5 percenként fog járni, a villamos is sűrűn fog járni szinte munkanapi sűrűséggel, így készül a MÁV és a BKK is. És egyébként készült most a puskásos nagy meccsekről egy elég érdekes analízis, és azt látjuk, hogy például a megosztott rollerek és addigra már a Bubi is újra működni fog, Bubik és hasonlók, azok ilyenkor azért nagyon tudnak még segíteni a csúcsot ki egyengetni. Még a sziget normál napjain is az látszik, hogy rengeteg rollert raknak le és vesznek föl a Sziget Fesztivál bejáratánál, és az alsó rakparton jönnek be. Ez nyilván, mint a rollerezés, általában hogy mondjam, bír a maga biztonsági kockázataival, de abba tud segíteni, hogy még valamennyi extra kapacitást adjon. Tehát még az is meg fog jelenni, hogy sokan mikromobilitással közlekednek ilyenkor.
1: Úgy, ilyenkor a Lime vagy valamelyik nagy szolgáltató kialakított egy parkolóhelyet, mert ugye csak ott tudod lerakni, ahol ő erre engedélyt ad a térképén.
0: Igen, igen, igen. Ők is, meg a bérautósok is szoktak ilyet csinálni. Azt nyilván azt feltételezi, hogy valaki alkoholmentesen csinálja végig az estét, de még a bérautós cégek is szoktak ilyenkor extra állomásokat csinálni.
7: A Bubit lehet egy sör után vezetni? Vagy kettő? A bringás szolgáltatást?
0: Hát ugye úgy változottak lesz az előző kormányzat idején, hogy minimális alkoholos befolyásoltság alatt kerékpározni lehet, igen.
7: 3300 bringát ígértek, az meg lesz addigra, hogy az a kezdet, azt nem tudom, tudod-e ezeket
0: én most
7: a
0: számokat. A főváros nevében én már nem mernék nyilatkozni, hiszen nem dolgozom ott egy jó ideje, de a Bubinak elvileg már most is kész kéne lennie, látom, hogy még vannak nehézségeik, szerintem azért nyára ennek össze kéne állnia. Elvileg május vége volt a korábbi szerződéses határidő, letelt. A

0: vagy a BKK, mint amúgy, de hát nyilván egy ilyen terhelés mellett azért ez biztos nem tud elég lenni. Ezért is érdemes tényleg, és ez nem csak azért mondom, mint amikor mondják, hogy indulj el időben az iskolába, mert akkor biztos odaérsz, hanem tényleg egy ilyen eseménynél érdemes rátszámolni azt a pár órát, hogy az ember előbb kimegy, visz magával, nem tudom, néhány doboz sört, vagy valamit, és akkor megissza a barátaival, el van, kim van előbb, nem a legnagyobb tumultusba ér ki, és hozafelé is rászámolni egy kicsi időt, mégiscsak nyár van, és hogy mondjam, bulizni. Megy ki valaki a szigetre, hogy egy ilyen rendezvényre megy, és nem utolsó pillanatban takra odaérni, mert ott azért az már tud nehéz lenni.
1: Abba baj lesz,
2: igen. Köszönöm, hogy a koncertet javítottad zenei eseményre.
1: Hívjuk inkább így. A koncert erős tudat. Dávid, nagyon köszi, jó munkát neked, meg elte időt szántál ránk itt a sűrű teendő közepette. Köszönjük szépen, köszi, jó munkát, ciao, ciao, Vitézi Dávidnak, köszönjük szépen. Írom, aki történelmi gyerekek, az első miniszter nálunk.
2: Nem.
1: Már ki volt? Volt egy, valaki egy klasszban? Klasszban talán, nem?
2: Nem, az már itt volt a földművelés ügyből kifolyólag
1: valaki
2: beszéltünk.
1: Valaki volt már?
2: Igen, már nem emlékszem pontosan, de talán a Nagy Istvánnal.
1: Már lehet, hogy egyszer beszéltünk, igen.
2: A második, de igen. Az biztos, hogy ebben az új érában az első. És igen. Akkor még két kreditünk van.
1: Igen. Bocs, az egyiket el kell lőni az Oti bulira. Ne arra húgyatok.
2: Vannak fontos események. Rohadt jó ötletek jöttek, tehát az egyes.
1: Igen.
2: A velencei tó összes csónakját és vízibicikliét át tudjuk így hozni, mert sajnos nekünk az most nem
1: tökéletes,
2: kell.
1: Tökéletes, az is plusz 500 ember.
2: Plusz 500 ember, akik áthajóznak. Lehetne hívni egy ilyen nagyparittyás valami sztorit, ahol az igazán bátrakat átlőhetné.
1: A Pesti oldalról.
2: Lenne egy ilyen rohadt nagy fölfújt matrac, érted a sziget partján, és akkor oda játszúzliznánk embereket. Remek ötletek van.
3: Teljesen jó ötlet, igen. Hogy hány önkéntes révész fogja majd üzembe helyezni magát.
1: Ja, és átevezni a Dunán folyamatosan.
3: Az, lesznek ilyen megvilágosodott.
1: Feketén, tudod, feketén. Jönnek majd a vízitaxisok, hozzák az embereket.
3: Nem az lesz, hogy cigi, nem motorcsónak.
1: Pont ezért van egyébként kettőkor kapunyitás. Tehát oké, hogy rászánod a délután, meg meleg van, de hogy kettőkor nyílik a kapu, és akkor azért így van időd mondjuk este 5-6-ig bejutni. Tűzomáltozás, persze. Meg egy csomó minden ott már él. Tehát, hogy oké, hogy maga a sziget az, mit tudom, 3 nappal később indul, de ott már a kiszolgáló egységek, az óriáskerék, egy csomó minden már ugye működőképes lesz tulajdonképpen augusztus 8-ára. Tehát, hogy bejössz kettőkor, akkor nem egy üres nagy színpaddal találkozol, hanem ott már nem rendezvényhelyszínek vannak, de nyilván mondjuk kiszolgáló egységek, helyszínek, éttermek, italok, bárok, azok már abszolút működnek. Jó, tehát a fogyasztás az rendben van.
3: Azt mondd meg nekem, hogy hány nappal előtte menjünk ki elásni a készleteket.
1: ez fakultatív. Csak vigyázz, hogy ne építsenek rá. Ne építsenek rá valamit. Na jó van, gyerekek, hát ez lesz akkor augusztus 8-án. 2 órakor nyitjuk a kapukat, ahogy mondtam, tehát érdemes tényleg egy kicsit előbb jönni. Ha valaki ilyen 7-8-kor érkezik meg, az 9-10-es bejutással számoljon. Tehát ez
3: vicces. Figyelj, de ez nagyon jó, mert jön majd egy ilyen szupersztár így koncertezni, és akkor azt fogják mondani, hogy Rihanna és DJ Otto.
1: Hát a Rihanna ki hasonlat azért fáj csak, mert itt írja, hogy emlékeztek, 1:30 után lement a színpadról, és unatarcó hazament. Emlékeztek? Mindenki őt várta, iszonyat szarbuli volt, végig unta az egészet, 3-4 órát volt a színpadon, előadott 3 dalt, és lement a színpadról. És így állt 60 000 ember, hogy mi a fuck. És soha többet nem jött vissza. És borzasztóan unta azt a 3 dalt is. És nagyon szarul szólt.
3: Viszont olyat verkelt, hogy azért érdemes volt.
1: Ez volt az óriási Rihanna koncert, az megvan? Emlékeztek? Óriási balhé volt belőle. Mint nyomott 50 perc, egy órá. Unta nagyon, letett a mikrofont, azt mondta, hogy köszönjék elég. Kelet-európai kis turné, ő ezzel nem nagyon foglalkozott. Megérkezett magánhelikopterrel, 50 percet lenyomott.
3: Hello, Bukarest!
1: bemondta, és utána levonult a színpadról. Ez volt, igen. Na jó, van, jövő mindjárt 3 perc.
3: Milyen hosszú lesz?
1: Micsoda?
3: A koncert milyen hosszú lesz?
1: Maga a buli?
3: Az ott is.
1: Hát az ilyen 4-5 körül elindul, és 11-ig tart.
3: És kifejezetten a DJ Oti buli?
1: Az azért nem mondom, mert akkor elkezdesz visszaszámolni, és megszivatom azokat, akik azt mondják, hogy csak arra a bulira akarnak kijönni, amit mi csinálunk, és onnantól kezdve le fognak róla maradni. Tehát én nem mondom meg, hogy mikor kezdünk.
3: És nekem megmondom.
1: Neked igen, de te úgy egy kamionon át fogsz leküldni.
2: Neked akkor már mindegy.
3: De úgyis a Margit szigeten fogsz valahol kamilázni.
1: Úgyis valahol egy kamionon át fogsz.
3: Lehet, hogy rossz szigetem vagy.
1: Hol vagy, Juli? Igen. Na, jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 8 óra itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
1: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
2: Na, ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
0: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
3: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifú.

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance nappellyel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sweeping and Living.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis?
9: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor...
9: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
10: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
11: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
12: Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára. Július 9 és 11 között Tiszató Fest, Biolex, TNT, Notár Méri, Cosmix, Regán Lili, SM, Groove House, Prédabia, Fehér Krisztián, Krisz Rudi és még sokan mások. Csapj le a kedvezményes jegyekre most! Részletek facebook.com/Tiszató Fest.
13: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben.
14: Várjuk a főút 37 szám alatt.
15: Felújítaná otthonát? Bízza a munkát a Deli Festő Kft-re. Kopottak a falak, vagy ráférne egy tisztasági festés a lakásra? A Deli Festő Kft. Gyorsan, precízen. helyszínen és megbízhatóan dolgozik egyeken, Tiszafüreden és a környéken. Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzati szigetelés és gipszkartonozás garanciával, rejtett költségek nélkül. Kérjen még ma ingyenes helyszíni felmérést és árajánlatot. Delifestő Kft. Telefon 0670 351 61 18.
16: Készülsz a hétvégére? Esetleg nagyobb bulit vagy családi rendezvényt szervezel? Spórolj az árakon és ne a hangulaton! Irány a régió legnagyobb italdiszkontja, az Akció Market. Nálunk garantáltan alacsony árak és folyamatos akciók várnak az év minden napján. Legyen szó frissítő üdítőkről, jéghideg sörökről, finom borokról vagy prémium rövid italokról. Hatalmas kínálat.

0: kaptad. Tiszafüred, Igariút 18. Akció Market. Kocincsunk a legjobb árakra. Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos, poroszló, főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
1: Reklámot hallottak.
2: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Fehérkarmú vércsét észleltek Tiszafürednél. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Egy hím fehérkarmú vércsét figyeltek meg Tiszafüred külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Park határán, cseh ornitológusok. A madarat később hazai megfigyelők is észlelték, többek között a park munkatársai is. A fehérkarmú vércse a 20. század első felében még elvétve fészkelt hazánkban, azonban manapság már rendkívül ritka kóborlónak számít. A megfigyelés különlegességét fokozza, hogy a madár szaporodásra utaló jeleket is mutatott. Többször volt megfigyelhető, hogy zsákmányt próbált meg átadni egy vörös vércse tojónak. A fehérkarmú vércse fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 500 000 forint. Részletek a szoljon.hu cikkében. Révbe ért a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése Jászapátin. A versenyképes járások program támogatásával mintegy 64 korszerű kamerát telepítettek a város különböző pontjain. A be- és kivezető útszakaszokat rendszámfelismerő eszközök figyelik. A térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 24 helyszínt érint a városban. Részletek a szoljon.hu cikkében. 15 év fegyházra ítélt a szolnoki törvényszék egy 35 éves német állampolgárságú nőt, aki megölte 11 éves kisfiát 2025. márciusában Karcagon, közölte a szolnoki törvényszék sajtóosztálya. Az ügy vádlottja 2021. szeptemberben a Németországból Magyarországra történt költözködésüket követően nem iratta be általános iskolába 11 éves kisfiát, majd 2025. március 1-én este 8 és 9 óra között karcagi otthonában megfojtotta a gyermeket, ezt követően egy búcsúlevelet hátrahagyva felvágta az ereit. Az ítéletet az ügyészség, a vádlott és a vádlott védője is tudomásul vette, így az a kihirdetése napján jogerőre emelkedett. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre. Figyelmeztet itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkoló autóban. Végül a várható időjárásról. Délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Az északias szél megélénkül. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: FM egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, 8 óra után, 13 perce jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kánikula van, gyerekek, kitört a vakáció, úgyhogy átáll mindenki.
2: Kiürült a város,
1: látjuk az SMS számot, látjuk a Viber forgalmat, eltűntek a szülők, akik hallgatnak bennünket, tudnak egy kicsit aludni, vagy legalábbis a gyerekek alszanak, nem kell őket 7-kor iskolába vinni. Igen. Taki azt írta, én már a K-hídon vagyok.
2: Igen, már csak 46 nap.
1: Egyrészt várom kettő, ez már megint a nyár vége fele lesz. Már augusztusról még nem a nyár vége, de most már megint az van, hogy 2 hét és nyári szület, iskola kezdés, jövögetnek ezek a hírek. Tehát azért legyen még jó sokáig az oti buli, mert az augusztus 8 még nem a nyár vége, de már egy kicsit korábban sötétedik is érzed, hogy megyünk bele a szeptemberről, úgyhogy várjunk azzal még.
2: Két dolog biztos ezzel a bulival kapcsolatosan, hogy én valahol egy kamion alatt fogok kikötni.
1: Végezni.
2: Kettő, hogy te el fogsz késni. Mert elindulás előtt egy órával fogsz így érzni,
1: Igen, és hol vagyok, nem? Ja. Én már egész napot vagyok, úgyhogy én nekem reggel 9-kor könnyű bejutásom lesz oda.
2: Tudod, hogy mi a baj? Az a baj, hogyha ti oda mentek a fecóval együtt, és elkezdtek úgy alapozni unalmatokban,
1: nem
2: de
1: szoktunk.
2: Este
3: évek
1: nem szoktunk. Azt mindig 2 órával a koncert előtt csináljuk, egész nap próba van még, meg még ott vagyunk, meg még egy csomó eldöntendő, meg nehéz dolog van, amikor elkezdünk felöltözni, akkor isztjuk az elsőt.
2: Aztán
1: megérkezik, mindenki érkezget az öltözőbe, ugye, és akkor már szoktak bajok lenni.
3: Jó, most más a teher egyébként, Otin.
1: Hát figyelj, akikkel dolgozom, azt jelenti, hogy szerintem ezt most el sem tudjuk képzelni, hogy ez mi lesz. Tehát ez így ebben a formában, hogy 63 ezer ember egyszerre egy időben egy helyen, ez felfoghatatlan. Tehát ezt nem tudom, ez milyen lesz. Nem is tudom, hogy fog működni. Már hogy nyilván nem a buli, hogy fog működni, hanem ez mit fog ott okozni. Nagy a teher, meg nem könnyű azért ez. Tehát ez egy egészen más léptékű dolog, mint mondjuk egy park, vagy egy plázs. Tehát, hogy nagyon más. Az infrastruktúra, a Szigettel való együttműködés, amiket ők kérnek. Ugye nem Szigetbuli, de hogy azért itt nagyon sok szempont van. Nagyon sok biztonsági korlát. Még az amerikai tulajdonos, hogy helikopterrel nem repülhetsz be a tömeg fölé, mit tudsz csinálni, mit nem tudsz csinálni. Rengeteg e-mail, rengeteg egyeztetés, sokan vannak rajta. Nagyon nagy munka egy ilyet összerakni, igen. Iszonyat meló.
3: És 10 000 volt egy park, vagy 10 000 volt egy siófok.
1: Mennyiségre?
3: Körülbelül ugye egy buli, annyi volt, vagy 12 mondjuk, ahhoz képest 6-szoros a terhelés, 60 000
1: nem,
3: vagy 10-szeres?
1: Nem, 6-szoros nincs. Ugye az még nagyon megnehezíti, hogy a Sziget is egy újraépülő történet, egy újrainduló történet, ott vesznek át egy csomó mindent, és szállnak ki régi tulajdonosok, egy csomó érdekkör változik nyilván a választások kapcsán is, tehát maga az egyeztés is. De nagyon rugalmasak, nagyon jó arcok, nagyon sok mindenben segítenek, de mégis a mi bulink mégse az ő buliuk, de mégis az ő infrastruktúrájukkal, de mégis ez egy külön buli. Tehát ez egy nagyon összetett, nagyon nehéz dolog. Ez egy életben egyszer. Nem biztos, hogy ennek nekiállnék még egyszer.
3: Tehát most megérzed,
1: házi bulizgatunk egy 4-5 parkkal jövőre, és megvagyunk, de hogy nem, tehát ez szerintem ebben a formában, ez. De aztán nem, tudod, ez minden évben elhangzott.
2: Igen. Van még ott egy puskás, én azt mondom.
1: Hogy... Na, a puskás sem véletlenül nem lett puskás, tehát ott meg más a dolog, de igen, szóval nagyon izgalmas, sok tanulással járó feladat, de nagyon nagy az izgalom, meg nagyon nagy a teher. Nyilván a csapat nagy részét azért viszi, akikkel együtt dolgozom, meg le a kalap előttük, de látom, hogy itt melóznak. Szóval fú, basszus, sok minden van.
2: Légi felvételeket Copacabanáról talán, ahol volt ilyen 50-60 ezres buli. Tehát az embermennyiség, az lesz egyébként igazán megdöbbentő, amikor majd kiállsz a színpadon,
1: nagyon
2: és
1: sok.
2: Nem látod a végét.
1: Tehát nagyon sok, ugye a Szigeten is, amikor van egy teltházas buli, az 40-50 ezer ember van ott, de még 10 000-en, 20-15 ezeren a Sziget más helyszínein vannak és buliznak. De ugye itt az van, hogy itt 63 ezer ember bejön a nagy színpad elé egyszerre egy időben. És nincs más rendezvény a Szigeten, after ugye van egy csomó minden, utána sok színpadon, sok helyen, még hajnali 2-ig megy a mulatság, tehát nem kell kijönnöd. De egy Rihannán se, vagy egy Pinken sincs ott mindenki a Szigetről, mert hogy még egy csomó színpadon zajlik egy csomó minden, és valahol hátul buliznak, vagy sátraznak, vagy készülnek az estére. De itt nem ez van. Tehát, hogy itt 60 000 ember lesz este 6 órakor, 7 órakor a nagy színpad előtt.
2: Azért az... Tehát mondta, hogy ez most már legalább egy kicsit inger küszöb fölöttinek.
1: Ne viccelj, de persze, abszolút. Azért most már ez
2: egy kicsit karácsony, nem?
1: Hogy jön ide a karácsony?
2: Úgy értem, hogy várod, tehát be vagy egy picit sózva.
1: Mindegyiken be voltam, persze. Tehát azért a park se úgy ment, meg a plázs se úgy ment, hogy jaj, jó, most akkor nyomunk egy plázs. Tehát ez most nyilván arcoskodik az ember, meg röhögünk, de azért ez nem így megy. Tehát ez nem egy ilyen történet. Na, meglátjuk, hát majd kiderül. Most már a hajón fenn vagyunk, úgyhogy erről most már csak előre, nincs visszaút. Na gyerekek, egy érdekes cikkre bukkantunk itt, és hát nyilván az anyukák erről nagyon máshogy gondolkodnak, de elmondom, hogy mi a történet nagy vonalakban, és akkor mindenki elmondja, hogy mit csinálna. Felcserélte a klinika az embriókat beültetés előtt, és a szülőknek kellett hozni egy nagyon nehéz döntést. Két család találkozott, próbáljuk megfejteni, hogy mi történt. A találkozó után egyességre jutottak, miközben a klinika már bezárt. Történt ugyanis, hogy... A 9 hónapig várták a kisbabájukat, az anyuka megszülte, majd a szülés végén a kezébe adtak egy csecsemőt, aki már bőrszíne miatt sem lehetett a sajátja. No, pedig félrelépésről szó sem lehetett, hiszen egy termékenységi klinika páciensei voltak. És azt mondják, ez nem egy rossz forgatók, hanem egy valóság. A termékenységi klinika elképesztő hibát követett el, és összecserélte a két embriót, emiatt egy másik pár gyermekét hordta ki, és szülte meg az anyuka.
2: És volt egy cselés, tehát oké, belém rossz petesejtet ültettek, akkor ezek szerint. És akkor innentől kezdve megvan a túloldal, a másik pár.
1: Ezt próbálom kibogozni a cikkből, mert azt mondja, hogy a 6 hónapos kislány, se a sorsáról most végleges döntés született, a babát a születési szülei nevelik tovább, miután a genetikai szülők meghozták életük legnehezebb döntését, és lemondtak a felügyeleti jogról.
2: Akkor nincs csere.
1: A biológiai szülők ügyvédje nincs csere.
3: Nincs is meg a másik.
1: Nincs gyerek. Meg a másik. Érted? Ők kaptak tehát, csak rosszat. Tehát hogy nem az, hogy két párnak
2: ellen... Én azt hiszem, hogy megvan a meccs.
1: Nincs akkor... meg a meccs. Fogtak egy petesejtet, abba beültettek egy hímivarsejtet, összemeccselték őket, fogták, berakták az anyukába. Az anyuka megszülte, csak megjött egy fekete gyerek.
2: És ez a probléma.
1: Hát azért azt képzeld el, mikor nagyon várod, ultrahang, jársz, terhes vagy, és megszületik egy hatalmas fekete raszta hajjal, egy nagyszerű kis barna szemű kis fek a kis csávó. És nagyon mosolyog, és néz rád. Szóltak, hogy elnézést.
3: Hogy lehet, hogy itt valami
1: itt van valami bibi. Na most ugye ott vannak az eredeti szülők, akik éj a megtermékenyített petesejt és hímivarsejt, és ott van a szülő, aki nem a gyerek, hiszen nem belőle van, de megszülte, táplálta.
3: És
1: megszülte a gyereket, végül is ő az anyuka? Vagy ki az anyuka? Aki megszülte, vagy aki a petesejt?
3: Hát ugye itt kétféle anyuka van, kellene egy biológiai anyukának, aki nem ő, és van egy hát mondjuk úgy, hogy szülési anyuka.
1: Szülési anyuka.
3: Igen, és ráadásul ugye azért különösen gáz a történet, mert egy terhelt sztoriból született ez a gyerek, érted? Tehát, hogy itt... Ők valószínűleg már évek óta vágytak gyerekre, és próbálkoztak már a beültetés szóba jött, már minden szóba jött, végre megfogant a gyerek, akit vársz,
1: és fekete.
3: És nem az jött, akire gondoltál.
1: Milyen szerencsé, hogy nem rasszisták a szülők azért, nem?
3: Köszönjük szépen.
1: Hát azért köszönjük szépen, azért reklamálunk. Ugye azt hiszem, a biológiai szülők ügyvédje tudta, hogy egy pereskedés hihetetlenül egész jogi küzdelem lett volna, és azt mondták, hogy a harc nem szolgálná a kislány érdekét, a születése óta másik családdal él, hogy nem harcolnak a felügyeletért.
2: Hát figyelj, itt nem is az a Jedi, aki megszülte. Hát 9 hónapig hordtam a testemben, megszültem, hozzám nőtt, megszerettem. Oké, nem az én gyerekem. Itt az a fontos, aki lemondott erről a gyerekről, aki tudja, hogy ez az én gyerekem, de azt mondom, hogy oké, te hordtad ki, akkor nevelt föl.
1: Igen. Na de abban az én petesejtemből, meg a férjem hímivarsejtjében, az ott az én gyerekem.
3: Az ezt igen, mondja hát Juli.
1: Igen.
3: Azt mondani, hogy nem. Hogy akkor a gyerek békéért én hátra lépek. Bár itt ugye az jön be, hogy azt is szokták mondani, hogy maga a szülés, meg az utána következő időszak az erősebb kötődést alakít ki, vagy például az korán örökbefogadott gyerekeknél is erősebb lesz a kötődés a felnevelő szülő felé, mint a vérszerinti szülő felé. Érted? Hát igen, az a szülő, aki a petesejtjét meg a hívivarsejtjét adta, és nem benne nőtt föl ez a gyerek, és született meg, az igazán nehéz azt mondani, hogy oké, szent.
2: Hát meg ráadásul ugye itt ugye arról szól a cikk, hogy 6 hónap után derült ki, nem is a csere, hanem az, hogy ki a rendes genetikai szülő. Tehát 6 hónap után már tényleg azt nézett, hogy a gyereknek mi a jó. Megszülte.
1: Nem, hat hónapos, de a gyerek nem, a végzetes embriócsere, az a szülőszobán már kiderült.
2: Ez világos, igen, de hogy kik a genetikai szülő.
1: Azt nem találtam, igen. Nem kaukázusi, 100%-ban dél-ázsiai származású a gyerek. Tehát, hogy ugye de ez szóval egy másik cseréről is, mert azt mondja, a felfedezés után a felek egy fájdalmas folyamatban visszacserélték a csecsemőket, és közösen beretik, de akkor ez egy másik történet.
3: Egy korábbi amerikai botrány, és az még a jobbik eset.
1: Ja, az ott egy korábbi sztori, igen.
3: Ez még a jobbik eset, mert akkor mind a kettőnknek van gyereke.
1: Én adom a tiéd, de te adod az enyémet.
3: Igen, és mindenkihez visszajut a saját gyereke. Az még oké. De itt nem ez történt, érted? Hanem a másik pár, aki biológiailag a gyerek volt, ő ott áll gyerek nélkül.
1: Jó, lemondasz róla, és azt mondod, hogy oké, vigyétek, nem pereskedek, vagy azt mondom, hogy nem, az én gyerekem, ad vissza.
2: Lemondok.
1: Miért? Hát, belőled van a hímivar sejt, és a petesed, az a te, ott látsz egy gyereket, 8 hónaposan megnézed, és az a te gyereked, hát az belőled van, ő csak megszülte, a csakot most nem csak, mert nagy dolog, de hogy őt de olyan volt, mint egy élő inkubátor, fontos, megszülte, de az belőled van, a te DNS-ed.
2: Nem látsz ebben valami hihetetlen sorsszerűséget? Tehát, hogy az élet rendez, ezt valamiért így rendezte.
3: De a tiédet meg nem rendezte, mert neked meg nincs gyereked, bár leadtál ugye petesejtet és hímivarsejtet.
2: Én szerintem minden szülő...
1: Tehát, jó, mi van akkor azt mondta, hogy na, azért nem küzdök, mert nem tudom, hogy milyen családba kerül, nem bízom meg a két emberben. Mi van, ha rossz körülmények közé kerül? Mi van, ha berik? Mi van, ha bántják? Mi van, ha nekem nem a lemondás a célom, hanem a harcolás, hogy kiszedjem a kezük közül, mert egyébként nem kerül jó családba, és én nem bízom meg ebbe a két emberbe. Ilyen könnyen azt mondta, hogy persze, ti megszültétek, vigyétek, mert az élet így rendezi, és ha szar családba kerül, és ha ránézek a parézs, azt látom, hogy figyelj, ez a csávó kicsit se szimpatikus, ez ne nevelje a gyerekemet. Akkor mi van? Na, igen. Akkor azt mondod, hogy azért így kellett lennie, vigye.
2: És akkor
1: mi van az a feladatod, hogy megmentsd a saját gyerekedet, hogy nem, ne vigye, harcolok a saját gyerekemért, mert az az én gyerekem.
2: Az a baj, én azért nem tudok ilyen tekintetben nagyon objektív lenni, mert ezt szerintem nektek már egy párszor elmondtam, hogy én nagyon sokszor néztem utána, hogy hogyan lehetnék petesejt donor. Csak hogy annyira nagyon körülményes a nőnek az, hogy felszaporítsák a petesejteket, hogy leadományozom petesejtet, hogy végül nem vágtam bele, mert...
1: Ja, hogy adjál másnak.
2: Igen. Aha. Mert hogy egyébként ennél szebb szolgálat egyébként szerintem a világon nincsen, hogy te hímivar sejtet adsz, én pedig adok petesejtet, és akkor valakinek így lehet gyereke. De végül aztán nem vágtunk ebbe bele. Tehát, hogy én úgy vagyok vele, hogy én, ha ezen múlna, én nagyon szívesen adományoznék petesejtet, mert adatassék meg valakinek az a lehetőség, hogy édesanyja legyen, hogyha én ebben tudok segíteni, akkor ez a legjobb.
3: Csak az is egy másik dolog, mert te tudsz róla, te úgy adod, de ők nem úgy
2: világos,
3: adták.
2: Világos, igen, ez egy egészen más. És akkor innentől kezdve ők vajon így együttműködnek? Tehát, hogy lesz egy...
1: Összejárnak
3: négy. Hát állítólag összeborult, aki a négy szülő az egy gyerek fölött, és azt mondták, hogy akkor úgy összejárunk, tartjuk a kapcsolatot, és hogy a gyerek
2: követed
3: kedvéért,
2: a
3: így van, követed a sorsát.
1: Ez milyen beteg helyzet.
3: Nem tudom, mit mondanék.
2: És a másik eset?
1: Nem engedném.
2: Nem?
1: Nem. Hát minden téged illet. Szerintem ezt egy évenből megnyered, ezt a pert. Nem. Hát az ha hozzád jött, és ti összeraktátok, és abból gyerek lett, szerintem nagyobb feladatot küzdeni érte, mint lemondani róla. Én biztos, hogy nem adnám oda.
2: Na de te vagy az, aki hisz az ilyen spirituális dolgokban. Tehát
1: na de nem két lehet, olvasata van a spirituális dolognak. Hát kettő olvasata van. Vagy oda kellett kerülni, vagy az a feladatom, hogy nem engedem, hogy oda kerüljön. Melyiket értelmezed, nem? Hát most olvasod ezt a sztorit?
2: Az is tök izgalmas a második történet, ugye, hogy ahol meg volt a meccs. Tehát, hogy én tudtam, hogy nálad van az én gyerekem, én te pedig.
1: Igen,
2: tudtam,
1: de ők visszacserélték.
2: És mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy már pedig én nem adom?
1: Hogy mondjuk egy év után történik, igen, meg a csere, és egy évig etetem, megszeretem, ránézek, cuki, majd jön az enyém, az jó ronda.
3: Na, ugye, hova cserélget?
1: Inkább maradjon, nem az enyém eszed. De nem a tiéd, hagyjad, nem érdekes, az vigyétek, hova akarjátok. Hát, na, ez egy jó kérdés, igen, hogy mi van, az egyik nem akar cserélni. De ott legalább ők sikeresen cseréltek, tehát az egy jobb történet. Hú, azért ez egy nagyon nehéz sztori. És kérdezed ezt a klinikát? Be is zárt a klinika egyébként, ez milyen kellemetlen.
2: Hát
1: ez milyen kellemetlen. Elnézd,
3: ki akar ide menni vége, érted? Képzeld el, milyen senki. Rossz reklámet. Ki akar ide menni?
1: Nem mersz oda menni, persze, végetek
2: van. Volt egy álmos asszisztens, aki összecserélte a fiolákat.
1: Elnézett egyet.
2: Bocsánat.
1: Elnézett egyet, igen.
2: Ez brutál kártérítés.
1: Igen. És közben írja valaki, hogy igen, az anya szervezete, a méhi állapota, a lelki állapotán is múlik, hogy ez a gyerek az milyen lesz. Hát a születendő gyerekben a szülőnő is benne van, még ha nem ő az anya. Nyilván egy csomó milyen ingerek érik, milyen a terhessége, milyen a 9 hónap, amíg ő kihordja ezt a gyereket. Egy csomó minden van ebben, persze. Amitől az a gyerek olyan
3: sokkal
1: lesz, amilyen.
3: Sokkal inkább anya vagy szerintem. Az anyai érzést sokkal inkább megtapasztalod, mint az, aki adta ugye a sejteket. Nem?
1: Igen. Persze, szerintem persze, hát ahogy, ott mész végig a folyamatom.
3: Igen, nevelkedik benned a gyerek, megszülött, 6 hónapig ott vagy, szerintem az anyai érzések, az ösztönök, a minden, a gyerekkel való kötődés, ez sokkal jobban kialakul, mint te, aki ugyan vérszerintileg az anyja vagy, de még csak, és ez megint idézőjeles, nem te szülted meg, nem benned nevelkedett föl.
2: Hát pont ezért gondolom azt, hogy én azt mondanám, hogy hátralépek, és akkor ennek így kell lennie, mert hogy azt gondolom, hogy nagyobb trauma lenne ezt a gyereket igen, elválasztani ettől a szülőtől, aki megszülte, mint az, hogy én gyakoroljam a jogaimat. Valószínű. Hm. De te küzdenél, miért te küzdenél érte?
3: Nem.
2: Nem.
1: Hagynád te is?
3: Én is.
1: Tehát ránéznél, ott van neki szemüveggel, leokoplasszal, lerakasszal, érted? Egy finézőkés a kezébe, egy mangalica.
2: Születéskor 1,90 magas.
1: Egy mangalica korbászat fogna a gyerek, már 1,90 lenne a szülőszobában, érted? Már vágna ott a szerrános sonkát, és azt látod, hogy ennyi Józsika.
3: Nem tudom.
1: Érted? Nem tudom. Mert sokkal szelet előtt állna a gyerek egy literű olívaolaj a kezébe, érted? Egy cigivel a szájába, és egy apám is mondaná,
3: hogy... Egy felessel a kezébe.
1: És mondanád, hogy vigye a gyereket.
3: Á, hát... Attól függ ugye, hogy van egy gyereke, de egyébként van most van kettő, és akkor valaki azt mondja, hogy jó, ez
1: hát így... De valószínűleg tehát nem nincsen, mert hogy ők lombik, persze, tehát ők nekik ez egy nagy küzdés volt, sok próbálkozás volt, hormonkezelés volt, majd megszüli egy másik, és még azt is kell mondani, ők nagyon fejlettek akkor spirituálisan. Ez egy 10 éves út, míg ezen végigmentek, körülbelül vagy 8 éves. Aztán meglett a gyerek, és a végül más hordja ki.
2: Nem is
1: és azt mondta, az élet érdekes rendező, akkor lehet, hogy nekem nem kell, hogy gyerekem legyen. Nagyon kemény sztori.
2: Hogy melyik nagyobb fájdalom a genetikai szülőknek követni utána ezek után ezt a gyereket? Minden hónapban elmenni.
1: Na, az már az extra önkínzás. Az már az elmész.
2: Vagy megszakítani minden kapcsolatot.
1: Hát hogy elmész, és akkor bölcsödébe megnézette is a saját gyerekedet? Nem adnám. Á, ne, én ezt nem tudnám. Elkímész a játszótérre leselkedni, jött a kis délázsi,
3: hát
1: egy kaukázus, és egy kis vágott szemű gyerek ott rohangál, érted? Tehát, hogy á, nem.
2: Körmet szakadtáig.
1: Szülőket eltesszük lábalól,
3: bérni,
1: fölbéreljük gyereket, visszahozzuk.
2: Az alkalmatlanságokat.
1: Az alkalmatlanságokat rájuk hívjuk a gyámügyet, elhozzuk a gyereket, aztán egész. Sajnos, ez így van. Nagyon kemény történet, hogy miket produkál az élet. Na jövő, mindjárt 8:30 pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Ügyeszeti segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: A Sopronfest Szintodán, Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnogras, Pogányinduló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopron Fest.
12: Július 2-3-4.
13: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: Reklámot hallottak.
11: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
14: Tudta Ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0633990606. Hívjon bizalommal!
15: Homokszórás, hegesztés, egyek, régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások: autóalvás szemcseszórása, üregvédelem, alvázvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás, fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: Egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670-230-42-29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel, hegesztés, Egyek. Homokszórás, hegesztés, Egyek.
16: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu, a természet élménytára.
17: Önt is várjuk Tiszafüreden, a Mi Kis Hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A Mi Kis Hajósboltunk, hogy görbüljön a bot!
18: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk. Szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
19: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
4: Reklámot hallottak.
11: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Rendszámfelismerő kamerák őrzik Jászlapáti be- és kivezető útjait. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Révbe ért a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése Jászapátin. A versenyképes járások program támogatásával mintegy 64 korszerű kamerát telepítettek a város különböző pontjain. A be- és kivezető útszakaszokat rendszámfelismerő eszközök figyelik. A térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 24 helyszínt érint a városban. Részletek a szoljon.hu cikkében. egy hím fehér karmú vércsét figyeltek meg Tiszafüred külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Park határán, cseh ornitológusok. A madarat később hazai megfigyelők is észlelték, többek között a park munkatársai is. A fehér karmú vércse a 20. század első felében még elvétve fészkelt hazánkban, azonban manapság már rendkívül ritka kóborlónak számít. A megfigyelés különlegességét fokozza, hogy a madár szaporodásra utaló jeleket is mutatott. Többször volt megfigyelhető, hogy zsákmányt próbált meg átadni egy vörös vércse tojónak. A fehér karmú vércse fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 500 000 forint. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság a hagyományokat követve idén is meghirdette alkotói tűzvédelmi pályázatát. A Katasztrófavédelem Központi Múzeumában a minap tartották meg a 2026-os alkotói pályázat díjátadóját. Az országos verseny győztesei értékes díjakat kaptak, és külön díjak is gazdára találtak. Szolnoki siker is született. A kézműves alkotás 6-tól 10 éves kategóriájában ugyanis a szolnoki Szent Györgyi Albert általános iskola diákja, Morán Zoé Erika, egy kislány is nagyra nőhet, aki vigyáz, bajt megelőzhet. Című alkotása nyerte el az első helyet. Részletek a szoljon.hu cikkében. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet, itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is, a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bentartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is. Végül a várható időjárásról. Délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Az északias szél megélénkül. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, 3-9 lesz 2 perc múlva. M5 ülő ócsa lehajtó Budapest felé. Több kilométeres zsor Moncsi küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen, Moncsi, hogy ezt elküldted. Nagyon szépen megköszöntem ezt, nem tudom, még valamit hozzá akartam tenni, de útközben elfelejtettem. Nem lőttük le ezt a zenét, de egyébként hát le lehetett volna, de nem is érdekes. Inkább az időjárás, mondja Ferenc, a gyár végére.
2: Erről!
1: Köszönjük szépen!
2: Erről! Hát erről mi?
3: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
1: 30 centisek lehettek a nyár végére, azt olvastam.
4: Nagyon nagy a gyerekek.
5: 30 centi.
1: Na, igen. Sokat ne akarjunk
4: van,
1: azért.
4: Örülnénk neki, vagy hát nem tudom, hogy örülnénk-e. Az van, hogy most az a szint van, ahol mondjuk tavaly vagy tavaly előtt augusztus legvégén voltunk.
1: Aha.
4: És ugye mivel mi kis tó vagyunk, alacsony vízmérséggel, ezért ezekben a 35-40 fokokban sima 1-2 centi tűnik el naponta, úgyhogy nem állunk jól. Továbbra is javaslom a kerékpározást, a kirándulást a hegyekben, a pákozdi sugorói ingókövek megtekintését tudom nektek ajánlani.
1: Ez mind nagyon szép.
4: Igen, egy csomó. A Gárdonyi szülőházat, a Vörösmarty szülőházat, nagyon
1: és
4: szép
1: kastélyaink. A strandok,
4: igen. Próbálom terelni a gondolatainkat arról, hogy mi van a tóval. Hát
5: de ha hoznak kumicsizmát, akkor végül is át is tudnak sétálni rajta.
4: Már most megcsinálta valaki.
1: Átsétált, olvastam.
4: Igen, Magyar Kajak Kenu Szövetség elnöke, talán nem tudom pontosan.
1: Azt mondta, hogy nem ajánl senkinek, nagyon nagy az iszap, és de át lehet már sétálni, igen, a tavon. Tehát bizony mélyebb részeken, ugye, ahol még azért még egy másfél méteres víz volt, már átment. Ez régen azért nem lehetett, igen, volna, ott azért volt egy 2 méteres vízmérség.
4: Meg a célt nem tudom, hogy miért csinálta. Tehát ha azért, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy szar van, azt köszönjük.
1: Felkülönbözve már nem rugunk.
4: Igen, ez kicsit olyan, hogy nem fekszünk már, meghaltunk. Igen,
1: halottak vagytok.
4: Már halottak vagyunk a halainkkal mindennel együtt, tehát hogyha ezért csinálta, akkor azt köszönjük szépen, nem kérjük belőle.
5: És most hány fokos a víz? Ebben a 35 fokban
4: nem
5: megy.
4: Tudom, már biztos 28, tök meleg. 30 fokos, ja.
1: Na, igen.
4: És idén nem lesz megoldás, tehát bárki is mondja azt, mert nem volt a miniszter úr, nagy egyeztetés, van akarat, van szándék, ezt nem lehet megoldani ennyi idő alatt.
5: Jó, de ő lehet, hogy tud vizet fakasztani, nem?
4: Ha tud vizet fakasztani, akkor igen, ha sok vizet tud
5: de arra
4: fakasztani.
5: Egyébként van bármiféle erőjelzés, mert hogy tehát hány napig kellene essen úgy rendesen kiadósan az eső, hogy ez helyreálljon?
4: Hát egy méternyi víz egy kéne, méternyi. Körülbelül, akkor arra már úgy azt mondod, hogy na, az aranyos.
1: Annyi eső nem tud esni, egyszerre legalábbis biztos nem. Tehát ja, az egy méternyi eső nem tud leesni. Tehát ez, ahhoz nagyon-nagyon esőzés kellene. 3 hónapig kellene, hogy tartson, és minden nap kellene, hogy...
4: Igen.
1: Folyamatosan kellene, hogy essen, tehát hogy azért az nagyon, nagyon durva. Na jól van, gyerekek, hát ha majd van vele friss ügy, akkor természetesen foglalkozunk, és megnézzük, hogy mit tudnak vele csinálni. Terv van azért, hogy csinálnak
4: persze,
1: vele valamit.
4: Persze, meg még van víz, meg bele lehet menni, meg, de már nem olyan, tudod, már nem ugyanaz a dolog.
5: Tehát, azt itt írják, hogy ha sokan belemennek a tóba, akkor az emel a vízszintem.
1: Szóljunk.
4: Igen.
1: Szóljunk a magyar túlsúlyos lakosságnak, hogy vonuljanak le a Velencei túra, és igen.
5: Meg a tavat.
1: Na, mi van az Zöldfoki szigetek foci csapatával? Mi történnek ott? Ugye a Kapusnak emelkedett megint az Insta követőinek a száma, ez az a Kapus?
4: Ez ő az a Kapus.
1: Nagyon szeretem azt a külön sztorit.
4: Nagy kedvencünk, hát az van, hogy nem csak a Kapus a kedvencünk, hanem most már mindenki a kedvencünk, mert ők először vannak kint VB-n, és gyakorlatilag menetelnek, érted, a trófea felé.
1: Jól állnak, igen?
4: Hát persze, gyakorlatban szépen mennek tovább, és kijutott ugye a Kapus anyukája is, aki vízum problémákkal küzdött.
1: Igen, azt cuki ez a történet.
4: Azt megoldották. A nagyon szép volt, hogy ide jutottak, ugye, mert ott Afrika kupát nyertek meg egy csomó mindent, viszont ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a Zöldfoki Köztársaság, vagy Zöldfoki Szigetek válogatottja.
1: Hogy miből lettek a játékosok?
4: A miből lettek, az még megvan, mert például a Kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki fölfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljuk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
1: Igen.
4: Itt nyilván az történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele valahol. Vagy átsétálnak a szomszédban. Vagy hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát, kérem szépen, a Zöldfoki szigeteki szövetségi kapitány azt a vúgyát választotta az összeterelésének a válogatottba, Tottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
1: Zseniálisak. Így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, tovább jutnak.
4: És úgy néz ki.
1: Ürületesen jó arcok.
4: Na, hát Roberto López például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
1: Ne csináld! Ez, tehát, hogy kint vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is. Zseniálisak.
4: Így van, tehát megkapta ezért a profilról ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
1: Hogy valaki vele. Szórakozik velük.
4: Igen, tehát, hogy ilyen nincs.
5: Facebook osztály találkozó szervezés,
4: ilyen,
5: nem?
4: Ilyen nincs.
5: Aki éppen odaért.
1: Felfoghatatlan. Ugye itt a bővítés miatt van, hogy ennyi csapat nem volt most hosszú idővilágban, és csak bővítettek, de ezek a kis sztorik az igazán izgalmasak. Tehát most a franciákról, argentinokról, brazilokról sok mindent tud, de mondjuk egy zöldfoki szigetek között milyen sorsok, életek vannak, hogy a kapus, akinek volt az Insta oldala nem tudom mennyi, 40 ezer, és most már megint,
5: millió.
1: De hát már fenét, már ja, csúcsot döntött. Most már azt hiszem, hogy valaki elküldte ilyen 12-13 milliónál tart az Insta oldala, érted? Nagyon egy zöldfoki sziget, aki másodosztálybeli kapusnak, akiről azt se tudtad, hogy valójában létezik, ugye döntetlen játszottak a spanyolok ellen, és azt hiszem az uruguayok ellen sem nem nyertek, hogy döntetlen játszottak, tehát igazából mentettek pontot, 2 pont. Valószínűleg tovább jutok. Hát micsoda menetelés.
4: És akkor egy egész rövid földrajzi ismertetés, nem akarok fárasztani senkit. A zöldfoki szigetek maga, akkor, mint Győr, Moson, Sopron megye, de jelentős területennek víz. Ugye? Egyes, kettes, félmillióan élnek, tehát 500 ezer ember az egész lakosság, és hát innen választották ki ugye a focistákat, akik megnyertek mindenféle kupákat, mielőtt kijutottak volna a VB-re, és hát most már tényleg történelmet írnak ebben a dologban.
5: Na de emlékeztek, amikor a Feröer-szigetek legyőzte a magyar válogatottak, de kb. Senki nem tudta, hogy hol vannak a Feröer-szigetek. És akkor így kiderült, hogy az egyik szobafestőmázoló, a másik hentes, és akkor így összeverődnek, néha játszanak egyet, eljöttek, szétverték Magyarországon a válogatottat. De ők is ugyanígy kapaszkodtak fel gyakorlatilag a semmiből. Szeretem az ilyen sztorikat egyébként.
1: Ezek szenzációs történetek egyébként, igen. Itt van a Stopira nevezett játékos, az Öltfoki Szigetek csapat, aki magyar állampolgár volt, és a videótomban is játszott évekig.
5: Hát van nem becsültük meg eléggé.
4: Ez az.
1: Igen. Stopira, így hívják, igen. 16 millió követője van a kapusnak. 16 millió követője. Úgy, hogy nem nagyon tudták, talán portugál másodosztályban védett, itt írja valaki, de hogy nem nagyon tudtad, hogy létezik, 16 millióra ment fel a követők száma. Azt már komolyan lehet értékesíteni.
4: Hát az nagyon kell.
1: Az már komoly lóvét hoz a kapusnak, csak az, hogy ő értékesíti a saját oldalát. Szóval jók ezek a kis sztorik egyébként a VB-n. Ezek a kis csapatok is történetei. Nagyon sokkal izgalmasabbak sokszor, mint a nagy csapatok, nem? Mert róluk aztán folyamatosan olvasol meg.
4: Tudsz.
1: Igen, meg folyamatosan tudod, hogy mi van. Azt hiszem Szaúd-Arábiával játszanak, és ha ott ők esetleg döntetlent játszanak, ami óriási meglepetés lenne, akkor tovább jutó helyen vannak. Tehát az van, hogy akkor ők tovább jutnak.
5: És mi lenne megnyerni, tudod?
1: Igen, mi ez a történet? Ők akkor tovább jutnának. 15,6 millió követő. Tehát igen, ők a Jamaica Bob csapat 2.0. Egyébként tényleg.
4: Tényleg.
5: Igen, szombaton Szaúd-Arábiával.
1: Szaúd-Arábiával játszanak majd, igen.
4: A még egyszer erre a LinkedIn-es üzenetváltásra, mert találtam egy újabb fejleményt, ugye ráírt a vezető edző, vagy hát a szövetségi kapitány Lópezre, hogy akkor szia, szeretnének látni, aki nem foglalkozott ezzel 9 hónapig, és nagyon viccesen az edző úr, vagy hát a szövetségi kapitány 9 hónap múlva írt, hogy ne haragudj, volt időd átgondolni az ajánlatomat. Tehát ő sem volt egy ideges típus. 9
1: hónapig várt.
5: Várta, emészgette.
1: Olyan jó, olyan kevés a jó játékos, hogy ott várnak 9 hónapot erre, mert egyszer nem tud összerántani egy csapatot. Ide valaki nálunk meg annyi jó játékos, hogy nem tudjuk, hogy kit rakjunk be, és azért nem tudunk kijutni a VB-re. Érted? De most ennek fényében azért végighallgatni, hogy mi meg nem vagyunk ott, nem?
4: Más körülmények között.
1: Nyilván más egy európai, más egy ázsiai, más egy óceáni válogatás, más csapatok vannak, más az erő sorrendnek, más a mértékegység, azért ezt pontosan tudjuk, na de azért közben mégis kint vannak. Mivel igen, a végső az, hogy mi meg nem vagyunk kint. Tehát lassan 40 vagy 50 éve nem sikerült kiszenvedni munkat egy világbajnokságra. Azért ez is jó nagy dáma.
5: Miért kell mindig elrontani a kedvünket?
1: Ja nem akarom, nem. Csak ezzel röhögök ezzel, hogy milyen csapatok vannak.
4: Igen, és akkor, hogy ott mennyi pénzt toltak bele, itt mennyi pénzt toltak bele, tudod, ha még ezt is egymás mellé tennéd. Ugye a magyar fociban mennyi pénz ömlött az elmúlt időszakban, míg a zöldfoki köztársasági fociban nem hiszem, hogy ennyi.
1: Igen.
5: Láttátok a képeket? Rákerestetek, hogy ez milyen gyönyörű vidék.
1: Igen. Itt vannak szép a kapusok, ahogy ki mennyien követnek, hogy az Iker Casillas, a Neuer, ugye a német kapus, a Martinez, ugye aztán az argentin kapus, és most már a hatodik helyre följött a 11,6 millió követővel, ami ha azóta tovább nőtt, akkor be fog kerülni az első háromba, mint a legkövetettebb kapus a csávó. Az mennyire durva. Az Iker Casillas vezet, mit tudom én, 20 millióval.

0: Kint jó, hát ezzel vigasztalhatjuk magunkat. Tehát ez valakit vigasztal, akkor ezzel lehet vigasztalni meg, hát igen.
1: Na, akkor én bekövetem Vozinát.
0: Na, mennyi most a szám?
1: 15,6 millió.
0: 15,6 millióval van.
1: 15,6 millió.
0: Akkor ő már a hatodik legkövetettebb kapus a világon. Hatodik legkövetettebb kapus. Már többen követik, mint a Neuert. A német kapus. És már lehagyta az argentin kapust is, a Martínezt, akinek 14 millió követője van.
1: 440 bejegyzést csinált eddig, és hát
0: te és miről posztolt?
1: Hát semmi, erről.
0: A csapatról.
1: A csapat, a szurkolók, ugye nyilván.
2: De én úgy látom, hogy egyébként 2025-ben is egy csomó posztja volt, tehát hogy ott is
1: aktív,
2: már nagyon aktív volt.
1: A csávó.
2: Igen.
1: Saját interjúját teszi föl, tehát nem látsz cukit családi igen. képeket, nincsen semmi ilyesmi.
0: A Szoboszlait követik ilyen 5,5-5,6 millióan. A csávot követik, most mennyi a pontos, mennyi a pontos?
1: 15 milliója.
2: De most, hogy bemondtuk, most legalább kap még.
0: Igen, igen, és a Szoboszlai így ér 100 millió eurót, hogy 5,5 millióan követik. Hát azért ezek nagyon szép történetek ezek. Ja, ettől jó a sport szerintem. Ezek, én nem nagyon nézem néha a focit, meg egy-két meccsbe így belenézek, de ezek a sztorik sokkal jobban érdekelnek. Az ilyen kis csapatok, kis emberek, valamilyen háttértörténete. Tényleg az anyját, ahogy kivitték, meg nem volt vízuma, és akkor kiszállították, elintézték, végignézhette az anyja, aki talán még külföldön se volt, soha elvitték Amerikába, és végignézhette a fia meccsét. Ezek nagyon kedves történetek.
2: Kérdés, hogy azóta az anya eltűnt és állampolgárságért.
0: Igen, az anya felszívódott
2: valahol. Nem fog visszatörni az
0: Igen, mama finoman dicidált egyébként, igen.
2: Menekült státuszért folyamodott.
0: Igen. Zöldfogi szigetek éves GDP-et fogják kapni, ha tovább jutnak.
1: Simán.
0: Egyébként simán lehet. Tényleg, tényleg. Jó kis történet.
2: Én ezt a horror sérülést láttam, azt ilyet láttál.
0: A lábtörés?
2: A kanadai focistán.
0: A lábtörésre gondolsz? Az kemény. Az kemény. És csak közelről mutatták, hogy hogy áll lába.
2: Igen. Azért nem nagyon szép. Szokták.
0: Nem szokták, azért én is meglepődtem.
2: Én is véletlenül rászaladt valami.
0: Valószínűleg ott még nem tudták, hogy komoly a sérülés. Kért róla a rendező egy közelítő, hogy mutassátok, hogy fetreng, csak ott hirtelen a lábát találta meg, már egy elég rendellenes pózban állt.
2: Furcsa szögben állt.
0: Nagyon furcsa szögben állt. Azonnal elhányod magad? Focizás alkalmatlan volt, igen. Valószínűleg nem tudja tovább folytatni. Van, aki erre azonnal elhányja magát, hány ingered lesz, nem, ha látsz egy ilyet? Nem?
2: Nem, ezektől nem. Egy picit úgy megborsózik a hátam tőle, de nem leszek rosszul. Hány ingerem biztos, hogy nem tőle.
0: Azt láttam, azt a videót, az tényleg nagyon kemény. Na jól van, jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra. Ha közben láttok valamit az utakon, küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior,

0: a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sor.

0: egyet nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
1: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
7: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára. Július 9 és 11 között Tisztató Fest, Biolex, TNT, Notár Méri, Cosmix, Regán Lili, SM, Groove House, Prédabia, Fehér Krisztián, Krisz Rudi és még sokan mások. Csapj le a kedvezményes jegyekre most! Részletek facebook.com/Tisztató Fest.
9: Nyaralás a Tisztatónál, strandolás, horgászat vagy egy felejthetetlen biciklitúra a haverokkal. Akármi is a program, a hűsítőkről mi gondoskodunk. Ne cipeld otthonról az italokat. Töltsd fel a készleteket a régió legnagyobb italdiszkontjában, az Akció Marketben. Nálunk hatalmas választék, jéghideg sörök, finom borok és frissítő üdítők várnak. És a legjobb, folyamatos akcióinkkal és garantáltan alacsony árainkkal a nyaralás büdzséje is fellélegzik, így több marad az élményekre. Ugorj be hozzánk útban a part felé. Hol találsz minket? Tiszafüreden, az Igari út 18 szám alatt. Akció Market, a régió legnagyobb italdiszkontja. Hűsítők a tökéletes tiszatavinyá.
10: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászlevet, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdát, köst ki a Ladikot, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tart a csekkol a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra!
11: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelő rendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásárlás. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
12: Diétázol, edzel, de mégsem fogysz. A hasadra, combodra, derekadra hízol. Genesis alapformáló szalona megoldás. Célzott zsírbontás, fájdalommentes lézeres kezelések, zsírfagyasztás, bőrfeszesítés, izomstimulálás, hipoxitréning, hullámmasszázs. Az első alkalom 20% kedvezménnyel a tiéd. Jelentkezz be, írj üzenetet. Az eredmény már egy alkalom után garantált. 0630 907 96 57. Genesis alapformáló szalon. Tiszafüred, 20-ös út 51.
6: Reklámot hallottak.
7: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Fehérkarmú vércsét észleltek Tiszafürednél. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Egy hím fehér karmú vércsét figyeltek meg Tiszafüred külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Park határán cseh ornitológusok. A madarat később hazai megfigyelők is észlelték, többek között a park munkatársa is. A fehér karmú vércse a 20. század első felében még elvétve fészkelt hazánkban, azonban manapság már rendkívül ritka kóborlónak számít. A megfigyelés különlegességét fokozza, hogy a madár szaporodásra utaló jeleket is mutatott. Többször volt megfigyelhető, hogy zsákmányt próbált meg átadni egy vörös vércse tojónak. A fehér karmú vércse fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 500 000 forint. Részletek a szoljon.hu cikkében. Révbe ért a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése Jászapátin. A versenyképes járások program támogatásával mintegy 64 korszerű kamerát telepítettek a város különböző pontjain. A be- és kivezető útszakaszokat rendszámfelismerő eszközök figyelik. A térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 24 helyszínt érint a városban. Részletek a szoljon.hu cikkében. 3 éve még összefogással sikerült megőrizni egy fontos helyi szolgáltatást, most azonban ismét fordulóponthoz érkezett a történet. A Kungyalui posta fenntartása egyre nagyobb terhet jelent az önkormányzatnak, ezért a képviselőtestület napirendre tűzte a jövőjét. Végül a képviselőtestület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy felmondja a Magyar Postával 2023. januárjában kötött partneri szerződést. A határozat értelmében a Kungyalui kirendeltség működése 2026. július 30-áig biztosított. Részletek a szoljon.hu cikkében. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet, itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bentartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is. Végül a várható időjárásról. Délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Az északias szél megélénkül. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na, itt vagyunk. Jó reggel, gyerekek. Hatalmas nyár van. Kitört. Hal, meleg van. Már nálunk is kevesebben vannak a rádióban. Eltűntek a diákok, alszanak, még táborokban vannak gyerekek. Kitört. Kitört a vakáció, nem? De tényleg. 100%-osan. Pólóban motorozás, gyerekek, úgyhogy csak a megfelelő védőfelszerelésben utazunk. A motor egységeken, úgyhogy... De hát nem is.
2: Isten, ez a nyár van, a címszám, ez annyira, olyan szinten dallamtapadós.
1: Ez az elkezded énekel, és azonnal meghalod, igen. CR és Messi fénykorában élünk, sokat jelentett Puskás Maradona sokaknak, de rájuk csak hírből emlékszem, szóval hala Madrid, hala Ronaldo, írja valaki, hogy milyen jó, hogy ezt mi még láthatjuk.
3: Meglátjuk. Ma a tízesünket tartjuk.
1: Ma a tízes tartjuk. Jó. Te azt mondod, lő egy gólt, beszenved, én azt mondom, nem.
3: Nem fog neki menni.
1: A brazil Ronaldo nyilatkozott, és azt mondta, hogy ő a Messi korában már 4 éve visszavonult, és 120 kiló volt. Ezt mondta brazil Ronaldo 38 vagy 39 éves Messiről, hogy akkor már 4 éve nem focizott, és 120 kiló volt. A csávó meg még vezeti a...
3: Fölkapdosott egy párat.
1: Hol Mester 3-as, hol meg 2-ket lődözget így az argentin válogatottnak. Úgyhogy igen, megváltoztak azért itt az arányok, meg így a sport is hogy kitolódott, nem? A megfelelő táplálkozás, alvás, longevity, meg egyéb programoknál ma már 32-33 és a 35 évesen nem bonulsz vissza, meg még simán tudsz focizni. És a 38-40 éves futballisták vannak.
3: 10 évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen.
1: Elképzelhetetlen lett volna.
3: Hiszen 35 vagy, köszönjük szépen, lehet nyugdíjaskodni, lehet hízni. 120-ra.
1: Tökre megváltozott. Igen.
2: Megjöttek közben a gubák. Tehát, hogyha bejutsz a legjobb 16 közé, az 15 millió dollár, ha a legjobb 8 közé, akkor az 19 millió dollár, a negyedik helyezett 27-et, a bronzérmes 29-et, a második helyezett 33 milliót, és az első helyezett 50 millió dollárt kap. Ez a zöld foki
1: sziget. Tehát ha megnyerné a zöld foki szigetek,
2: akkor az 50 millió dollár plusz.
1: Aha. Na most megkérdezem a zöld foki szigetek GDP-jét, hogy ez nagyjából mennyi. Jelenleg 3-3,5 milliárd amerikai dollár évente. Na. Tehát, hogyha mondjuk ők megnyernék a... megnyernék, akkor 50 millió dollárt hozzá tudnak rakni a 3 milliárd amerikai dollárhoz. Azért ez nem semmi, igen. Lakosság, amiről beszéltünk, ugye 530 ezer fő. Ebből válogatják ki a csapatot, így van, igen. Messi, Ronaldo, Modric, Neuer 40 közelében, vagy túl mindegyiken is ott vannak a VB-n. Ez is érdemes lenne azért egyszer megkérdezni egy szakitől, nem? Aki tényleg ilyen longevity dolgokkal foglalkozik, hogy ért hozzá, hogy biológus, vagy professzor, hogy mi változott meg? A táplálkozás változott? A technológia lett jobb, amivel ők pihennek, a regeneráció lett gyorsabb, az eszközök, amik körülveszik őket, a gépek, a mindenféle infrastruktúra, amivel őket fiatalon tudják tartani, nem csak a VB alatt, hanem otthon, amivel ők a recovery-t, a gyógyulást, a pihenési időszakot tölti, tehát mi fejlődött ennyire?
3: A tudomány.
1: Nagyjából 5-8 évet tolódott ki az, hogy valaki sportolói pályafutását még viheti, és nyilván, amikor Ronaldo 41 évesen extra, de hogy 35-38 éves játékosokkal tele van a világbajnokság. Ez 15-20 évvel ezelőtt, ez elképzelhetetlen lett volna. Tehát valami nagyobb megváltozott.
3: Figyelj, komplexen mindent. Ahhoz, hogy egy ilyen teljesítményt tud nyújtani, komplexen mindent meg kell változtatni. Az étkezésedet, a pihenési szokást, amit most felsoroltál, mindent. Tehát ez szerintem egy olyan stáb dolgozik ezeken a csávókon, hogy
2: mindegyiknek van egy saját.
3: Azon kívül, hogy van egy genetikai, egy szép genetikai alap, amire építkezik, erre vigyáz, azon kívül itt olyan tudomány van mögötte, hogy csak néznénk.
1: Ennyit változott az elmúlt 15 évben, amivel őket körbeveszik? A gyógyulás, a felépülés, a pihenés, a táplálkozás?
3: Igen.
1: Hogy plusz 10, plusz 8 éveket tudunk hozzáadni?
2: Hát személyre
1: azért ez is milyen durva,
2: mindent,
1: nem?
2: Mindent helyreállnak, persze, beállítanak neked. Igen. Hát egy és komplet csapat dolgozik, egy micsoda milliárdos biznisz, ne hülyéskedj. Hát mennyi pénzt ölnek ezekbe az emberekbe az igazoltatásra? Hát akkor hozza már a pénzt, maradjon minél tovább pályán. Hát ez a cél. Úgyhogy igen. Bármit belevelnek.
1: Mondjad, mit kezdtél el, hogy?
3: Hogy pár évvel ezelőtt beszélgettem egy olimpiai olimpikon vívónkkal, aki eszem második helyezettet ért el olimpián, vagy harmadik, már nem emlékszem pontosan, és ilyen táplálkozás tudományi előadás volt, és ott mondta el a csávó, hogy figyelj, 15 évvel ezelőtt, amikor nekünk az volt a regenerálódás az edzés után, hogy bementünk a Mekibe, azt bevertünk 2 vagy 3 Big Mac-et, akkor már a japán, az amerikai, sőt már az európai odaérkező vívók is úgy táplálkoztak, amit egész egyszerűen nem értettünk, hogy gramra pontosan volt meghatározva az összetevője, tehát hogy miből mennyi tehetsz, és hogy az milyen minőségű, az még annál is fontosabb volt. A magyar sport akkor ott tartott, hogy bemegyünk a Mekibe 3 Big Mac-re, mert rohadt éhes vagyok az edzés után.
1: Hát a magyar sport tartott ott, hogy én ismertem ugye a rövid pályás atlétikai VB-nek a magyar futóját, a Dobos Gabit, ugye, és hát ő mesélte sokszor, hogy mivel táplál, mivel segíti a szövetség az ő felkészülését. Ugye rövid pályás, ebből nem 100-at futsz, hanem 60-at, fedett pályás, bocsánat, fedett pályás VB sprint futamot, nem 100-at futsz, hanem 60-at. És most figyelj, együtt jártunk, hogy Gabi, miben segítesz? És sose fejtem, mondta, hogy hát most megsegítették, mert kapott egy doboz plusz pezsgő tablettát.
2: Na, ezt akartam, hogy a műzli szelettel. Na, érted?
1: Jó, ez mondjuk 20 éve, vagy 15 éve, érted? Tehát ez akkor elmesélte 100 000 éve ezelőtt az egyetemen, hogy most nagyon megtolták, most 2 darab plusz pezsgő tablettával segítik a fedett pályás EB-re vagy VB-re való felkészülést, ahol ő egyébként a 4. vagy 5. lett. Tehát azért nagyon szép eredmény.
2: Hogy még ehhez így is képest... a második helyre, az a vívó, ő a 4. helyre, úgyhogy plusz tablettát kapott, miközben egyébként olyan emberekkel versenyez, ahol már ott volt a team, ott volt a professzionális csapat, aki összeraktam gramra pontosan, hogy mit kellene egyél ahhoz, hogy bajnok legyél. Mi ettük a Mekit, vagy pontosan ők ették a Mekit, és így lettek másodikak. Na most képzeld el, hogyha ezek a feltételek adottak.
1: Igen, de ezért érdekes, mert hogy maga szerintem a biológiai, nem tudom, összképünk azért az nem változik akkorát, amekkorát a tudomány változott körülöttünk. Tehát, hogyha megnézed tényleg a Messit, a Ronaldot, ezekkel tulajdonképpen ilyen élő laboratóriumként bánnak és közlekednek velük, nem? Tehát, hogy itt mindenfajta genetikai, orvosi segítség, és most nem a dopingszerekre gondolok, de ott van, és támogatják őket, mert az emberi test ennyit nem tud változni, hogy 20 évvel ezelőtt egy 32 éves futballistára azt mondták, hogy kiöregedett. Most 40 éves futballista is még ott tud lenni. Lehet, hogy már nem fut annyit, lehet, hogy nem játszik úgy, de akkor a tudomány mennyit kellett, hogy fejlődjön? Vagy változzon a sporttudomány az elmúlt 20 évben. Azért ez baromi érdekes, nem? Hogy regeneráció, táplálkozás, mennyit tudott fejlődni.
2: Hát de nézd meg, hogy melyik volt az a sportoló, focista, akiről beszéltünk, hogy eltört a lába a pályán. És akkor azt mondod, hogy ennek a normális gyógyulási ideje, az mondjuk egy 4-5 hónap alsó hangon, és azt lehetett tudni, hogy ő kb. Másfél hónap múlva megint pályán fog állni. Tehát, hogy vannak erre módszerek, van erre lehetőség, egyébként ez bárki számára adott lenne, csak nyilván egy szűk elit fér csak hozzá. Tehát bárki tarpa lehetne állítani másfél hónappal egy lábtörés után, hogy képes lenne újra focizni, csak hát ez a szűk elit, ez részesül ebből a kegyből nyilván. Bárkiből bármit ki lehet hozni.
1: Milyen orvosi háttér lehet ez, nem? Mennyi pénz lehet ez? Ilyen tudomány lehet ez már? Milyen összetetten gondolkozhatnak ott vércsoportnak, alvási időknek, regenerációnak, táplálkozásnak, allergiáknak, mindennek megfelelően elképesztő.
2: Hát meg amikor múltkor beszélgettünk...
1: Micsoda tudomány ez?
2: Ugye a doping olimpia apropóján a személyi edzővel, most nem itt eszem el a neve, de hogy ő mondta azt, hogy kimész Amerikába, és 50 000 dollárért összeraknak neked egy olyan személyre szabott koktélt, amit egyetlen teszt sem mutat ki, de belőled a csúcs formát hozza ki, majd 2-3 év múlva utolér téged az a teszt sorozat, ami már ki tudja mutatni ezeket a szereket is, de hogy most már speciálisan rád szabják azt a fajta terápiát, azt a fajta szert, ami belőled a csúcs formát hozza ki. Érted? Tehát, hogy most már így, hogy? Hogy
1: akkor ez azt jelenti, hogy lehet, hogy megérjük azt, hogy még 20-30 év múlva még egy 45 éves játékosok rohangálnak majd a pályán teljesen fitten, fiatalosan, mert 20 év múlva megint akkorát ugrunk.
2: De most a Messi mennyi 38?
1: Messi 38-39, a Ronaldo 41. Nyilván ezek azért szélsőségek. Tehát, hogy Ronaldo hát hozzáállását, sportolói felkészültségét, agyát, komplexitását azért kevesen tudják, de ő sem játszik már úgy, mint 10 évvel ezelőtt. De én nem is láttam vele egy interjút. Hányszor megy szaunába, hányszor megy krióba, hányszor alszik egy nap, tehát egy napon belül föl vannak osztva az alvásai, mit eszik, mennyi a testzsír százaléka, teljesen elmeháborodó dolog, ami történik vele. Na de ott egy laboratórium jár mögötte, és figyeli minden lépését. Tehát így megértem, hogy kitolódik.
3: Na, akkor de itt nagy... van Haaland napi rutinja.
1: hogy ő mit csinál.
3: A játékos, igen. Gyönyörű, magas, szőke férfi. 7-kor kell, a legfontosabb számára a napfény beengedése és a cirkadián ritmus támogatása.
1: Aha.
3: Bármit is jelent ez. A nap első étkezése, teljes kérdésű gabona minőségi fehérje, oké. Délelőtti van a törzsizom erősítés, tehát edzések vannak. Ebéd után rögtön jégfürdővevése és teljes regeneráció. Ez az ebéd után. Korai vacsora van, friss hal, ugye ezt tudjuk, hogy vittek magukkal egy 4 tonna lazacot a VB-re, és nagyon korai lefekvés. Érted? Tehát, hogy ő az egész életét ennek szenteli. Hát emlékezzetek vissza, hány olyan sztorit hallottunk izékről, magyar sportolókról is, focistákról, még a 80-as években is az ott lejötte a pályáról, hogy cigibig verjünk be egy sört.
1: Igen, tehát a Ronaldónak úgy van, hogy föl van osztva egy napi rövid alvásciklusokra. Mi azt jelenti, hogy 2-től alszik 3-ig, 6-tól alszik még egyet 7-ig, 11-től alszik egyet. Tehát, hogy több szakaszban van, látom a Dogandum filmjében, alszik egy rövidet, azt meg tudnád csinálni, mennyire fegyelmezetnek kell ahhoz lenned.
2: Hogy naponta
1: 90 percet, vagy mondjuk egy órákat föl szabdajál, és aludj, lealud mondjuk 50 perces alvásokba.
2: Tehát ez azért... milyen szintű fegyelmezettséget kíván egyébként ez a fajta versenysport. És ugye itt most azok a szupersztárokról beszélünk, de nyilván az, aki elhivatott és versenysportoló, az ugyanezt tolja, csak nem viszi olyan magasra, vagy nem halasz róla annyit. De hogy ez a fajta elhivatottság, mindenkinek muszáj, hogy ezt a fajta rendet kövesse, hogyha eredményeket akar elérni. Csak az egyikből lesz szupersztár, a másik meg 25 évesen bedobja a törölközőt, és végig sportolt, végig szenvedett egy életet.
1: Igen. A Forma 1-ben ugyanez van. Alonso 45, Hamilton 41. Régen vagy visszavonult, vagy halott volt már. Ja. Tomika küldte nekünk. Nagyon durva. Tényleg az egész, hogy az milyen irdózatos fejlődés. Azt mondják, hogy a következő 20-30 évben ez még exponenciálisan fejlődni fog. Tehát ugye van ez az elmélet, amit sok ilyen longevity programmal foglalkozó professzor mond, hogyha túléled a következő 20-30 évet, akkor próbálj meg nem meghalni. Mert ha te a következő 20-30 éven nem halsz meg, akkor elképesztően megnő az esélyed, a lehetőséged arra, hogy 100-110 éves korodig éljél. Ehhez ők nem kérnek más, mint hogy élj túl a következő 20-30 évet, mert ott olyat fog még ugrani az orvostudomány, és nem csak a szűk elitnek, hanem mindenki számára lesznek már olyan, hát tulajdonképpen most hívjuk így orvosi programok, amik olyan szinten hát lassítják a test elhasználódását, hogy a következő 20 év a kritikus. Ha azt túléled, akkor plusz 30 évet kapsz az életedhez. Ezt mondják, hogy ez egy elmélet, hogy ezt kell túlélni. 2050-re itt már olyan technológiák lesznek, hogy simán 20-30 évet hozzá tudsz rakni. És nem csak az, hogy javítasz az alvásodon, lejjebb viszed a testsír százalékot, jó regenerálót, napfényel ébredsz, meg a melatonin, meg amit tudom én, hanem hogy sejtszinten tudnak majd úgy belenyúlni az öregedésbe, visszafordítani vagy lassítani, hogy ők csak azt kérik, hogy még 20 évig maradj életbe, utána nagyon sokáig megvagy.
4: 56 vagyok, az 76,
2: én még van idő.
1: És 75, tehát még 100 éves, és van jó renget, mondj egy közben. Van esélye, sejtszintű lassítás, öregedés lassítás, hát most a visszafordításon is dolgoznak, nyilván azért az egy nagy kívás az emberiségnek, hogy meg tudja állítani, hogy lassítani, igen, hogy visszafordítani, hogy fiatalodjunk, nyilván ez is dolgoznak, de olyan szinten lelassítják.
2: De a következő
1: ez olyan izgalmas azért így ebben a formában.
2: Túléled a saját halálodat. Tehát amikor ugye hány ilyen van már, aki már ilyen kriokamában lefagyasztatja a testét, vagy csak az agyát, és arra vár, hogy majd egyszer a technológia ott áll, hogy ezeket a szerveket újra, ezekből ki tudják nyerni a DNS-t, és gyakorlatilag újra tudják őket klónozni. Hát már vannak kifejezetten ilyen cégek, akik...
1: Hát vagy a tudatodat teszik bele egy friss testbe, de hát ez már Black Mirror, ugye? Tehát az összes emlékedet és mindenedet föltöltik valahova megint máshova, igen. De ez nagyon izgalmas. Egyébként azt nem tudom, hogy mi lesz a túlnépesedése, tehát így is vagyunk már 100-110 évre kitoljuk. Belenyúlunk a természet rendjébe, és nem kezdünk el majd ebbe szépen rendesen belehalni, úgyhogy azt úgy kitalálta az evolúció, hogy 78 éves, hogy illik meghalni, adjuk át a helyünket a fiataloknak. 100-110 évig élünk, itt mi lesz? 13 milliárd, 14 milliárdra leszünk, pipong, senki nem akar majd meghalni.
2: Nem lesz ez mindenki számára hozzáférhető, ez a technológia. Lesz majd egy dúsgazdag réteg, aki 120 évig fog élni, vagy majd 120 évig, és aztán utána újraélesztik, és majd még egyszer születik, meg még egyszer születik. Igen, lesz majd pár 10 000 ember, akik majd így élnek, a többi meg majd meghal mindenki.
1: És a kínálják lesznek 6 milliárd addig.
3: Igen. És föltolják 87-re a nyugdíjkorhatár?
1: Igen, és nyugdíjkorhatár.
2: Nem lesz nyugdíj. Nem lesz nyugdíjkorhatár.
1: Igen.
2: Akarnátok így örökké élni?
1: Igen, hát így ebben a formában attól függ, hogy milyen minőségben, de nem, nem feltétlen. Itt írja valaki, Ronaldo, hagyjad már, nézd meg a Jaggert. Na, na vele na. Mit csinálnak?
3: Jó
1: ő hol van? 82-nél van? 83-nál van? Embertelen. Tehát Mick Jagger is egyfajta ilyen kísérleti nyúlként működhet valami laboratóriumban. Nem létezik, hogy valaki így táncoljon, és így énekel 85 évesen. Vagy 83 évesen. És 2
3: órás koncerteket tol végig a csávó.
1: Hogyan? Mi van? És úgy, hogy azért ő nem vetette meg a tiltott szereket a 70-es, 80-as években. Tehát azért ő úgy be is vitte a szervezetébe ezt az. Hogyan? Nyilván biológiailag valamiféle csoda. Egyébként simán, simán lehet, igen.
2: Pont a múltkor néztük, hogy John Travolta meg hogy néz ki. Hát ő is. Tehát érted, most már bárkiből csinálnak egy 20-30 évvel fiatalabb kiadást. És nem kell hozzá semmi, csak egy hétvége befekszel egy klinikára, kicsit rendbe hozzák az arcodat, kicsit felbusztulnak ezzel azzal. És
1: hát még... Hogy nézett ki a Travolta azon a diátadon? Hát fia, 30 évet. A nyakán láttad néha, ha olyan meg a kezén lehetett látni, az ugye nem tudnak mit csinálni. Igen. De az arca az akkora facelift volt, hogy az ilyet nem láttál.
2: És egy jól sikerült facelift.
1: És egyébként egy nagyon jól sikerült facelift, igen. Szóval izgalmas ez minden esetre. Ja, nagyon durva nézve a korosztályokat, meg a korokat a világbajnokságon is, hogy mennyit fejlődött ez, és hol ennek a vége valójában, nem? Hát ez is a sporttudomány, meg az orvos technológia, meg mindent, ennek nincs vége. Hát az AI-jal, meg a mesterséges intelligencia, ez még csak most indul. Én el tudom képzelni, hogy 120 évesen itt elketyegünk még. Tehát, hogy ez nekem ezzel itt nincs bajom, elmotorozgatunk, jó állapotban vagy, még egy kicsit lecsűröd, még egy kicsit, lehet, hogy nem mászod meg a Monteverestet, de most, hogy 110 évesen még valamire motorozol, még azért a motor elvisz, nem? Azért azt is el tudom képzelni.
2: 120 évig élni.
1: 120 évig élni, az azt jelenti, hogy még háromszor ennyi van szinte, vagy még kétszer ennyi van. Most... Hát de milyen testben van a 120, ugye ez, meg milyen agyban? Mert most van egy Alzheimered.
2: Nem is a test, meg mondjuk nem akkor... is az agy. Csak hogy nem fáradsz el szerinted 120 év alatt, nem lesz eleged ebből az egészből.
1: Na de, hát, na, de itt a minőség, hogy milyen minőséged éled meg egy tűzfalra néző idősek otthonában?
2: Igen, de nem
1: vagy Miami-ban.
2: Minden adat ahhoz, hogy egyébként viszonylag jól éljél meg tartalmasan, de akkor is 120 év, azt szerintem, tehát nem véletlenül találta ki a természet ezt, hogy így jó.
1: Hát nekünk még csak, de nektek a 120 évet, az na.
2: Én is akarnám. Nem csodál, hogy vannak kétségeid.
1: Igen, tudjuk, hogy természet azért veletek igazságtalanul tud elvárni.
2: Még 60 évet belehúzni.
1: És nem arra. Így, nem ebben a testben. Egy 120 éves testben.
2: Ezzel már csinálhatsz.
1: Kidobod magad anyám. A dagályra azért, hogy lesz helyed lerakni a török között. Ott azért lerakod a török között, hogy mikor megérkezel 120 évesen a dagályba.
2: Szirip.
1: A mindenségétek, igen. Na jó van. Oké, gyerekek. Izgalmas. Akkor ma 10 rúgó arra, hogy az öreg betalál.
3: Úgy van, én tartom.
1: Hogy te meg azt mondtad, hogy...
3: Igen, hogy egy gólt ma szerez.
1: Felszívta magát a Messi mester Ámrosán és a kettőn. Ma az öreg kifut zselézett felírt hajjal. Végig hallgatja, hogy mindenki Messi ünnepli, de bevakar egyet.
3: Ennyi.
1: És ezzel 4 vagy 5 év után nagy világtornán gólt lő.
3: Bizonyám. És jó, tartom, hogy kezdve csak fölfel.
1: Tartom, hogy görcsös lesz.
3: Nem,
1: nagyon duzzog, nagyon dühös lesz, nagyon sok zselvés, nem tud bekavirnyászni egy gólt sem a Ronaldo.
3: Tízecske.
1: Jó, tízecske, akkor megvan. Megvan téve. Jó, jövő mindjárt 2 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk rögtön a nap legjobb pillanataiban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix.

0: 7-től 7-ig. Live Mix Summer Edition. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Legyen a nyára a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
4: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf!
6: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Blomdél fül- és orrbelövés Mártiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben.
9: Várjuk a főút 37 szám alatt.
10: Óriási megyvásár Tiszafüreden. Mintegy 50 hektáron elterülő gyümölcsösünkből vásárolhat közvetlenül a termelőtől Tiszafüredről Tiszaigar felé a 4-es kilométer kőnél az út mellett. Nagyszemű édeskés ízű vagy savanykás, mindkettő kapható. Berakná vagy csak élvezni szeretné a nyár egyik legkedveltebb gyümölcsét, kis és nagy mennyiség egyaránt kapható. Termelői áron. A jó minőség garantált. Reggeltől estig mi ott vagyunk. Bővebb info 0670 433 0239.
11: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tisza tógép kölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu. www.tiszatógépkölcsönző.hu.
12: Épít vagy felújít? Malino ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzlet soron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino ablak. Telefon 0620 941 29 58.
13: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu, a természet élménytára.
14: Rosmarin cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rosmarin cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom Rosmarin kávéra, limonádéra vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rosmarin cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
15: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónak bérlés, színvonalas büfé szolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
1: Reklámot hallottak.
0: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Fehérkarmú vércsét észleltek Tiszafürednél. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Egy hím fehérkarmú vércsét figyeltek meg Tiszafüred külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Park határán, cseh ornitológusok. A madarat később hazai megfigyelők is észlelték, többek között a park munkatársa is. A fehérkarmú vércse a 20. század első felében még elvétve fészkelt hazánkban, azonban manapság már rendkívül ritka kóborlónak számít. A megfigyelés különlegességét fokozza, hogy a madár szaporodásra utaló jeleket is mutatott. Többször volt megfigyelhető, hogy zsákmányt próbált meg átadni egy vörös vércse tojónak. A fehérkarmú vércse fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 500 000 forint. Részletek a szoljon.hu cikkében. Révbe ért a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése Jászapátin. A versenyképes járások program támogatásával mintegy 64 korszerű kamerát telepítettek a város különböző pontjain. A be- és kivezető útszakaszokat rendszámfelismerő eszközök figyelik. A térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 24 helyszínt érint a városban. Részletek a szoljon.hu cikkében. 3 éve még összefogással sikerült megőrizni egy fontos helyi szolgáltatást, most azonban ismét fordulóponthoz érkezett a történet. A Kungyalui Posta fenntartása egyre nagyobb terhet jelent az önkormányzatnak, ezért a képviselőtestület napirendre tűzte a jövőjét. Végül a képviselőtestület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy felmondja a Magyar Postával 2023. januárjában kötött partneri szerződést. A határozat értelmében a Kungyalui kirendeltség működése 2026. július 30-áig biztosított. Részletek a szoljon.hu cikkében. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet, itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bentartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is. Végül a várható időjárásról. Délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Az északias szél megélénkül. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Évai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
17: 3:10 lesz, pontosan 7 perc múlva. Jó reggelt, itt vagyunk. Bizonyos boltokban drágábbak a hűtött üdítők, vizek. Erről beszélgettünk, ugye ezt most már egyre több helyen vezetik be, hogy plusz 20-30-40 forintot föl számolnak. Akkor, ha valami hűtött, elsősorban üdítőkről van szó, ezt elemezgettük. Egy hallgató vagy nem is egy ciki alapján, amit beküldtek ugye olvasók, hogy lefotózták egy boltban, aztán kiderült, hogy ez már külföldön is elég sok helyen van így, hogy plusz szolgáltatást számítanak fel, ha neked lehűtenek egy üdítőitalt, erről beszélgetünk. És egy termékenységi klinika elképesztő hibája is szóba jött.
18: Termékenységi,
17: köszönöm szépen. Termékenységi klinika elképesztő hibája is szóba jött. Mivel összecserélt két embrió termékenységi szép. És emiatt egy másik pár gyermekét hordta ki és szülte meg. A pár, aki gyereket vállalt, arról beszélgettünk, hogy mi mit tennénk ebben a helyzetben.
19: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
17: 250 ml ugye 20 forint, 1 liter 30, a másfél liter is meg 50 forint plusz költséget kell fizetni. Akkor tehát olcsóbb a meleg kóla, mint a hideg kóla, ugye? Tehát ha leveszed a polcot, azt te olcsóbban megkapod.
20: Neked pénzbe kerül az energia, amivel lehűtöd az üdítőt. Akkor innentől kezdve tulajdonképpen a nyári szezonban, sőt a téli szezonban is mindenért pénzt lehetne kérni. Tehát a légkondicionált üzlethelyiségért, akár a vízpáráért, amit az arcomba fújnak, hogyha kiülök a teraszra, egy csomó dolgot fel lehetne számolni.
17: Ja, hogy plusz szolgáltatás, amiért neked felszámolnak.
20: Amit azt gondolod, hogy természetes, mert hogy te ezt a boltot vagy éttermet választottad, na, akkor ezután kérjünk mondjuk, hogyha ugye a gymeket állandóan légkondicionálják, a plázákat is. Akkor innentől kezdve, ha bemegyek vásárolni, akkor legyen minden 10%-kal drágább.
17: De ez opcionálisan, bocsánat, csak arra van, amit hűteni kell, és nem hűtőbe is? Tehát amit ő alapból hűt, arra nem számol föl. Tehát nekem arra a tejre, a túrórudira, tehát amit muszáj hűteni, azt nem kell. De amit opcionálisan hűt...
18: Ez a gyerekek, ez a kényelmi díj, ezt így hívják, kényelmi díj. Ugye fizettünk például a parkolókba is kényelmi díjat, azért vagy például autópálya matricánál, most már idén nem kell, de még tavaly kellett, hogyha te nem akarsz bemenni a benzinkútra, ott tötyörögni, hanem applikáción vezeted, veszed meg, az egy úgynevezett kényelmi díj. Itt is ugyanerről van szó, hogy alapból ugye a fagyasztott pizzát azt hűtenie kell, mert egyébként megromlik. De a kólát neki nem kell hűtenie, ez egy extra szolgáltatás.
17: De miért nem építi bele az árba? Ezt miért írja ki?
18: Mert nekem akkor nem fogod megvenni, mert akkor drága lesz nála a kóla.
17: De mitől lenne drága?
18: De mert a másik boltban 380, itt meg 400.
17: De hogy feltűnne neked az, hogy leveszel egy kólát, és egyébként van egy polcról egy kólát?
18: Ja, neked nem. De egy csomó embernek meg igen.
17: Plusz 20 forint mondjuk egy kólánál.
18: Igen, amit néznek.
17: Humánusabbnak érzem, hogy beleépítem az árba, és azt mondom, hogy mit tudom, én a 250 ml-es fejlites üdvegyet plusz 20 forintot rárakok. De akkor a bolti, tehát a polcos kóla is mit a 20 forintot drágább. Ez kicsit ilyen szarágásnak tűnik ez a... én berakom neked a hűtőbe, fizessél plusz 20 forintot. Nem? Építs bele a rezsibe, építs bele az árakba, ne, te ott fizetsz egy csomó minden mást is,
18: értem. De az bele van építve a légkondicionálás, amit a Juli mondott, hogy edzőterembe mész, ott ugye azért nem fizetsz érte külön, mert ez nyilván egy légkondicionált épület. Abban az esetben, hogyha az edzőterem egyik fele légkondicionált lenne, a másik fele nem, és ugyanazok a gépek lennének benne, akkor ott is lehetne azt mondani, hogy a bérlet akkor egy ezeressel drágább a légkondicionált helyen. De az egy alapszolgáltatás. Ez olyan, mint amikor elmész szállodába, kifizeted az éjszakáira, nem tudom, 30 ezer, 20 ezer, 40 ezer forintot, de ha te például a reggelit a szobádba akarod fölkérni, akkor
17: azért plusz fizetsz.
18: Azért plusz. Na, hát ez, gyerekek, ez ugyanaz.
17: Balatoni étterem fél liter csapvíz a kancsóban, két poárral 550.
18: Na.
17: Látod? Tehát, hogy azért ezt még lehet följebb tolni.
20: De azt gondolom, hogy az alap, hogyha fogyasztok mondjuk ételt, akkor a víz, a csapvíz, akkor az ingyen legyen.
17: Nem? Szerintem, ha beülsz egy étterembe, vegyél már meg egy üveg ásványvizet, nem? Szóval, hogy én szerintem, na az viszont a vevő részéről a szarrágás. Tehát beülök egy étterembe, kifizetek egy 15 ezer számlát, de kérek egy pohár vizet, akkor kér egy ásványvizet, menteset, és akkor idd meg azt hidegen, nem? Tehát ez a eszünk négyen is, kér mindenki egy pohár vizet, nettó szarrágás. Ezzel erre nem tud senki meggyőzni, hogy ez nem az. Más, ha más egy gyógyszert akarsz bevenni, vagy rosszul leszel, vagy meleged van, adsz neki, mert normális vagy. De étteremben ingyen vizet kérni, az ilyen, na.
20: Számoljunk fel díjat, kicsit akkor ilyen. A WC használati díjért is.
17: De azt sokan csinálják, az a WC használati díjat, mondjuk étteremben nyilván nem, de egyébként a benzinkutakon plusz fizetsz, ha bemész a benzinkúton a WC-re. 100 forint, 200
18: na,
17: forint.
18: Na, azon nem vagyunk fölháborodva? Tehát, hogy olyan, mert akkor furcsán mérünk.
21: Plázákba ugyanez. Plázába
18: is fizetsz a WC-ért, pedig bementél, költöttél a boltokba, elintéztél dolgokat, elmentél egy moziba, és még
21: fizetsz érte.
17: Nem tartom azt se valahogy irány, nem zavar, nem tartom
21: irány. De meg akkor miért? A fia hűtőt karban kell tartani, az elromlik, újat kell venni idővel, helyet foglal, ott ő nem tud más tartani, más árut.
17: Nem plusz tartom soknak a 20-50-et, hogy... azt inkább azt mondom, hogy építse be az árba.
18: Ausztriában ez teljesen normális, évek óta így van, a Billában például.
17: Megyek sok helyen
18: tovább,
17: külföldön.
18: Külföldön ez már régen így van, legalábbis Hollandiában.
17: Hollandiában,
18: biztos.
17: Igen, én láttam ezt, igen, Hollandiában. Igen. Így van Hollandiában, sok boltban van.
21: Ugye, ezek szolgáltatások, ezen lehet elgondolkodni, hogy ez jó-e vagy vagy nem, úgy hívják, hogy egy rezervációs ár. Azt jelenti, hogy mennyi az a maximum pénz, amit te megadsz egy terméknél. Meleg van, nyár van, megadod a maximumot egy hideg üdítőért. Meg is kérik annak az árát.
20: Ezt azt teheti meg, akinek a környéken nincsen versenytársa.
17: Genetikai szülők meghozták életük legnehezebb döntését, és lemondtak a felügyeleti jogról.
20: Akkor nincs csere.
17: A biológiai szülők ügyvédje nincs csere.
18: Nincs is meg a másik.
17: Nincs gyerek. Meg a másik. Érted? Ők kaptak csak rosszat. Tehát hogy nem az van, hogy két párnak
20: ellen. Én azt hittem, megvan a meccs.
17: Nincs akkor... meg a meccs. Fogtak egy pettesejtet, abba beültettek egy hímivarsejtet. Összemeccselték őket. Igen. Fogták, berakták az anyukába. Az anyuka megszülte, csak megjött egy fekete gyerek.
20: És ez a probléma.
17: Hát azért azt képzeld el, mikor nagyon várod, ultrahang, jársz, terhes vagy, és megszületik egy hatalmas fekete raszta hajjal, egy nagy szemű kis barna szemű kis fek a kis csávó. És nagyon mosolyog, és néz rád. Szóltak, hogy elnézést.
18: Hogy lehet, hogy itt valami
17: itt van valami bibi. Na most ugye ott vannak az eredeti szülők, akik így a megtermékenyített petesejt és hívivarsejt, és ott van a szülő, aki nem a gyerek, hiszen nem belőle igen. van, de megszülte, táplálta.
18: És
17: megszülte a gyereket, végül is ő az anyuka? Vagy ki az anyuka? Aki megszülte, vagy aki a petesejt?
18: Hát ugye itt kétféle anyuka van, kellene egy biológiai anyukának, aki nem ő, és van egy hát mondjuk úgy, hogy szülési anyuka.
17: Szülési anyuka.
18: Igen, és ráadásul ugye azért különösen gáz a történet, mert egy terhelt sztoriból született ez a gyerek, érted? Tehát, hogy itt... Ők valószínűleg már évek óta vágytak gyerekre, és próbálkoztak, már a beültetés szóba jött, már minden szóba jött, végre megfogant a gyerek, akit vársz,
17: és fekete.
18: És nem az jött, akire gondoltál.
17: Milyen szerencsé, hogy nem rasszisták a szülők azért, nem?
18: Köszönjük szépen.
17: Hát azért köszönjük szépen, azért reklamálunk. Ugye azt hiszem, a biológiai szülők ügyvédje tudta, hogy egy pereskedés hihetetlenül negész jogi küzdelem lett volna, és azt mondták, hogy a harc nem szolgálná a kislány érdekét, a születése óta másik családdal él, hogy nem harcolnak a felügyeletért.
20: Hát figyelj, itt nem is az a Jedi, aki megszülte. Hát 9 hónapig hordtam a testemben, megszültem, hozzám nőtt, megszerettem. Oké, nem az én gyerekem. Itt az a fontos, aki lemondott erről a gyerekről, aki tudja, hogy ez az én gyerekem, de azt mondom, hogy oké, te hordtad ki, akkor... nevelt föl.
17: Igen. Na de abban az én petesejtemből, meg a férjem hímivarsejtjében, az ott az én gyerekem.
18: Ezt mondja Juli. Azt mondani, hogy nem. Hogy akkor a gyerek békéért én hátra lépek. Bár itt ugye az jön be, hogy azt is szokták mondani, hogy maga a szülés, meg az utána következő időszak az erősebb kötődést alakít ki, vagy például az korán örökbefogadott gyerekeknél is erősebb lesz a kötődés a felnevelő szülő felé, mint a vér szerinti szülő felé. Érted? Hát igen, az a szülő, aki a petesejtjét meg a hívivarsejtjét adta, és nem benne nőtt föl ez a gyerek, és született meg, az igazán nehéz. Hát, azt mondani, hogy oké, szent.
20: Hát meg ráadásul ugye arról szól a cikk, hogy 6 hónap után derült ki, nem is a csere, hanem az, hogy ki a rendes genetikai szülő. Tehát 6 hónap után már tényleg azt nézett, hogy a gyereknek mi a jó.
17: És közben írja valaki, hogy igen, az anya szervezete, a mihi állapota, a lelki állapotán is múlik, hogy ez a gyerek az milyen lesz. Hát a születendő gyerekben a szülőnő is benne van, még ha nem ő az anya. Nyilván egy csomó milyen ingerek érik, milyen a terhessége. Milyen a 9 hónap, amíg ő kihordja ezt a gyereket? Egy csomó minden van ebben, persze. Amitől az a gyerek olyan lesz, amilyen.
18: Sokkal inkább anya vagy szerintem. Az anyai érzést sokkal inkább megtapasztalod, mint az, aki adta ugye a sejteket. Nem?
17: Igen. Persze. Szerintem persze, hát ott mész végig a folyamatom.
18: Igen, nevelkedik benned a gyerek, megszülött, 6 hónapig ott vagy. Szerintem az anyai érzések, az ösztönök, a minden, a gyerekkel való kötődés, ez sokkal jobban kialakul, mint te, aki ugyan vérszerintileg az anyja vagy, de még csak, és ez megint idézőjeles, nem te szülted meg, nem benned nevelkedett föl.
20: Hát pont ezért gondolom azt, hogy én azt mondanám, hogy hátralépek, és akkor ennek így kell lennie, mert hogy azt gondolom, hogy nagyobb trauma lenne ezt a gyereket elválasztani ettől a szülőtől, aki megszülte, mint az, hogy én gyakoroljam a jogaimat. Miért te küzdenél érte?
18: Nem.
19: Balázsék! A Rádió Egyen!
17: Na gyorsan még egy naphallgatóját hívunk, ha felveszi.
20: Láttátok a pénteki előrejelzést?
17: Pénteki előrejelzés? Milyen előrejelzés?
18: Meleg, jó napsütés és balatonos haver.
17: Mit mondanak?
20: 37 fok.
17: Hát az jó, de minket az nem annyira éri. Mi 10-re a kikötőbe vagyunk, az még ma se szóltunk egy szót csajozásról. Nem baj, családi ünneplést leszünk. Nem baj, belsőséges lesz. Hát így, ha nem beszélünk róla, senki nem lesz hajón.
2: Kimegyünk a kikötőbe, nem akarsz felszállni? Gyere már!
17: Gyere, szálljál már föl a hajóra, pénteken induljál már a hajóra, egy kicsit gyere velünk kompozni.
3: Maradék!
17: Jó, megvártunk, mi direkt nem szóltunk meg, de kivártad. Hello, jó reggelt, hogy hívnak? Ciao.
3: Ádám vagyok, sziasztok!
17: Szia Ádám, nagyon jót írtál nekünk, ugye Ronaldóról, meg a szupersportorokról, meg képességekről beszélgetünk. Azt írtad, hogy kár, hogy Ronaldó alvási ciklusa egybeesik a VB-n a meccsekkel. Ez szemtelen volt, de nagyon tetszett nekünk. Te vagy a nap hallgatója, van egy szép ajándékcsomagod.
3: Köszönöm szépen, meglepettek, köszönöm szépen.
17: Hogy hívnak?
3: Ádám.
17: Ádám, akkor te se vagy egy nagy Ronaldó drukker, nem? Vagy portugál drukker?
3: De Real Madrid, Ronaldo, csak...
17: Csak hát már...
3: Csak az öregben ennyi van benne.
17: Az öregben ennyi van. Igen, igen. Jól van. Küldjük, köszi, nyírtál nekünk, küldjük az ajándékcsomagot. Ciao, ciao.
3: Köszönöm szépen, sziasztok. Hello, hello.
17: Szóval a hajózás, mennyi időnk van még? Van
18: itt? Rengeteg.
17: Hogy azért erről beszéljünk, ugye, és ezt elmondtuk, hogy ez valószínűleg az utolsó, úgyhogy aki még nem hajózott velünk, vagy jönne, az jöjjön, mert ezt nem biztos, hogy tovább csináljuk már ezt a dolgot, úgyhogy egy utolsó hajózásra invitálunk mindenkit. Pénteken Szántót 7 órakor indulunk, fél héttől felszállás, a menetrendet tudjátok. 10-re újra a kikötőben vagyunk, és nyereményeket csak, viszünk. BSV-t viszünk, Metzkervikit viszünk, ők zenélnek, élő színpad van, már ugye a színpad nem ilyen, hanem színpad van a hajón, és azon élő zenészek vannak, úgyhogy koncert van, és jó mulatság, szeretjük. Jó időnk is lesz akkor ezek szerint.
2: Naptej, bekészít.
17: Naptej, alkohol, az is kell. Bekészít. Az alkoholt előtte lehet meginni. Hajóra nem biztos, hogy felhozhatod.
18: Nem viszunk, hát. Nem. Júli, majd tiszta.
17: Valami hátul lesz. Valamit hátul azért. Igen.
18: Úgyhogy érdemes korán oda jönni. Fél héttől van beengedés, vagy héttől, hétkor már indulunk.
17: Hétkor már föl lehet szállni, igen.
18: És akkor Tihanynál van egy fordulót, még be lehet ugrani, ki lehet szállni, de úgyse szokott senki, de a rendkedvéért ezt elmondjuk.
17: Így van, hogyha jó? Ott mindig megállunk, nagyon lelkesen.
18: És új kompan megyünk, ugye? Nagy komp, szép komp.
17: Új komp, tavaly is már új volt, és most is az van. Új. Igen. Új kompan megyünk, úgyhogy akkor pénteken, ha van kedvetek, akkor gyertek. Jó? Ebben a formában ez valószínű, hogy utolsó lesz, úgyhogy várunk mindenkit. Várunk mindenkit szeretettel, 3-4-10 körül már ki is kötünk Szántódon, és tud mindenki menni. Úgyhogy mire kitör a nagyon nagy meleg, addigra már pont visszérünk a kikötőbe. Reggel a hajnal, a nap felkelte, viszont a víz közepén az gyönyörű.
18: Csodálatos.
17: Az nagyon szép, tényleg.
2: Cirkávé?
17: Ott aznap reggel? Hozza kulacsba? Termoszba?
2: Hozzá.
17: Nem, azt nem lehet, az ott frissen kell meginni. A szar összekeverve, az nem jó.
2: Pohárba.
17: Hozzuk, a pálinkát hozunk, azt szerintünk, nem? Megoldjuk. Jó van, gyerekek, várunk mindenkit.
2: Azt három fejre állva kapaszkodunk.
17: Hányunk a korláton. Nem, majd utána iszunk, gyerekek, várunk mindenkit, jó? Holnap pedig jövünk 6-kor, puszi mindenkinek. Sziasztok, ciao.
22: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia?

0: Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható subsettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
3: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
6: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek. Kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
8: Fedezze fel a természet kincseit a tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszfa Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
9: Hirdessen ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
10: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap 3. vasárnapján, 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében Kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-11, bővebb tájékoztatás Herich Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap vásárnap a Tiszatónál.
11: Zafir ékszerüzlet Tiszafüreden, a főút 37-ben.
12: Zafir ékszerüzlet Tiszafüred, főút 37.
13: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminátpadlók és gránitmosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, Húszöles út 183. A Selkuttól 50 méterre. Telefon 59 360 200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
5: Rádió
14: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék után mostantól csak zene, megszakítások nélkül, felesleges beszéd nélkül. Györki Attila vagyok, hello mindenkinek, üdv annak, aki nyaral, kitartást annak, aki dolgozik, aki fesztiválozna, annak pedig dobom majd a páros belépőket a Dunapart Festre, szólok majd, ha telefonálni kell. Ez a zene pedig a mai napunkba kell nagyon, Hot Like Mine!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és már most alulról karcoljuk a 30 fokot, hol van még a nap vége, úgyhogy a nyár legjobb zenejére számíthat tőlem továbbra is mindenki. 33-35 fok lesz ma a csúcs, irány a strand. A Balaton 24-25, a Fertőtó, a Velencei tó és a Tiszató 26-27 fokos.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatják.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance nappellyel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel, Szántó Drév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkoz élőben Balázsékkal, a nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sweeping and Living.
6: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Itt a grillrácsok örök királya. A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Chef cson nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
9: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
10: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Épít vagy felújít? Malino Abla. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a Tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Ablak. Telefon 0620 941 29 58.
12: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyekli motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
13: Óriási megyvásár Tiszafüreden. Mintegy 50 hektáron elterülő gyümölcsösünkből vásárolhat közvetlenül a termelőtől Tiszafüredről Tiszaigar felé a 4-es kilométer kőnél az út mellett. Nagyszemű édeskés ízű vagy savanykás, mindkettő kapható. Berakná vagy csak élvezni szeretné a nyár egyik legkedveltebb gyümölcsét, kis és nagy mennyiség egyaránt kapható termelői áron. A jó minőség garantált. Reggeltől estig mi ott vagyunk. Bővebb info 0670 433 0239. Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
14: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
13: Spóroljon napenergiával! Indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása. Több éves tapasztalattal és szakértelemmel. Magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés Indisolar.hu. 0670 599 9793.
15: Zafír ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben.
16: Zafír ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
17: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
18: Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
17: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, 20-ös út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
19: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most! Rádió E! Folytató.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

itt Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük mehetünk fesztiválozni, hölgyeim és uraim, indítom a játékot! A forgatókönyv 23-111-111, most kell nagyon telefonálni, páros napi jegy a Tét a Dunapart Festre, július 2-ára, 3-ára vagy 4-ére,

0: Egyen, csak igazi mai sláger megy. Ha már Rádió 1-es DJ-k zenéltek, hát találkozhatunk velük a Dunapart Festen Ráckevén. Július 2-án, 3-án és 4-én ott lesz a Rádió 1 stage, és az összes lemezlovasunk fellép. Ki az, aki jön velünk bulizni? Na lássuk, halló!
1: Szia, játékkal jelentkeznék.
0: Szia, mi a neved?
1: Kata vagyok.
0: Kata! Hát, nem húzom az időt. Befutottál 10-ként, Kata!
1: Köszönöm!
0: Te fesztiválozni fogsz!
1: Nagyon örülök neki, a férjemmel akkor kikapcsolódunk egy kicsit.
0: Ki kell pihenni a gyerkőcöket, hallom.
1: Igen, igen, nagyon kíváncsiskodnak a két kisfiám, hogy hova mennek a szülők.
0: Na, hova mennek a szülők?
1: Ráckevére, a Dunafestre.
0: Bizony, jöhet a szlogen.
1: Rádió egy csak igazi mai slágernek!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon-nagyon boldog vagyok, köszönöm szépen.
0: Most már csak meg kell oldani, hogy kivigyázzon a fiúkra.
1: Az megoldjuk, a nagyszülők.
0: Hogy a következő telefonáló, a 11.
1: Oké.
0: Okay. Meglepődne az illető, hogy kap két gyereket, két jegy helyett.
1: Szívesen.
0: Viszont a következő óra nyertese is kap páros belépőt a Dunapart Festre, mert bizony a játék folytatódik, nem sokára ismét lehet nyerni itt a Rádió 1-en. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A foci VB tegnapi első mérkőzésén Argentína-Ausztria 2-0. Mindkettő gólt Lionel Messi rúgta, ezzel már az ötödik gólját szerezte meg a tornán, és beírta magát a történelemkönyvekbe. A férfi labdarúgó világbajnokságok történetének legeredményesebb gólszerzője lett, 18 góllal áll az örök ranglista élén. Este 11 órakor kezdődött a Franciaország-Irak mérkőzés, amit a félidőben egy hatalmas villámlásokkal kísért szupercella miatt 130 percbe félbe is kellett szakítani. A kényszerpihenős meccset 3-0-ra nyerték a franciák. Hajnali 2-kor kezdődött a Norvégia-Szenegál mérkőzés, 3-2-re győzött Norvégia, ők ezzel a sikerrel garantálták a továbbjutásukat az I csoportból. Végül Jordánia-Algéria találkozott magyar idő szerint reggel 5-kor, Algéria 2-1-re győzte le a jordán csapatot, és életben tartották a továbbjutási esélyüket.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: Figyeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor
3: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
7: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
10: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2000

0: ráférne egy tisztasági festés a lakásra. A Deli Festő Kft. Gyorsan, precízen és megbízhatóan dolgozik egyeken, Tiszafüreden és a környéken. Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzati szigetelés és gipszkartonozás garanciával, rejtett költségek nélkül. Kérjen még ma ingyenes helyszíni felmérést és árajánlatot. Deli Festő Kft. Telefon 0670 351 61 18. Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminált padlók és gránit mosogató tálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, 20-ös út 183. A Selkuttól 50 méterre. Telefon 59 360 200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon. Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van, a Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
1: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás. Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78. Hirdessen ön is rádiónkba. Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, ha nyár, akkor ezek a zenék kellenek. Vigye idén is mindenki magával a Rádió Egyet a nyaralására. A medence mellett a tengerpartján is ott vagyunk mobilnettel. Horvátországban, Észak-Olaszországban 26-27 fokos a víz, Görögországban 24, Spanyolországban 25, Törökországban 26, a leghidegebb talán Bulgáriában a tenger 23 fokos. Itthon végig napsütés, 35 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Köszönjük szépen! Nem sokára fesztiválozunk, páros napi jegyet lehet majd nyerni. A Duna

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

negyedikén, és bulizom például a Rádió Esztésnél az összes lemezlovasunkkal. A forradrotunk 20-as 311-111, a tizedik telefonálót bejutatom az általa választott napra.

0: vagy csak igazi mai sláger megy, és minden hallgatónkat szeretnénk egy jó buliban, egy jó fesztiválon látni, úgyhogy itt a következő játék. Dunapart Fest a Rádió 1-jel, ott leszünk mi is, Rádió 1 stage-el és az összes lemezlovasunkkal. Ki fog velünk bulizni? Halló?
1: Halló, szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Marci.
0: Marcikám, merre felé autózol?
1: Budapesten, éppen most kell át a Rákóczi hídon.
0: Munka miatt?
1: Igen, dolgozom.
0: Akkor jó lenne már pihenni, fesztiválokat gondolom szereted?
1: Hát figyelj, csak szeretem, úgyhogy remélem, hogy jókor telefonáltam.
0: Nagyon jókor telefonáltál, 10-ként hívtál fel, Marci!
1: Azt a mindenit, köszönöm szépen! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: A szlogen is megy, úgyhogy jár a nyeremény!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon boldog vagyok, feladottam a napomat.
0: Július 2-3-4, te választhatod ki, hogy melyik nap mész.
1: Hát én azt a harmadikát néztem ki magamnak.
0: És te választhatod ki, hogy kivel mész. Mert ugye
1: a
0: ez egy páros
1: belépője. Minden bizonyal, így van.
0: Jól van, akkor érezzétek magatokat nagyon jól.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És megpróbálunk nem otthon hagyni senkit, hölgyeim és uraim, lesz még játék, van még páros belépőnk a Dunapart Festre, délután lehet majd még játszani itt a Rádió 1-en, ahol mindjárt zenélek tovább, és Ed Sheeran, Azizam egy-két perc múlva biztosan érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük! Megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifú.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26

0: exkluzív grillkolbász a Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, persze nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Nem, ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2. Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
5: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
6: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
7: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
8: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában a rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630 399 0606. Hívjon bizalommal.
9: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
10: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel, hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Magyarországon elsőként mi kezdtük el játszani ezt a dalt a Mix műsorainkban, a megjelenése után közvetlenül, mert a DJ-k látták benne a lehetőséget. BB Rexa következik, akinek az eredeti neve Bleta Rexa, albán származású családból származik, a Bleta jelentése albánul méhecske. New Religion a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Vakáció! Rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár és vakáció, akkor még több mix.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit

0: Elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
1: Reklámot hallottak.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszöles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B, a MOL kúttal szemben.
4: Óriási megyvásár Tiszafüreden. Mintegy 50 hektáron elterülő gyümölcsösünkből vásárolhat közvetlenül a termelőtől Tiszafüredről Tiszaigar felé a 4-es kilométerkőnél az út mellett. Nagyszemű, édeskés ízű vagy savanykás, mindkettő kapható. Berakná vagy csak élvezni szeretné a nyár egyik legkedveltebb gyümölcsét, kis és nagy mennyiség egyaránt kapható. Termelői áron. A jó minőség garantált. Reggeltől estig mi ott vagyunk. Bővebb info 0670 433 0239.
2: Készülsz a hétvégére? Esetleg nagyobb bulit vagy családi rendezvényt szervezel? Spórolj az árakon és ne a hangulaton! Irány a régió legnagyobb italdiszkontja, az Akció Market. Nálunk garantáltan alacsony árak és folyamatos akciók várnak az év minden napján. Legyen szó frissítő üdítőkről, jéghideg sörökről, finom borokról vagy prémium rövidítalokról. Hatalmas kínálatunkban mindent megtalálsz, ráadásul pénztárcabarát áron.
5: De hol találom?
2: Akció Market, Tiszafüreden, az Igari út 18 szám alatt. Jól hallottad, Tiszafüred, Igari út 18. Akció Market. Kocincsunk a legjobb árakra. Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
6: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában a rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0633990606. Hívjon bizalommal.
7: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt.
8: Kényelem bútorbolt.
7: Kényelem bútorbolt.
9: A Zafír ékszerüzlet minden téren bővül. Tágasabb eladótér, nagyobb választék arany- és ezüst ékszerekből, karórákból. 11 féle márkájú női, férfi, gyermekkaróra. Közel 1000 darabos készlet. Továbbá antik hatású fali órák és állóórák, ingaórák, súlyos, súly nélküli órák, 30 napos járású órák, konyhai és gyermekfali órák, ébresztő órák, szekrény és kandalló órák, valamint óratartók és óraforgatók. Várjuk üzletünkben. Tiszafüred, főút 37.
10: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 5911. Mészáros Autószerviz.
1: Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára? Július 9 és 11 között Tiszató Fest,
5: Biolex, TNT, Notár Méri, Cosmix, Regán Lili, Essem, Groove House, Brédabia, Fehér Krisztián, Krisz Rudi és még sokan mások.
1: Csapj le a

0: utazás. Az első alkalom 20% kedvezménnyel a tiéd. Jelentkezz be, írj üzenetet. Az eredmény már egy alkalom után garantált. 0630 907 96 57. Genesis alapformáló szalon. Tiszafüred, 20-öles út 51.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: egy. Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágermek.

ez itt a 88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatónál, csak igazi mai sláger megy. Hello! Mindenkinek, aki még nem sült meg teljesen, itt vagyunk a legütősebb zenékkel. Elindult a mai Daily Mix, az az óra, amikor mixben szólnak a kedvenceink. Megyünk is tovább! Dua Lipa és a Training Season!

88 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatónál. Csak igazi mai sláger megy. Gondolkodjunk egy kicsit előre. Az áramhálózat fejlesztését fogja végezni az Opus Titász július 3-án Tiszafüreden. Emiatt aznap reggel 9-es délután 3 között áramszünet lehet a Hattyú, a Rózsa és a Sirály utcán. Tehát ez július 3-án. A szolgáltató előre is megértést és türelmet kér mindenkitől. Nálunk itt a Rádió 1-en pedig közben Taylor Swift gerjeszti a feszültséget. A Daily Mixben jön az Opelite.

88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatúnál. Csak igazi mai sláger megy. Autósok, figyelem! Útépítési munkák zajlanak Tiszafüreden. A Lehel, az összekötő, a Horog, a Határ, a Kasfonó, a Csokonai, a Szilva, a Morotva, a Béke, a Rózsadomba, a Tölgyes és a Vörösbegy utcában is. A munkák miatt némi fennakadás előfordulhat a közlekedésben. Ennek megfelelően autózzanak. Legyenek óvatosak, jó utat mindenkinek! A kocsiban is ott vagyunk önökkel. Nyomatjuk az igazi mai slágereket. A Rádió 1 déli mixben itt van Eva Max és a Kings and Queens.

88.7 és 89.2 Rádió egy Tisztató, csak igazi mai sláger megy, és nem sokára itt a következő régiség és kézműves vásár Tisztafüreden. Figyelem, most kivételesen nem a hónap első szombatján fogják tartani, hanem egy héttel később a halas napokkal egybekötve. Tehát július 11-én várnak majd mindenkit a Halas téren. A részletek már fönt vannak a neten. Az igazi mai slágerek pedig itt pörögnek a Rádió 1-en, egy újabb nagy kedvenc a Daily Mix-ben. Accent és a Don't Leave!

0: Fillért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenéjétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés. Fesztivál lesz ezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy. Daily Mix a Rádió Egy.

0: 88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatónál, ahol
1: csak igazi mai sláger megy.
0: A déli mix véget ért, de semmi gond, pörgünk tovább ugyanezzel a lendülettel. Indítjuk Magyarország leghosszabb zenei óráját. Nem sokára Taylor Swift a pályán, jön tőled a Fate of Ophelia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás. Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelést 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
3: Nem, ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
4: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
5: Önnek fontos az egészsége? Ha igen, akkor mi megoldjuk önnek autójának fertőtlenítését. A Mészáros Autószervizben járművek klímatöltését javítását a szervizben, illetve igény esetén helyszínre kiszállással. Ózonos klímafertőtlenítés, tisztítás. Mészáros Autószerviz, Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt Fülöp tüzép helyén. Telefon 0630 621 59 11.
6: 621 59 11.
7: Rozmarink cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarink cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmarink kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarink cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
8: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók

0: tanácsa és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása több éves tapasztalattal és szakértelemmel magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés indisolar.hu 0670 599 9793.
1: Homokszórás, hegesztés, egyek, régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvás szemcseszórása, üregvédelem, alvázvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51, telefon Homonnai Gábor 0670 230 42 29, vagy megtalál minket a Facebookon is, homokszórás, kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek. Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia. Elemes konyhabútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját. Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, Kúszöles út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
2: Reklámot hallottak.

0: 2026. június 23-a van, kedd 13 óra.
1: Tiszatavi hírek. A Tiszató legfrissebb híreivel minden nap 13 órától a 88.7 és 89.2 Rádió 1-en.
0: Szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok. Sarudon a Bródy Sándor könyvtár jóvoltából rendezték meg az Egészség a kamrából című előadást, ahol Kulcsárné Marika természetes gyógymódok világába kalauzolta el a sarudi könyvtárban megjelenteket. Bemutatta a méz jótékony hatásait, a természetes fájdalom és köhögés csillapítás lehetőségeit, de ismertette a kertjeinkben termesztett fűszer és gyógynövények egészségmegőrző szerepét is. Az előadás során számos hasznos házi praktikával, természetes gyógymóddal és a mindennapokban könnyen alkalmazható tanáccsal gazdagodhattak a jelenlévők. A résztvevők sok új ismeretet és ötletet kaptak, amelyeket saját háztartásukban és egészségük megőrzésében is hasznosíthatnak. Trafipax érkezik ezen a hétvégén a Tiszatóra. A tó vízfelületére a szabálytalankodó kiszűrésére 10 km per órás sebesség betartására akarják rá venni a közlekedőket ezekkel az eszközökkel. Többek között erről is döntés született a hétvégén Sarudon, mert hogy megtartották azt a kerekasztal beszélgetést, amely nyilvános volt, és hát azokat várták, akik a Tiszató jövőjét például közlekedésbiztonsági szempontból is fontosnak tartják, hogy a békés egymásé mellett élés lehetőségét megteremtsék. A Merre tovább Tiszató címmel szervezett beszélgetés apropóját a jetskisek szabálytalanságai elleni hangulat és összefogás megoldás keresése adta. Három szál fonódott egyben a sarudi találkozón. Jasuk Dimitri filmes felhívása, a Madárparton szervezett szolgáltató fóruma és az Élményfalu Sarud felhívása a szabálytalanul közlekedők kitiltásáról a Tiszatavon. A beszélgetésen sok meghívott és sok érdeklődő vett részt a Tiszató teljes területéről. Jelen volt Kalán Róbert, a Szalóki Jachtklubtól, a Magyar Jetski Szövetség képviselői, Bódai Pál, jetski forgalmazó, Jónás Attila, Stég Szabadidőpark, Gál Lajos Hortobágyi Nemzeti Park, I.S. Gergely a tiszatavi vízirendészeti kapitány, Takács Attila a Köti vizéktől, Szegedi György a Mohosztól, Gál Gyula a Madárpartról, Virág Tibor a Magyar Kajakkenu Szövetségtől és Kücsön Gyula az Élményfalu Sarudtól. Az est főszervezője és moderátora, Jasuk Dimitri természetfilmes volt, a Tiszató zöld nagykövete. Ez a beszélgetés a megalapozása volt annak, hogy együtt tovább gondolkodjanak, keressék az utat a békés együttélés reményében. A leglényegesebb eredmény az, hogy a Tiszató rendjét védeni kell. A nyár folyamán a szabálytalan szágoldozás visszaszorítása érdekében

0: A Tiszatavi Vízirendészeti Kapitányság trafipaxot, tehát sebességmérő berendezéseket fog bevetni a szabálytalankodók kiszűrése érdekében. Szigorúbb, gyakoribb rendőri jelenlétre lehet számítani. Az öblítő csatornák Kistiszánál pedig 10 km/h a lesz a megengedett legnagyobb sebesség, és természetesen tilos a hullámkeltés. Táblákat helyeznek ki tájékoztatásképpen, ezen rajta lesznek a szabályok, a tilalmak és a tiltások is. Kiemelt, kijelölt vízterületeket is létrehoznak a vízisporteszközök vontatására kijelölt területek mintájára. A jetski belső égésű motorral hajtott járművek kitiltása meg fog történni egyes területekről. A nagyhajók jetskik helye a Tisza folyó, az Abádi medence és a Sarodi medence lesz majd, illetve ütemezetten használják majd a szabályokat, úgy vezetik ezeket be, védik az ívóhelyeket és lesznek időszakos tilalmak is. A megbeszélésen felmerült, hogy jó lenne a több rendőr, illetve vízi polgárőrség felállítása se is az ötletek között szerepel. Fontos, hogy legyen tiszta, egyértelmű, egységes szabályozás, ez egyelőre még hiányzik, de szeretnék ezt létrehozni, és felmerült az a kérdés is, hogy ki a felelőse a Tiszatónak, van, nincs, vagy kellene-e. A feladatokat, jogköröket, erőforrásokat és az anyagi ráfordításokat is tárgyalta a kerekasztal, amely minden bizonnyan a jövőben folytatja majd munkáját. Elkezdődött a nyári szünet, ráadásul igazi forró napokkal, kánikulával, a hét második felében közel 40 fokok lesznek térségünkben, és természetesen ilyenkor sokan vágynak a vízpartra, nos a Jászkunságban bőven van lehetőség a csobbanásra. Nos, a vármegyei strandok természetesen már felkészültek a szezonra, tehát várják a látogatókat. Sokan vannak, akik a természet közeli fürdőzési élményt részesítik előnyben, tehát alig várják, hogy hivatalosan is megnyíljanak a tiszamenti szabad strandok. Az idén úgy volt, hogy nem nyit ki a szolnoki szabad strand, de végül mégis úgy döntött a városvezetés, hogy meghagyja a természetes fürdőzés lehetőségét is. Az engedélyezési eljárás befejeződött, ezt tudta meg a Szoljon, tehát július 1-től látogatható lesz ez a part. Az előzetes hírek szerint azonban nem a régi megszokott szolgáltatási színvonalon, hanem csökkentett költségvetés mellett üzemelez majd. A tiszapüspöki strand az előző évekhez hasonló módon fog üzemelni. A hivatalos nyitás július 1-én kezdődik. Ekkorra kerülnek majd ki a jelzőbólyák, és ettől a naptól vigyáz majd a fürdőzőkre a vízőr is. Ellenőrzik a vízminőséget, felszerelik a szükséges jelzőtáblákat a héten, illetve az egyéb dolgokat, mivel az alacsony vízállás miatt hosszú a part, így külön helyet tudnak kijelölni a kishajókkal, állatokkal érkezők számára is. A strand minden nap 10 és 18 óra között lesz majd nyitva. Arra kérnek mindenkit, hogy fogadja el, hogy a sorompon belülre nem lehet gépjárművel bemenni, tehát fontos, hogy nézzük a táblákat, a kikötésre vonatkozó szabályokat. Nem lehet tüzet gyújtani, illetve nem szabad ehhez cseréket, fákat kivágni sem. Ha ezeket a szabályokat valaki megszegi, természetesen azt kockáztatja, hogy a strand egészét be fogják majd zárni. Nagykörűben már a hétvégén megnyitott a szabad strand, kikerültek a biztonsági bóják, a tájékoztató táblák, üzemelnek a büfék, és a strand őre is vigyázza már a csobbanókat. Tisza Várkonyban a vadregényen élő Tisza kedvelőinek érdemes elmenni, pihenni, csobbanni, mert hogy itt nincs se kiépített infrastruktúra, se mosdó, de még víziőr sem. Cserébe viszont van egy széles part, sekély víz, és délután folyamatosan bővülő árnyék, egy hűtőtáska, néhány szendvics és egy kis retro hangulat. Ez jellemzi tehát Tisza Várkony szabad vízi területén. Itt a nyár, itt a nyári szünet, itt a kánikula, egyre több helyen lehet csobbanni. Most a szoljon.hu cikke alapján, itt a tiszatavi hírek végén, a most nyíló, vagy már a napokban kapuikat megnyitó szabadvízi strandokról esett szó. Kellemes délutánt, jó hűsölést kívánok, ha erre van lehetőség, holnap egykor jövök újra. Szendi Hajnét hallotta itt a Rádió 1-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, ma is láger megy. 88.7 és 89.2.

mindenkin a 88.7 és a 89.2-n csak igazi mai sláger megy. És nem tudom, látták-e, de elkészült az idei halas napok részletes programja. A nagy buli július 9-én, 10-én és 11-én lesz. Csak néhány név a fellépő közül. Hen, Esen, Burai, Nótár Méri, Brédabia, Regán Lili, Kósz Milán, Chris Rudy, a Groove House, a Cosmic, Speed Junior, a TNT, Bájolex, Tommy Montana és meg sokan mások. A részletes kínálatot keressék a neten. Jó bulizást mindenkinek, aki ott lesz. Mi pedig most Lady Gaga-val mozgunk egy kicsit. Jön tőle az Abrakadabra!

Után jön egy újabb. Ez a 88.7 és 89.2 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: 88.7 és 89.2
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Egy holland producerrel és DJ-vel Sam Felttel folytatjuk. Neki egyébként van egy nagyon különleges produkciója, ez a Sam Felt Live nevű koncertsorozat, ahol hát az alapvetően elektronikus hangszerekre írt dalait akusztikus formában adják elő. Hollandiában nagyon népszerű ezzel is. Nálunk viszont az eredeti verziójában jön a nagy slágere, a Heart Like Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza tópartján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma, és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
3: Épít vagy felújít? Malino Abla. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászárói kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a Tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Abla. Telefon 0620 941 29 58.
4: Rozmarin cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarin cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre. Szeretettel várunk egy finom rozmarin kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarin cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28 a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
5: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzébtelep.hu. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
6: Tudta Ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedélybirtokában a rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630 399 0606. Hívjon bizalommal!
7: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 főbe fogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bank kártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B, a MOL kúttal szemben.
8: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékek
9: folyamatos akciós áron juthat hozzá.
8: Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76.
9: 0630 970 95 76.
10: Diétázol, edzel, de mégsem fogysz. A hasadra, combodra, derekadra hízol.

0: Az első alkalom 20% kedvezménnyel a tiéd. Jelentkezz be, írj üzenetet. Az eredmény már egy alkalom után garantált. 0630 907 96 57. Genesis alapformáló szalon. Tiszafüred, Húszöles út 51.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: 88.7 és 89.2 Rádió Egy a Tiszatónál, csak igazi mai sláger megy, és jön egy örök kedvencünk, Duke Dumont és az Ocean Drive. Máténak van hozzáfűzni valója, hello, szia!
1: Szia! Én ezt küldeném mindenkinek, aki kénytelen ebben a melegben is a szabadban dolgozni, és hát ő vigyázzonak magukra.
0: Merre dolgoztok?
1: Építőipar, fent vagyunk a tetőn.
0: Ja Istenem, vigyázzatok magatokra tényleg, óvatosan, jó?
1: Köszönjük!
0: A dalt pedig küldöm. Ez a Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett!
5: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
6: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
8: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk. Szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
6: Hirdessen Ön is rádiónkba. Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1, Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1, Tiszató.
9: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
10: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu. www.tiszatógépkölcsönző.hu.
11: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónak bérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő. Ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
12: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszata.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

0: Live Mixel. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Magas az UV-sugárzás, tessék erre odafigyelni, ráadásul holnaptól még tovább emelkedik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ami jó egy foci VB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A foci VB-n magyar idő szerint ma este 7 órakor csap össze Portugália és Üzbegisztán a K csoportból. A portugál csapat a második helyről várja a találkozót, de a bulvársajtót sokkal jobban érdekli, hogy a portugál futballisták miként bírják majd a hírhet texasi hőséget, és hogy a szövetségi kapitány pihentette kulcsembereket majd a sűrű menetrend miatt. Este 10 órakor láthatjuk az Anglia-Gána párharcot az L csoportból, ahonnan Anglia az első helyről vág neki a mérkőzésnek. A helyi bulvárlapok pedig arról cikkeznek, hogy bár hírhet a nagy önmegtartóztatás az angol csapatban, mégis játékos feleségeket láttak feltűnni Bostonban, ahol a mérkőzés zajlik majd. Panama Horvátországgal játszik magyar idő szerint hajnali 1 órakor, szintén az L csoportból. Ők a 3. és a 4. helyről várják a találkozót. És hajnali 4 órakor kezdődik a Kolumbia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés a K csoport záró akkordjaként. Itt a kongóiak pont nélkül állnak, úgyhogy számukra a VB-ben maradás a tét.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4.

0: Figyeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket.
3: Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok.
2: Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásárlás. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
4: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, Főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
5: Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára. Július 9 és 11 között Tiszató Fest, Biolex, TNT, Notár Méri, Cosmix, Regán Lili, SM, Groove House, Brédabia, Fehér Krisztián, Krisz Rudi és még sokan mások. Csapj le a kedvezményes jegyekre most! Részletek facebook.com/Tiszató Fest.
6: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: Egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
7: Nem, ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
8: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
9: Rádió 1!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük játék Duna Part Fest páros belépőkért, július 2-3-4, Geszti, Bialex, Follow the Flow, Betonhofi, Tankcsapda például a fellépők között. A Rádió 1 stage-en pedig az összes lemezlovasunk zenél, a Disco Sheet, a World is My Radio Show DJ-i és Cookie is. Valakit most bejuttatok. Halló?
1: Szia, játékra jelentkezem.
0: Ki vagy te?
1: Andi vagyok.
0: Andi, honnan hívtál?
1: Szombathelyről.
0: Szombathelyről. Fesztiváloznál egyet?
1: Hogy nem, nagyon szeretnék.
0: Ráckevén?
1: Igen, igen.
0: És te vagy a tizedik?
1: Hát remélem.
0: Te vagy a tizedik, Andi!
1: Oh, super! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Andi, de jó vagy!
1: Köszönöm. Super!
0: És szeretnénk sok vidám, boldog Rádió 1 hallgatót ott látni, például a színpadunknál, a Rádió 1 stage-nél, úgyhogy a következő órában is lesz játék itt a Rádió 1.

0: things that I've got.
1: Nincs megállás. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy.
2: Mindig veletek dolgozom, nagyon jó a Rádió Egy.
1: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Csak igazi mai sláger.

0: már nyaralás közben, és a délután legszebb időpontjaiban, amikor már nincs magas UV-sugárzás, amikor igazán nagyot lehet csobbanni, akkor bedurrantjuk a live mixet 2 órában Summer Edition, a nyári koktélozgatás mellé is akár. Juhász Gergő mellett ma Pure Beat lesz a DJ. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, azonnal indítom az újabb zenei órát Loival, Get Lucky!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellnessre már.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajója kifut.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanja jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel, Szántódrév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkoz élőben Balázsékkal, a nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
1: Vakáció! Jó egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: lettünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sweeping and Living.
3: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
4: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
6: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Felújítaná otthoná? Bízza a munkát a Deli Festő Kft.-re. Kopottak a falak, vagy ráférne egy tisztasági festés a lakásra? A Deli Festő Kft. Gyorsan, precízen és megbízhatóan dolgozik egyeken, Tiszafüreden és a környéken. Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzati szigetelés és gipszkartonozás garanciával, rejtett költségek nélkül. Kérjen még ma ingyenes helyszíni felmérést és árajánlatot. Deli Festő Kft. Telefon 0670 351 61 18.
8: Hirdessen Ön is rádiunkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
9: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján, 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-11, bővebb tájékoztatás Herich Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap, vásárnap a Tiszatónál.
10: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

0: Ez a Strandon hallgatja. A nagyobb tavaink 25-26 fokosak. Holnap is lesz napsütés, kánikula, nulla csapadék.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

rádió egy csak igazi mai slágerbe. Egy Duna Part Fest hamarosan, július legelején, 2-án, 3-án és 4-én, és ezt azért mondom, mert bejuttatok oda valakit. Indítom a játékot, hölgyeim és uraim. A forradalatunk 20-as 311-111, 10-ként kell telefonálni, tudni kell a rádió egy szlogenjét, és együtt fesztiválozunk ott, például a rádió esztésnél.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és aki óránként figyel, jókor, jó időben telefonál, az ott fog bulizni velünk a Rádió 1 stage-nél a Dunapart Festen. Halló?
1: Igen, Sanyi vagyok, és a játékos szeretnék jelentkezni.
0: Mi csinálsz ebben a dögmelegben, Sanyikám?
1: Éppen irodában vagyok, dolgozunk, aztán megy a klíma, úgyhogy egészen elviselhető.
0: Akkor te nem érzel ebből semmit.
1: Hál' Istennek nem.
0: Viszont képzeld, én azt pontosan tudom, hogy mit fogsz csinálni a jövő héten, július 2-án, 3-án vagy 4-én.
1: Sikerült, csak olyan.
0: Sikerült! 10. lettél!
1: Atya világ! Úristen, annyiszor próbálkoztunk már ilyetetlen.
0: Akkor kérném a Rádió 1 szlogenjét, hogy megnyerd.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Wow, ezt elvitted.
1: Hihetetlen, úristen, nagyon örülünk neki, hogy a jég. Kollégák itt vannak, ők is itt nevetnek.
0: Akkor kit viszel el magaddal közülük?
1: Senkit. Valamelyik nagyon jó hameromat majd elviszem.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól.
1: Köszi, hello, hello.
0: Még egy boldog Vidám Rádió egy hallgató a barátjával. Ott lesz helyes, gyűjtjük a hallgatókat. Lesz még játék a kívánság műsorban is, itt a Rádió 1-en. Addig pedig válogatom a nyár legjobb zeneit. Például ez is érkezik hamarosan. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: Digitálsíd Kft. Támogatásával. A Rádió 1 bemutatja. Július 22-26. Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26. Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában a rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 06 30 399 0606. Hívjon bizalommal!
3: Önt is várjuk Tiszafüreden, a Mi Kis Hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A Mi Kis Hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
4: Spóroljon napenergiával! Indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása. Több éves tapasztalattal és szakértelemmel. Magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés indisolar.hu. 0670 599 97 93.
5: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
6: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válassza a metálsi, cserepes vagy trapézlemeztetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metálsít, a lemezbe zárt érték.
7: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
8: Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
7: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, Kúszöles út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
9: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A foci VB tegnapi első mérkőzésén Argentina-Ausztria 2-0. Mindkettő gólt Lionel Messi rúgta, ezzel már az ötödik gólját szerezte meg a tornáján, és beírta magát a történelem könyvekbe. A férfi labdarúgó világbajnokságok történetének legeredményesebb gólszerzője lett, 18 góllal áll az örök ranglista élén. Este 11 órakor kezdődött a Franciaország-Irak mérkőzés, amit a félidőben egy hatalmas villámlásokkal kísért szupercella miatt 130 percbe félbe is kellett szakítani. A kényszer pihenős meccset 3-0-ra nyerték a franciák. Hajnali 2-kor kezdődött a Norvégia-Szenegál mérkőzés, 3-2-re győzött Norvégia, ők ezzel a sikerrel garantálták a továbbjutásukat az I csoportból. Végül Jordánia-Algéria találkozott magyar idő szerint reggel 5-kor, Algéria 2-1-re győzte le a jordán csapatot, és életben tartották a továbbjutási esélyüket.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapart.

0: a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt.
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
2: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok, akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis
10: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor
10: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
2: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek. Kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06. Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára. Július 9 és 11 között Tiszató Fest. Biolex, TNT, Notárméri, Cosmix, Regán Lili, SM, Group House, Prédabia, Fehér Krisztián, Krisz Rudi és még sokan mások. Csapj le a kedvezményes jegyekre most. Részletek facebook.com/Tiszató Fest.
12: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza tópartján, ahol még a folyó is megpihen, ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk!

0: továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot. Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminált padlók és gránit mosogató tálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred 20-ös út 183, a Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper délután, én Györke Attila vagyok, ez az óra még az enyém, aztán Juhász Gerivel és Pure Beat-tel jön a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órában mix 5-től 7-ig. Közben jó utat mindenkinek, aki velem vezet, várom a közlekedési híreket, ki mit lát az utakon. A forrodrót 20 3 111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor

Itt a Rádió 1, 16 óra 15 perc, közlekedési információk. Istvántól tudom, fullosan tele van az M1-es Herceghalomnál oda és vissza. Dávid infója az M0-ásról, az M3-as felé haladva Gyálnál van egy 2 kilométeres dugó. Máté pedig az M5-ösről írt, Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizse között 5 kilométeres a sor a kamionok miatt. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, autós barátaim pedig megkapják a következő dalt Lady Gagától.

0: Rádió 1 Foci VB hírek a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A Foci VB-n magyar idő szerint ma este 7 órakor csap össze Portugália és Üzbegisztán a K csoportból. A portugál csapat a második helyről várja a találkozót, de a bulvársajtót sokkal jobban érdekli, hogy a portugál futballisták miként bírják majd a hírhet texasi hőséget, és hogy a szövetségi kapitány pihentette kulcsembereket majd a sűrű menetrend miatt. Este 10 órakor láthatjuk az Anglia-Gána párharcot az L csoportból, ahonnan Anglia az első helyről vág neki a mérkőzésnek. A helyi bulvárlapok pedig arról cikkeznek, hogy bár hírhet a nagy önmegtartóztatás az angol csapatban, mégis játékos feleségeket láttak feltűnni Bostonban, ahol a mérkőzés zajlik majd. Panama Horvátországgal játszik magyar idő szerint hajnali 1 órakor, szintén az L csoportból. Ők a 3. és a 4. helyről várják a találkozót. És hajnali 4 órakor kezdődik a Kolumbia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés a K csoport záró akkordjaként. Itt a kongóiak pont nélkül állnak, úgyhogy számukra a VB-ben maradás a tét.
0: Rádió 1 Foci VB híreket hallottak a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció...

0: Héttől hétig. Live Mix Summer Edition. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
3: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
5: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
6: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Istál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
7: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepelt velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
8: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Óriási megyvásár Tiszafüreden. Mintegy 50 hektáron elterülő gyümölcsösünkből vásárolhat közvetlenül a termelőtől Tiszafüredről Tiszaigar felé a 4-es kilométer kőnél az út mellett. Nagyszemű édeskés ízű vagy savanykás, mindkettő kapható. Berakná vagy csak élvezni szeretné a nyár egyik legkedveltebb gyümölcsét, kis és nagy mennyiség egyaránt kapható. Termelői áron. A jó minőség garantált. Reggeltől estig mi ott vagyunk. Bővebb info 0670 433 0239.
10: Rozmarin cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarin cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmarin kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarin cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
9: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben. Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
11: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
12: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos. Poroszló. Főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
13: Látom, Gézukám, éppen felújítotok! Megvetted már az összes szerelvényt?
14: Persze! Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron!
15: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak, dolgoznak.
16: Épít vagy felújít? Malino ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit. Kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzlet soron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino ablak. Telefon 0620 941 29 58.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most! Rádió E! Folytatom!

Itt a Rádió 1, pár perc múlva, 5 órától Juhász Gerivel és Pure Beat-tel indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órában mix igazi mai slágerekkel. Most 16 óra 47 perckor közlekedési infók. Botitól tudtam meg, hogy Szolnokon a Szent István Tisza hídon dolgoznak, úgyhogy a 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták. Antiszolt, Budapesten a Ferihegyi út a városból kifelé elesett, a gyorsforgalmi is. Attila balesetet látott a Róbert Károly körúton a Váci úti felüljárónál, de volt egy másik baleset is a 9. kerületi Vágóhíd utcában a Lenkei János utca után nem sokkal. Nemrég megtudtuk, hogy torlódik az M0-as, az M3-as felé haladva Gyálnál, de az M1-es is Herceghalomnál oda és vissza. Köszönjük szépen a híreket, várjuk a továbbiakat a Forradalom 20-as 311-111 SMS telefon Viber.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágyneműhúzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
9: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
10: Itt a grillrácsok örök királya. A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint, június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
12: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Felújítaná otthoná? Bízza a munkát a Deli Festő Kft.-re. Kopottak a falak, vagy ráférne egy tisztasági festés a lakásra? A Deli Festő Kft. Gyorsan, precízen és megbízhatóan dolgozik egyeken, Tiszafüreden és a környéken. Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzati szigetelés és gipszkartonozás garanciával, rejtett költségek nélkül. Kérjen még ma ingyenes helyszíni felmérést és árajánlatot. Deli Festő Kft. Telefon 0670 351 61 18.
14: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
15: Albatrosz kikötő. Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónak bérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő. Ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak. Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk. Szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
16: Hirdessen ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató. Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás. Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelést 0620 553 53 53 és 0630

0: Kellemes délután mindenkinek, szia Gerikém!
1: Így van, az idő isteni, a zenék is azok lesznek, tudjátok, nézni is a műsort, élőben megyünk a YouTube csatornánkon és a Rádió 1 hivatalos TikTokján is, két órán keresztül tehát, kezdjük el!
0: Ed Sheeran érkezik, és az egyik kedvencünktől ez nem más, mint a Camera, méghozzá Sziró remixében, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now, Pure Beat.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ettől a héttől kezdve 2 órában, egészen este 7-ig, Pure Beat a lemezjátszóknál közlekedési információk jönnek. Csak röviden, baleset Budapesten a Nagymező utcában, a Dezsőfi utcánál, aztán összeütközött 2 autó a 9. kerületben is, szintén Budapesten a Vágóhíd utcában, a Fehér Holló utca előtt, az M0-áson pedig 5 kilométeres dugó van a keleti szektorban az M3-as felé vezető oldalon, Gyál térségében. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Na és hogyha szeretnétek igazi csodát látni, akkor gyorsan menjetek fel a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornájára. Egyelőre nem tudjuk, hogy mi történik, de képzeljétek el, valamilyen szűrő valószínűleg benn maradt, és olyan kék a bőrünk, mint hogyha mi lennénk a hupikék, törpikék a Pure Beat-tel. Nekem elkezdett őszülni a szakállam, úgyhogy tök olyan vagyok, mint törpapa, te pedig, mint törperős. Köszi. Én közben szóltam azonnal a Tián kollégánknak, hogy oldja meg ezt a problémát, de Tián, hogyha hallgatsz minket, akkor mégse old meg, nagyon szeretjük, és a TikTokerek is nagyon szeretik, hogy kékben megyünk ma. Jó, tehát a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján kékben láthatok minket, a YouTube-on pedig normál színeinkben. Lendülünk is tovább.
1: Az angol villámkező DJ-vel megyünk tovább, akiről most azt kell tudni, hogy nála nagyon technikásabb DJ-t nem nagyon tudunk mondani a nemzetközi porondon. Érkezik a tűzpörös Ferrari, hát ezt nagyon szeretjük a dalt. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Két órában mixelünk 5-től egészen 7-ig. Sziasztok, jó pár éve hallgatlak titeket, de ez a húzás a Live Mix műsor idejének megduplázásával ügyes lépés. Jók vagytok, üdvözletel, Zsombi.
1: Köszönjük szépen.
0: Nagyon köszi, Zsombi. Sziasztok, 1+1 óra Live Mix Pure Beat zenékel. Na ez a legjobb program vezetés közben. Hajrá Pure Beat, üdvözlettel Ádám Szentesről.
1: Köszönjük szépen!
0: SMS és Viber számunk 0620-3111. Megyünk is tovább.
1: Jogellen megyünk tovább, aki jelenleg ezzel a dallal felrobbantotta a Beatportot, az internetet, a YouTube-ot, mindent. A bulikban is elképesztően jót megy ez a dal. Ez nem más, mint a Moving to the Sun, és hát tudjátok, ennek a dalnak van magyar értekeltsége is, méghozzá Imál Angel nevében. Szóval már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now.

0: olyanok a TikTokon, mint a törpök, kérdezi tőlünk Cini. Cini, ezt mi sem tudjuk, de elképesztően szórakoztató, hogy kékek vagyunk mind a ketten a Pure-Vitel.
1: Vicces, már próbáltuk itt beállítani, hogy most a magával tényleg a kamerával van a baj, vagy valami effekt van, de nem találtuk a problémát.
0: Kilőjük a TikTokot, mindjárt a YouTube-on megy tovább a Rádió egy live mix, ráteszünk még egy lapáttal, tehát mostantól kezdve nem állunk meg ilyenkor 6 óra előtt, hanem Pure-Vit rátesz. Még egy lapáttal is marad még egy órát itt a stúdióban.
1: Így van, és minőségi zenékkel fogunk tovább menni.
0: Úgyhogy senki sehova, jövünk vissza élőben rögtön.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Beton Hoffi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regal

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs.
13: Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
16: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
17: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
18: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
19: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
20: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
21: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató termelői és kézműves piac Tiszafüreden a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín: Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-11. Bővebb tájékoztatás Harry Csillánál.
22: 0630 254 95 79.
21: A vasárnap vasárnap a Tiszatónál.
20: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyros, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk: Tiszafüred, Főutca 57.
22: Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
23: Fedezze fel a természet kincseit a tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178, vagy e-mailben kikötő@ertank.hu. Főszvapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: 1. Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
24: Hello mindenkinek, ez továbbra is a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Elindult nálunk is a nyári időszámítás. Mostantól nem állunk le este 6-kor, egészen 7-ig mixelünk. Ma

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1-en. A lemezjátszóknál, Pure Beat.

0: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mostantól 2 órán át mixelünk. Holnap pedig figyelem, akár 37 fok is lehet majd. Extrém meleg jön a következő napokban. Szombaton a legmagasabb 3 fokú riasztás lép majd életbe.
1: Az időjárás jelentés a Vaper rovar riasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Így van, úgyhogy nagyon meleg lesz, mellettem Pure Beat, és ne felejtjétek, hogy a Rádió 1 kívánság műsorban majd 7 óra után a Dunapart Festre is nyerhettek páros belépőt, ahol ugye te is fellépsz.
2: Így van, én is fogok érkezni, szóval hatalmasat fogunk ott menni.
0: Erről is minden információ ott van a www.radio1.hu. Lendülünk tovább.
2: A belga énekes DJ-vel megyünk tovább. Hát az őrá szoktuk mondani, hogy talán a egy dalos előadó, nem nagyon tudok mondani ennél nagyobb slágert, amit készített volna. Denzel és a Pump It Up, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
3: And the turntables now.

0: Taylor Swift vadonatúj slágere, az Opelite itt a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mostantól 2 órán át mixelünk egészen este 7-ig, és utána jön majd a Rádió 1 kívánságműsor 1 órában játékokkal, napi jegyekért a Dunapart Festre. Kérjük vissza a törpöket a TikTokra, imádtam, írja Zsú.
1: Igen, a törpök most lejöttek a TikTokra, kékek voltunk. Igen, ugye?
0: Ma a TikTok vitte el a sót, ahol rendhagyó módon kék volt a bőrünk, Pure-Bétel, imádtuk veletek együtt. Tiszteletem, uraim, ülök a gépnél, és csak most esik le, hogy még mindig megy a mix. Nekem tetszik a hosszabbított mixelés. Köszönöm az energiát, üdvözlettel, Róci mester.
1: Igen, így egy kicsit jobban ki lehet teljesedni, azt kell mondjam.
0: Így igaz, tartunk egy nagyon rövid szünetet, hydration break, mivel jövünk vissza utána.
1: Varázsolni fogunk méghozzá Lady Gagával, érkezik az Abrakadabra.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyros, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57. Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
4: Felújítaná otthonát? Bízza a munkát a Deli Festő Kft.-re. Kopottak a falak, vagy ráférne egy tisztasági festés a lakásra? A Deli Festő Kft. Gyorsan, precízen és megbízhatóan dolgozik egyeken, Tiszafüreden és a környéken. Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzati szigetelés és gipszkartonozás garanciával, rejtett költségek nélkül. Kérjen még ma ingyenes helyszíni felmérést és árajánlatot. Deli Festő Kft. Telefon 0670 351 61 18.
5: Add el ingatlanodat az Otthoncentrummal, és autót nyerhetsz. Most nem csak egy sikeres értékesítés lehet a nyereményed, hanem akár egy vadonatúj Hyundai Kona is. Ha érdekelnek a részletek, keresd minket. Még ma Otthoncentrum Tiszafüred piac tér 7. A promóció időtartama május 1-től június 15-ig. Minden elérhetőségünk a neten www.oc.hu. Majd kattints a Tiszafüredi irodára. Otthoncentrum Tiszafüred.
6: Nem, ő nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
4: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
7: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszöles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 12 46. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B, a MOL kúttal szemben.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Most. Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mostantól 2 órán át mixelünk egészen este 7-ig, aztán majd a Rádió 1 kívánság műsorban 7 és 8 között játékok is lesznek napi jegyekért a Dunapart Festre, jövő hétre, ott is lesz Rádió 1 Stage, és ott lesz az összes Rádió 1-es lemezlovas.
1: Így van, én már nagyon várom, tavaly is nagyon nagyot mentünk, szóval remélem, hogy ez az idei is hatalmas lesz.
0: Így igaz, minden nagy buliba, minden nagy fesztiválra bejutatunk benneteket idén nyáron is, tehát még egyszer a következő órában játszunk, Pure Beat pedig lassan kezdi a finálét, hajrá!
1: Így van, és ha már 2 órás Summer Edition van, akkor engedjétek meg, hogy lejátszam azt a saját dalomat, ami 2,5 hete jelent meg, ez a No One 2026-os Summer Remix, közel 250 000 megtekintés van a dalon, szóval köszönöm szépen, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez volt ma a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, hiszen elindult nálunk is a nyári időszámítás. Mostantól kezdve nem állunk le, este 6-kor 2 órán át mixelünk a Live Mixben. Egészen este 7-ig Pure Beat állt a lemezjátszói mögött az elmúlt jó 2 órában. 2 nagyon fontos közlekedési információ. Baleset Budapesten pár perce történt a Fogarasi úton, a Kafka-Margit utcánál, és többen írjátok, nagyon lassú a haladás az M1-esen Hegyeshalom felé, különösen Biatorbágy és Bicske között. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Na, Pure Beat, hogy érezted magad?
1: Köszönöm szépen, ezt előttük, azt kell, hogy mondjam, ez így tényleg egy igen kis nyári feelingű kis Summer Edition, adom ezt a 2 órát abszolút.
0: Én is nagyon, és a hallgatók is nagyon-nagyon éltük veletek együtt. Fellépések még a héten?
1: Hát holnap jövök ugye még a Burizmán Radio Show-ba, aztán én holnap neki is állok a fellépéseknek, szerdán este Szegeden találkozunk, pénteken Nyíregyházán, szombaton pedig Győrben az Online Longomon.
0: Hajrá, jó bulikat kívánok neked, folytatás akkor a Burizmán Radio Show-ban holnap este.
1: Így van, köszönöm, további szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt 1 órában Martin Garrix-el. Viszont 2 játékkal napi jegyekért a Dunapart Festre. Jövünk vissza azonnal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: A Sopronfest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
8: július 2-3-4.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
10: Ne!
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu.
12: Úgy is tett!
13: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
14: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
15: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. A Rádió 1 kívánság műsor most nyáron csak egy órás, viszont két játék is lesz nálam ma, méghozzá napi jegyekért a Dunapart Festre, úgyhogy megéri minket hallgatni. Zoltán, mit kérsz?
1: Fesztbolytól számot.
0: Oké, kinek menjen és hová?
1: Gabcsinak Gyomendrőbe. Nagyon sajnálom, hogy nem mondtam el neki naponta százszor, hogy szeretem, és szeretném megkérni, hogy adjon egy második esélyt.
0: Wow, remélem, hogy meg lesz az a második esély. Fesztboy, good life, ez a tiétek, hajrá, drukkolok!
1: Nagyon szépen, köszönöm!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: egy kívánságműsor. Halló, halló.
1: Tamás vagyok.
0: Hello Tamás, mi újság? Milyen volt a nap?
1: Hát egy kicsit hosszadalmas volt, meg az a hőséget egy kicsit le kellett győzni, de jó volt egyébként.
0: Hallom is a hangodon, hogy kicsit kikészített a meleg.
1: Igen, igen, eléggé.
0: És hát holnap csak rosszabb lesz, felmegyünk majd egészen 35 fokig.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Na Tamás, és akkor milyen dalt szeretnél?
1: Na, azt a bambuli számot szeretnénk kérni majd a családomnak, meg igazából aki még úton van.
0: Akkor tehát jön egy tökéletes, ultramodern, igazi, új generációs nyári sláger itt a Rádió 1-en. Ez Alex Kenji és a Bambuli, és ha jönnétek velünk bulizni a Dunapart Festre, hívjatok innentől 10-ként, és adom a napi jegyet, játék indul, a számunk 0620 3111 111.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és bizony idén is viszünk titeket minden jó buliba, minden nagy nyári fesztiválra. Halló, halló!
1: Vica vagyok, szia!
0: Hello, Vica! Új, de szeretem, ha valaki ilyen jó hangulatban, mosolygósan, vidáman szól bele a telefonba. Jól telt a mai nap?
1: Igen, igen, imádom ezt a meleg nyári napot, amilyen jó idő van, hát ez szuper, örülök a nyárnak.
0: Jaj, de szeretem, ha valaki ennyire pozitív, és hát a nyárral együtt jönnek a nagy nyári fesztiválok.
1: Bizony, jönnek?
0: Az biztos, hogy jönnek, az a kérdés, hogy te is jössz-e velük?
1: Nagyon bízok benne.
0: Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik, úgyhogy viszünk fesztiválozni!
1: De jó! Úristen, nem gondoltam! Jaj,
2: gratulálunk!
1: Örülök.
2: Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Hát nagyon örülök! Ez milyen durva, nagyon durva.
0: De drága vagy, imádom azt, hogy örülsz. Ott lesz az összes Rádió 1 DJ. Örültem, hogy játszottunk, és érezd majd jól magad.
1: Köszönöm szépen.
0: Még ebben az órában néhány perc múlva jön is az újabb játék. Rögtön énekel Taylor Swift. És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek, este 8-ig megtehetitek, a telefonszámunkat tudjátok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük! Megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
7: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkoz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, extrém meleg lesz holnap, nem kizárt a 37 fok.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovar riasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Szia Geri, ez egy SMS, Kuki új számát szeretném Tamarának, a feleségemnek a születésnapjára. Írja nekünk András, ki kéri még ezt a dalt? Halló?
2: Szia, Nándi vagyok, és a feleségemnek Áginek szeretném elküldeni.
0: Na akkor már indítom is, és ez egy nagyon jó zene, nagyon modern, nagyon dinamikus, nagyon-nagyon előremutató, úgyhogy bravo Kukinak, szól tehát tőle a Fire, és ezzel együtt egy újabb játékot is elindítok. Ha jönnétek velünk bulizni, jövő héten a Dunapart Festre, hívjatok innentől 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, újabb hallgatónkat szeretném elvinni fesztiválozni. Halló, halló!
1: Jó estét kívánok! Réka vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Hello Réka, mikor voltál utoljára egy jó buliban, vagy egy jó fesztiválon?
1: Hát nem még, a Rádió Egyes szülinapon.
0: Azt tetszett?
1: Igen, király volt.
0: Hát akkor szerintem a Dunapart festet is élveznéd a Rádió 1 DJ-kkel.
1: Biztos vagyok benne.
0: Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm szépen!
0: Úgyhogy jövő héten fesztiválozunk, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart festre.
1: Köszönöm!
0: Kit hozol majd magaddal?
1: Szerintem a legjobb barátnőmmel.
0: Helyes, érezzétek jól magatokat, holnap is játszunk majd ugyanígy reggeltől estig itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Elindult a héten a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órás tehát a Rádió 1 Live Mix. A Rádió 1 kívánság műsor pedig mindig 7 és 8 között jelentkezik. Petra, mi újság?
1: Jól vagyok, köszönöm szépen, kicsit fáradtan a nap kicsit az energiámat, de most már hál' Istennek itthon is pihenünk.
0: És milyen dalt szeretnél?
1: Kájgótól szeretném kérni az egyik számászti és szép estét mindenkinek.
0: Kájgó mellé pedig akkor a Van Republicot is megkapod itt a Rádió 1-en. Chasing Paradise. Oh.

0: érkezik. Egy óra múlva találkozunk. Szép nyárestét. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Indulunk.
2: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Hello, hello! Szevasztok, srácok!

0: Százszáz elég tisztaságú magas BPM tartom a dénszínűről diszkosít a rádió. Egyen kérem szépen 8 és 9 között itt vagyunk veletek minden este. A bárány Mixel, a hangva is, aki már tényleg túl van az 50-en, és kemény hétvégéje volt, én pedig DJ Junior vagyok.
1: Abszolút kemény hétvégén volt, ugye megleptek egy ilyen kis rögtönzött házi bulival a New Week-ék, és elmentünk hozzájuk, ott volt minden egyes ember, aki nekem nagyon-nagyon fontos. És miután teljes biztonságban éreztem magamat, hát elkezdtem italozni, és hát a kedvenc narancssárga jókedv italodat fogyasztottam, 6,5 pohárral, nem volt bajom, ez a meglepő hát egyébként.
2: Azt leszámítva, hogy fetrengtél a fűbe. Tehát, hogy
1: az... Nem azért volt, az azért volt, mert ott volt Boris, és játszottam a kutyával.
2: Ja. Hát Junior, ezt nem így volt.
0: Ugye, a New Week az olyan képeket küldött, azt mondta, hogy te kész vagy.
1: Pedig egyébként, aki kész volt, az én kis tanítványom, de ő megette egyébként a pörköltet a tányérból, aztán vissza is sűrítette ugyanazt a tányérba.
2: Szép volt. Szerintem ezt engedjük el, és semmiképpen ebből ére. Tehát azt
1: nem el. Szóval kemény volt.
2: Oké, AI érkezik, az egyik barátom, Babis Gábor volt az, aki elküldte nekem ezt a dalt, hogy nem csinálnék-e belőle valamit, úgyhogy jön a Dolce Vita, itt a rádió egyen a diszkosítben az igazi mai slágerek között. Először Bissen Shell-ben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megdiszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai Pícsivel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között a Zoltánok, Ariszlánok, Beák, Szidóniák, Szultánák és Zdenkák, szülőnapos pedig az ismerőseim közül Váger, Barabás, Tücsi, Ivanis, János, Rigó, Kornél, Szabó Jani, DJ kollégák, Buda Éva, Bubán Máté, Forgács László, Bali Tímea és Rejbak Tibi vecsésről. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Az előző komforthoz visszakanyarodva, hogy ezért írják rajta, hogy retro DJ Medolce Vita, tehát egy ilyen dolgozó, mondjuk megjutlak le,
3: most én is csináltam. Egy fotonovellát, várjál, egy fotonovellát.
1: Az a te bajod.
3: Ez a Dolce Vita is.
1: Tök hülye, rászakadt az
2: alap zenére. A Dolce Vita is. Nem akarom ezt.
3: A Dolce Vita az milyen nyelve van?
1: Nem, figyelj, ha be akarsz vágódni, szerintem Billie Jean csinálja. Most pedig menjünk tovább a diszkosíteni, te rádió egyen.
4: Ezt most értettem.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosi trédió show, méghozzá édeshármasban DJ Junior, a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: És akkor mondom én, mert hogy én még képben vagyok, 50 fölött már neked bajaid vannak.
0: Mondd ezt te 55 plusszal,
1: mindent jobban bírok egy kicsit, mint te. Vagy nem, de
0: szóval
1: érdekes.
0: Július 2. a csütörtök, ez jövő héten lesz, egyébként csak mondom, mindenkinek elindul ez a bizonyos fesztivál, a Dunapart Fest, Ráckevén, amelyet a Rádió 1 is támogat, ugyanúgy, ahogy tavalyi évben, és hát a Rádió 1 stage-en diszkosít méghozzá csütörtök este, ahogy mondtam, és előttünk utánunk is lesznek Rádió 1-es DJ-k, de játszunk 3 órán.
2: Még szép, hogy így a konf előtt megbeszéltük, illetve kérdeztem, hogy mikor van buli, mert lenyúlt a konfomat, ezt mondtam volna. Nem olyan rossz. És hát így az maradt, hogy beszámoljak arról, hogy ezen a héten pénteken én Gárdonyban fogok szórakoztatni, szombaton pedig Bicskén, és mind a két bulira várok mindenkit sok-sok szeretettel.
0: Én meg annyit szeretnék mondani, hogy tudjátok, miből lesz idén kevesebb?
2: Na.
0: Hát az abbából. Money, money, money, az no. No way, gyerekek, hát így jár, aki porul jár, igaz? Jön, I'm a Angel a Rádió 1-en, az imai slágerek között a diszkosítva. Hangvai hang nélkül, másképp már nem mert.
2: Igen, én nem.
1: 50 fölött érti ezeket.
2: Igen, én állott is értettem, csak most már így nagyon meg is élem.

0: Rádió egy esti showja, a diszkós, itt vagyunk 8 és 9 között, kérem szépen Bárány Attila Mix, itt Alma és DJ Junior. Én most szombaton egyébként János Halma főterén fogok játszani majd külföldi számokat, színes fényekre, várok oda mindenkit nagy szeretettel.
1: Guinness rekord kísérlet júliusban Balázs Attilával, ugye, aki második lett a tavalyi pizza világbajnokságon. 50 órán keresztül fog ő pizzás sütni, és én pedig mellette 50 órán keresztül fog diszkózni, hogy mi lesz ennek a vége, azt nem tudom, de
2: sok
1: nagyon készülök.
2: Az kell a tésztába.
1: Amúgy az jó jön a tésztába is.
2: Jó, én annyit szeretnék mondani, hogy a héten még két fellépésem lesz. Ugye pénteken Dárblú a fővárosban, a pesti rakparton, szombaton pedig majd Vonyarcvashegyre megyek, előtte meg Vecsésre mulatjuk az időt, hiszen a drága feleségemnek lesz a születésnapja, a gyerekek holnap, úgyhogy nagyon megünnepeljük majd ezt. Ezt a számot meg küldöm mindenkinek, aki szereti az AI-t, Alec Human és Black Mamba, itt a Rádió Egyen, a Diszkos Hitben, persze Vincent Shellben.

0: Jöjjön csak igaz, a mai slágerment diszkosi trédősó, búcsúzunk ma estére DJ Junior párjától egy jó magam Hambai PG, és a legelején én már mondom is, amit szoktam, ameddig a földkerekén szolgálok, én zenélek, Hambai PG voltam. Pénteken Gárdonyban, Szombaton, Bicskén várok mindenki sökös szeretettel, és ugye júliusban lesz egy Guinness Record kísérletünk, aminek lesz egy jótékonysági része is, ugyanis a Levi Apró Csodái Alapítványnak pizzánként 200 forintot felajánlunk, és ezt egy ugye beteg kisfiú gyógyítására fogják fordítani a szülei. Tessék el odafigyelni, és az információkat megtalálni ezzel kapcsolatosan a Hambai PG összes social media felületen. Szevasztok!
1: DJ Junior voltam, az eredeti valódi oldal a YouTube-on megtalálható, és ott került például Ikea Poveri, Csá Itali, Csá More. Ha már a retroról beszéltünk, de ez most egy house mix, és még jó néhány tartalom fel van, úgyhogy keressétek, valamint most szombaton János Halma főterén fogok majd pörgetni, oda várok mindenkit nagy szeretettel, és legközelebb majd szerdán mixel ki a rádió egyet. Szevasztok!
2: Szerintem ennek valami komoly tervei vannak itt ezzel az olasz vonallal. Elképesztő, amit
1: Narancsliget lakozik bennem egyébként múlt hét volt, amióta Rómában voltam.
2: De az nem Narancsliget a bukával. Az a narancsszínű ital, az nem egy kövéredből. Na, Charles D. Veszka és Pexi ködösével a Kengedi Nappal búcsúzik a rádió stúdiójából a diszkosi csapata. Én azzal, hogy pénteken Darblue, szombaton pedig Vonyarcvashegyen találkozhattok velem, és bulizhattok velem elektronikus zenére. Ennyi lett volna már a diszkosit. További jó rádiózást!
3: A műsor támogatója a Ballantine's Wide. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
7: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 20.

0: Mit szóltok? Jó, kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart

0: Majd a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
1: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
3: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk veletek innentől élőben a következő 3 órában. A mai elszavunk techno. Szevasz, Zsaudi!
1: Hello, Geri, szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: Mert még nem full techno, de lesz egy kis techno is, mint tudjátok, ilyenkor keddenként.
1: Hát lesz az órák végén, egy kicsit majd belecsempészünk egy-két gyorsabb zenét is, igen.
0: És hát jó sok dolog történt veled, voltál ugye Olaszországban is fellépni, méghozzá egy fesztiválon, úgyhogy mindent tudni akarunk erről.
1: Mindenképpen mesélni fogok mindenféléről. De előtte elkezdjük a Turn the Lights Off-val DJ Dark Remix-ében itt, a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: igazi új generációs nyári sláger 2026-ban Alex Kenji és a Bambolé a World is Mine Radio Show-ban a rádió egyenit mellettem Jauri élőben a lemezjátszói mögött. Voltál Olaszországban fellépni egy fesztiválon, milyen volt, mesélj?
1: Így igaz, nagyon-nagyon jó volt. A fesztiválnak az egyik színpadán egy ilyen buszból kialakított techno stage-en voltam, és ilyen rács vett körbe, egyébként Instán meg TikTokon van videó, hogyha valaki nézne erről valamilyen tartalmat, de ilyen tényleg nagyon-nagyon extra volt, hogy egy ilyen rács mögül zenéltem, és így voltak olyan etapok, hogy így teljesen megőrültek az emberek. Ennyit a buliról, de közben meg olyan eufórikus élmény volt így körbenézni, akár a buli előtt is, a nem tudom, ebédeltem még ott Velencében egyet, meg ilyenek, hogy úristen, én a zene miatt vagyok itt, és életemben először nem úgy utazok így nagyon külföldre, hogy nem tudom, város nézni csak, meg kirándulgatni, hanem hogy úristen, a zene miatt vagyok itt, és ez ilyen tényleg felemelő érzés volt.
0: De menő, nagyon sok ilyen bulit, nagyon sok ilyen külföldi fesztivált kívánok még neked. Élte a külföldi közönség?
1: Nagyon, és tényleg tök jó volt szintén életemben először talán úgy zenélni, hogy nem kellett nagyon megfelelni senkinek, mert vagy azért, mert nem ismertek, és akkor ismerjenek meg azzal, aki én vagyok. Aha. És akkor nem kell, nem tudom, belecsempészni egy-két slágert mondjuk a technoszetbe, vagy ilyesmi, hanem hogy tényleg így tudtam önmagamat adni, és tényleg nagyon-nagyon jó volt.
0: De jó, szuper, gratulálunk, ti is nyugodtan kérdezzetek ám Jauritól, megtehetitek SMS-ben vagy Viberen 0623-111-111, pörgünk tovább.
1: Fidel Eszel és Rivo közösével, az Into the Sun-nal, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Hugh Girl és a Jamaican Bam Bam a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem élőben Jauri a lemezjátszói mögött, mint mindig keddenként, két teljes órában. Szevasz Jauri még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: Christopher is jön még, van szintén élőben, majd Jauri után 11 és éjfél között. 0-20-311-111 ez az SMS és Viber számunk. Jövő hét végén pedig Dunapart Fest Ráckevén, ott lesz a Rádió 1 összes lemezlovasa, a Rádió 1 stage-en, itt Jauri is természetesen, úgyhogy reméljük jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk.
1: Igen, az tavaly egyébként egy nagyon-nagyon jó színpad volt ezen a fesztiválon. Azt hiszem, az volt talán az egyetlen éjszakai színpad, úgyhogy nagyon-nagyon jó kis bulika kerekedett. Én úgy, ahogy tavaly, azt hiszem most is így a zárás környékén talán 2-től vagy 3-tól leszek.
0: De jó.
1: Szóval... tessék majd szépen készülni.
0: Ha még nincs napi jegyetek, abban is tudunk segíteni. Nyerhettek tőlünk nagyon sokszor holnap is, napközben Atistól, aztán majd este tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban is. Tehát még egyszer napi jegyeket a Dunapart Festre, jövő hétre, Ráckevére. Megyünk közben tovább.
1: Így igaz, Camel Fettől jön az egyik legújabb, a Szogú címmel, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a World is My Radio Show-ban.

0: Jauri a lemezjátszói mögött, ez a Medusa volt és az Edge of the World. Nyomja Jauri, üzeni Viberen Norbi.
1: nyomom, igyekszem.
0: Nyár van, tudjuk, hogy nagyon sokan otthon csillesztek, nagyon sokan barátokkal vagytok ilyenkor, nagyon sokan pihentek, nyaralás közben hallgattok minket, úgyhogy adjuk mellé a talpalávalót, adjuk mellé az energiát, a hangulatot. 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk, lendülünk tovább.
1: Így igaz, Sonny Fadérával fogjuk folytatni, és a Think About Us jön tőle, úgyhogy nem is szaporítjuk tovább a szót itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, ma is élőben mellettem Jauri a lemezjátszói mögött. Vannak olyan kérdések, amik első olvasatra, első hallásra akár teljesen ostoba kérdésnek tűnhetnek. Erre is azt gondolhatnátok, holott szerintem egyáltalán nem az. Jauri, a szülinapod azon a helyen, ahol tartani szoktad, évi egyszer van? Kérdezi Norbi.
1: Hát születésnapból egy van, úgyhogy a válasz igen, de egyébként, hogyha ilyen all night long felállásra gondolsz, hogy egész éjszaka én zenélek, olyanból lehet, hogy lesz még egy, hát, vagy októberben, vagy decemberben, még nem tudom pontosan, de az biztos, hogy jövő márciusban megint lesz majd.
0: Nagyon helyes. Na erre értettem, hogy egyáltalán nem ostoba egy ilyen kérdés, és tudjátok, hogy nálunk nincsenek ostoba kérdések. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Épp csak kezdünk belelendülni, mi lesz nálunk 10-től?
1: Így van, innentől már tényleg csak gyorsabbak fognak jönni, egy-két slágerrel teletűzdelve, egy-két igazi mai slágerrel akarom mondani. Úgyhogy gyertek vissza egy rövid szünet, aztán kezdődik az angol Gána meccs, meg mi is a World is My Radio Show-val jövünk vissza.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is My
3: Radio Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
2: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut. A fedélzeten Balázs, Feri, Eszter és

0: Hajósz Balázsékkal, a Bahar-kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a számos termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
6: Július 2-3-4.
4: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen. Oh,

0: Mind Radio Show starts now. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, itt vagyunk totál élőben még két teljes órán keresztül. Jauri 11-ig mellettem a lemezjátszóknál, szevasz Jauri.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: És Christopher is jön még, ő majd 11 és éjfél között mixel szintén élőben. 0623 111 111, ez az SMS és Viber számunk. Egy csomó különleges zene vár rátok, olyan zenék, amik nem szólnak egyetlen más műsorban, egyetlen más rádióban sem. Menjünk tovább.
1: Igen, és Hypatonnal és tőle az Out of My Head-del kezdjük, úgyhogy ezzel kívánunk további jó szórakozást mindenkinek. Oh.

0: kompatibilis új zene a Medúzától a World is Mine Radio Show-ban, itt a Rádió Egyen, mellettem Jauri a lemezjátszóknál. Sziasztok, Imael Angel nevét, aki a Moving to the Sun csinálta. Hogy kell írni? Szeretnék a neten rákeresni, írja valaki, Imael Angel. Így kell leírni. Ez egy magyar formáció, és nagyon büszkék lehetünk erre a dalra, mert hogy ők készítették, egyébként az AI segítségével, soha nem titkolták, aztán berobbant a verziójuk a TikTokon, és egyszer csak Hugel lecsapott erre a dalra, megkereste őket, aztán azóta is vezeti a Beatportot ez a dal.
1: Zseniális ez a sztori egyébként, úgyhogy tényleg büszkék lehetünk, nagyon-nagyon durva. Nem tudom, hogy kell ehhez promptolni, de...
0: Igen. Nem tudom, hogy örülni kellene neki, vagy sem. Nem tudom, hogy ez egy sikertörténete, vagy sem. Vagy inkább érdekes a sztori, mintsem, hogy bomba sztori. Hogy bomba, az egészen biztos.
1: Igen, és tényleg érdekes, hogy biztos azóta egyébként át lett dolgozva, meg én is promptolgattam már, különböző ilyen Suno, meg nem tudom még milyen AI-ok vannak. De hát azért, hogy ténylegesen bele tud nyúlni, azért kell egy olyan program, amivel bele is tudsz nyúlni, mert egyelőre ezek nem képesek arra, hogy szerintem, vagy lehet én vagyok béna, vagy én nem találtam meg ezt az oldalt, de hogy ténylegesen értékelhető zenét hozzanak létre.
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Szia Geri, ha Süsű első emberi mondata az lenne, hogy mindenkinek, aki szereti, akkor őt is kiejtenéd, kérdezik. Még ez egy nagyon érdekes felvetés, de a világon mindennél jobban szeretném Süsüt, még a mostani állapotánál is jobban, ami szerintem egyébként lehetetlen. De onnantól kezdve annyira ez lenne a kedvenc mondatom, hogy aki nem mondja el ezt az idióta mondatot a kívánság műsorban, az es neki minden nap.
1: Nagyon jó.
0: Süsü az én örökbe fogadott gyönyörű vak kiskutyusom, akihez rohanok hozzá majd haza este, amint végzünk éjfélkor a World is Mine Radio Show-val. Lendülünk közben tovább.
1: Igen, egy kicsit tempót növeltem itt a háttérbe, amíg Süsüről sztoriztatok, úgyhogy Eden Beyerrel és a Love Vitinnál fogunk tovább menni. Hát ez már talán nevezhető technónak, úgyhogy szépen öveket becsatolni. Indulunk, World is Mine Radio Show, Rádió 1. Let's go!

0: Jósóban. Szerintem, ami a 2026-os főleg nyári vagy tavasz végi megjelenéseket illeti, szerintem fantasztikus. Nagyon jó zenék érkeznek mostanában.
1: Igen, meg talán ez ment az egyik legnagyobbat, legalábbis a prepromója, mármint az ilyen megjelenés előtti promóciós időszakban tényleg óriásit ment. Aztán kiadták, és pont néztük az előbb a Shazam Top 100-as listáját, ott is előkelő helyen így volt, meg szerintem az összes ilyen jellegű DJ játsza, aki ilyen house-t, meg nem tudom, ilyen kicsit lassabb, technósabb dolgot játszik.
0: Így van, úgyhogy ez tényleg egy különlegesen jó dal, ez volt tehát még egyszer Gordo Reiner Zöneveld és a Loco Loco. Apropó Rádió 1 DJ-k, mindannyian ott lesznek jövő héten a Dunapart Festen, keressétek majd a Rádió 1 stage-et, ha szeretnétek velünk bulizni, ne feledjétek, napi jegyet is nyerhettek még ezen a héten napközben Atistól, aztán pedig este tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban, tehát Ráckevére a jövő heti Dunapart Festre lendülünk közben tovább.
1: Így igaz, és maradunk a tempónál, sőt, egy picit talán emelünk is rajta. Jön egy dal Barskills-től, amit itt egészen szerettek a Rádió 1-en, legalábbis kétszer-háromszor, amikor játszottam, akkor mindig írtatok, hogy na ez komoly. Úgyhogy megyünk tovább, a dal címe pedig a For The Music, itt a Rádió 1-en. Na let's go!

0: Safri 2 és a Play the Life a fantasztikus Sunscreen editben Jauritól a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Peregjetek, mint borsó a héjából, csak az éjszakás műszak üzeni bögölycápa. Pörgünk,
1: és pörögni fogtok tovább is majd Christopherrel nem sokára, aki itt van már a stúdióban.
0: Így van, aklimatizálódik, integet most mindenkinek a kamerákba, úgyhogy vele jövünk élőben, pár pillanaton belül. Nálad fellépések még a héten, Jauri?
1: Siófokon lesz egy fesztivál, ahova viszem a kiadómat, az Outbreak-et egy ilyen kis stage takeoverre, egyébként, ahol a Christopher fog kezdeni. De ezt ő most tudta meg.
0: Új információ?
1: Ilyen kikerekedett fejet még a... Sehova nem láttam. Másnap pedig bugyin fogok játszani.
0: De jó!
1: Ott még soha nem voltam, kíváncsi leszek, hogy milyen
0: egy
1: lesz.
0: Egy bugyiban játszani mindig tök jó.
1: Igen, valószínűleg.
0: Jauri, köszi ezt a ma estét, jövő héten találkozunk.
1: Így igaz, addig is gyönyörű szép hetet kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: Maradjatok, alig egy perc és itt is vagyunk Christopherrel élőben.
2: Folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapart.

Show. A Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, a World is Mine sztárjai, Regal

0: figyeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen. A

0: is Mine Radio Show
1: starts now. Hajszál, pontosan este 11 van. Hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok még, ráteszünk még egy lapáttal. Mellette mindentől Christopher a stúdióban, full élőben, Magyarországon az év producere jelenleg. Hello Christopher!
2: Hello, hello, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri!
1: Tudjátok nézni is a műsort, nem csak hallgatni, élőben megyünk a YouTube csatornánkon, SMS és Viber számunk 0620-311-111. Egy csomó dologról szeretnék veled beszélni, többek között arról, hogy neked lett egy közös fotó Travis Scott-tal.
2: Ez így,
1: és én ezt utólag láttam meg.
2: Ja, igen, igen, van egy a kecskével, úgy hívjuk, ugye a Goat-tal. Igen, sikerült elkapnom talán nekem egyedül Magyarországon.
1: Igen.
2: Úgyhogy igen, ez egyébként én nekem ez fel se tűnt, csak ugye amikor mondták ott, hogy még a Szoboszlaival se fotózkodott, és akkor így hozzá meg odaállt. Tehát, hogy
1: ez
2: utólag egyébként ez ilyen tök érdekes fordulat és sztori. Rengetegen nem hiszik el egyébként. Mindenki írja, hogy ez AI, meg stb. Meg ilyesmi. Hát annyira AI volt, hogy bekerült az RTL-be is. Tehát, hogy így...
1: Bizonyám, láttam. Úgy, hogy... Erről is sztorizunk mindenféleképpen, jó? 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk, induljunk el!
2: Indulunk Robin Schulznak és Szigalának az újdonságával, AM2PM, és nem tudom, ki a vokalista rajta, mert nem írja ki. Te tudod?
1: Zoé Víz.
2: Zoé Víz.
1: Így van.
2: Zoé Víz.
1: Nem levegő, hanem Zoé Víz. Tényleg.
2: Earth, Wind & Fire. Ezzel indulunk most itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: élőben mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, ilyenkor keddenként 11 és éjfél között mindig önállunk az állandó rezidens. Ugye amikor volt a BL döntő, volt egy csomó óriási nagy rendezvény a fővárosban, Travis Scottnak is volt egy fellépése, és neked lett végül egy közös fotó Travis Scott-tal.
1: Igen.
0: Nem tudok magyar embert más rajtad kívül, akinek van vele egy fotója.
2: Ez nagyon érdekes egyébként ez a történet, mert ugye mint utólag hallottam vissza, hogy Szoboszlai is ott volt ugye a buliba, és ő sem tudott vele képet csinálni. Nekem az ilyen hirtelen műve volt, ugyanis amikor vége lett a, hát ezt nevezzük fellépésnek, az a 6 perc, amit ő zenélt ott, vagy így hype-olta a közönséget inkább pontosabban, akkor mi ugye backstage-et kaptunk, és együtt mentünk ki.
0: Tehát, hogy én azt mondtam, Travis Scott-tal.
2: Hát igen, tehát, hogy így abban a pillanatban jött ő is ki, amikor én is, és akkor, hát mondom, akkor már kapok az alkalmon, és akkor tényleg ilyen megfogta, átölelt, gyorsan annyi volt a szerencsé, hogy valamilyen képet lőttünk róla, egyik az a szerencsé, hogy tök jó képet csinál az iPhone így éjszaka is, és tökéletes lett a kép, úgy mondom, azt az eget, és azzal a mozdulattal, hogy megvolt a kép, már lépett is késmentem. Tehát így, ez ilyen egy másodperc alatt történt az egész.
0: Ezt a képet mindjárt láthatjátok, rögtön posztoljuk az Instagram és a Facebook oldalunkra, illetve már ki is posztoltam, csak valamiért nem jelenik meg, de mindjárt ránézzünk, hogy mi történhetett. Menjünk közben tovább!
2: Megyünk tovább egy újdonsággal, méghozzá szeretnék egy olyan demót bemutatni nektek, ami még egyelőre nem jelent meg sehol, ugyanis még tesztidőszakban van. Egyébként ez közösen Matt Sassarival lenne a Bajanának az utó hatására, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Tehát még egyszer egy kis premier itt most. Christopher, Matt Sassari, Tukum, Rádió 1, World is My Radio Show. World is my...

0: Gordo és a Loco Loco a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Christopher a lemezjátszói mögött. Keddenként ő nálunk mindig az állandó rezidens 11 és éjfél között. Szevasz Christopher még egyszer.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ciao, Geri.
0: Christopheré jelenleg ugye az év producerének járó díj a Magyar DJ Szövetségtől kaptad meg nemrég. Hol van otthon a díj? Hová teszed ki ezeket a díjakat?
1: Általában egyébként így a hátam mögött van a polcon valahol. Nem nagyon szoktam vele így érkedni, úgyhogy így mindig valahol találok neki egy helyet. Például nagyon érdekes, egy idő ugye én crossmotoroztam is, és azokat a díjakat valamire a WC-be tároltam. Tehát ilyen full random. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy miért. Ne kérdezzétek. Olyan vagyok, mint talán egy kicsit azért, mert ilyen sváb beütés is van a családban, úgyhogy így nem nagyon kérkedünk vele.
0: Én a WC-be tökre szeretem, most elköltöztem, vettem egy nagyobb lakást, és tökre szeretem így feldíszíteni a különböző helyiségeket, és a WC szerintem adja magát, hogy ne, a vendég WC-m tök szép.
1: Aha.
0: Tehát ne csak az legyen, hogy ott van benne valami, hanem hogy azért legyenek ott.
1: Igen, ott legyenek ha valaki oda fekszik, tudod, hogy ilyesmi.
0: Valaki ott rosszul van egy buli után, legalább tud olvasni valamit, így van. Sziasztok, fű meglocsolva, sörcsips bekészítve, Need for Speed Underground 2 elindítva, a garázsomban 28 fok van, közben a legjobb zenék dübörögnek Christophertől. Mindenkinek szép estét kívánok, Gábor Pécs.
1: Jézus, Underground 2, úristen, azon nőttem fel konkrétan. Tehát ez egy nekem egy... Ismered?
0: Az az autóvezetés, vagy ilyen autóvezetés.
1: Igen. Hát konkrétan szerintem a Halálosabb Iramnak a játék verziója. Tehát, hogy az így, valahogy így mindig így együtt jött a két történet, és így gyanúsan átfedés van. Na mindegy, én nagyon sokat, tehát gyerekként Underground 2, San Andreas, ez a kettő, ez a kötelező volt szerintem minden fiatalnak a gépén akkoriban.
0: Nekem Commodore 64, nem Commodore, régi, nem, de ezeket lehet, hogy azon is volt még Need for Speed.
1: Talán az sem azon,
0: ezek
1: az egy
0: 90-es
1: volt.
0: Évek közepe.
1: Hot Pursuit, az volt az első, lehet. Azt hiszem, ha minden igaz.
0: De jó,
1: zseniális.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nagyon-nagyon különleges az a dal, ami most jön.
1: La Noche, Christopher. Nem mondom el, hogy kivel csináljuk, mert nem akarom lelőni a poént. Hát így a hangzásból majd találjátok ki, kíváncsi vagyok egyébként, hogyha valaki megírja nekem, hogy mire hajaz, melyik előadót üti be neki ez a történet. Annyiban segítek egyébként, hogy a rádióban elég előszeretettel pörgetjük, igaz? Úgy gondolom.
0: Lehet például, hogy David Guetta, vagy Purple Disco Machine.
1: Vagy lehet, hogy valaki soha életet nem találnátok ki, tudod, ez a
0: kíváncsi
1: tipikus.
0: Vagyok, hogy megírja valaki a helyes választ, tényleg.
1: Erre én is, úgyhogy érkezik Christopher és titkos, és La Noche. Itt a Rádió 1-en, World Is Mine Radio Show.

0: és érezd! A Rádió Egyen és a webben élőben! A lemezjátszóknál Christopher!
1: World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek. Lehet mind a kettőt. Christopher a lemezjátszóknál élőben. Ha szeretnétek vele bulizni, megtehetitek. Mondjuk a jövő héten a Dunapart Festen Ráckevén, ott is lesz Rádió 1 Stage. Idén is, mint ahogyan tavaly volt, óriási lesz a buli. Mindegyik Rádió 1 DJ-vel találkozhatok, és páros napi jegyet nyerhettek holnap is adásban, Attistól, meg este nálam a Kívánság műsorban.
1: Így van. Igen, tudjátok nyerni a jegyeket. Amúgy nekem is írhattok. Felírok bárkit. Mit szóltok hozzá? Ott is nyeremény van. Velem játszatok, ne velük.
0: Úgy imádom ezt a csávot. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Na toljuk meg a végét, jön a finálé, az utolsó 10 perc.
1: Így van, let's go, megyünk tovább, amit szintén hozni fogok nektek egyébként július 3-án. Méghozzá egy saját szerzemény szintén, ami már egyébként kint van és ingyenesen letölthető bárkinek. Játszani se kell, én ingyen adom, látod? A zenémet is, Geri. A Talk to the Town. Így van, így van. De egyébként Fredegényről van szó, Sammy Virgiről és Reggie-ről, és nekik a Talk to the Town-ja érkezik egy Christopher verzióban, így az utolsó 10 percre, úgyhogy húzzuk meg! Itt a Rádió 1-en World is Mine Radio Show. World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mindjárt éjfél, ennyi időnk jutott már a Christopher által lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Ez pedig itt a legvégén egy vadonatúj Camelfed zene volt.
1: Így van, ez a So Good Josh Gigantével. Zseniális ez a dal, én nagyon szeretem, és ez tökéletes záródal egyébként. Igyekszem majd hozni most már nyáron a fesztiválokra is, meg ugye július 3-án ugye Dunapart Festre is, úgyhogy én akkor leszek.
0: Ráckevén találkozhatok a Dunapart Festen az összes Rádió 1 DJ-vel, még egyszer mondom, belépőket egész héten nyerhetek Atistól napközben és tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban. Fellépések még mostanában?
1: Érkezem most majd hétvégén Siófokra, utána megyek Hunfehértóra, aztán pedig érkezem Ráckevére, úgyhogy leszünk mindenhol is, és ezen kívül egész augusztusig tele vagyunk, úgyhogy találkozunk jó sok helyen, remélem.
0: Jó bulikat neked is, Christopher.
1: Köszönöm szépen, jövő héten ugyanitt ugyanekkor, addig is jó pihenést mindenkinek, szevasztok!
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
4: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak itt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ray például a brit énekesnő, dalszerző, producer, és a Where is my husband egy teátrális, mindenki által átélhető könyörgés az univerzumhoz, amiben hát egy férjet rendel magának. Még azt a kikötést is elmondja, hogy gyémánt gyűrűt szeretne, ha házasságra kerül a sor. Szerintem picit előre szaladt Ray, így a manifestációban, de reméljük, hogy összejön neki az álomfér. 7 Brit Award díj már összejött, 2 Ivor novelló, és ez még, ahogy mondani szokás, csak a kezdet. Jön már is Ray!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a folytatásban pedig 100% Liba bőr. Bibi Rexa, New Religion. A dal alapját a Faithless ikonikus 95-ös elektronikus zenei himnusza az Insomnia adja. A pop történelemben nagyon sok előadó próbálta már megszerezni a dal jogait, de Bibi Rexa az első, akinek a Faithless hivatalosan is megengedte a hangminta, a sample használatát. Sőt, a csapat annyira bízott benne, hogy odaadták neki az eredeti szalagos stúdió felvételeket is. Ugye a Faithless most már csak Sister Bliss és Rolo, Maxi Jazz 2002-es halála óta. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, hozom!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift például, aki hát az esküvőjéhez most már tényleg nagyon közel van, Travis Kelce sztár focista lesz ugye az ő férje. Június 13-ra tettek fogadásukat, hogy akkor lesz az esküvő, de túl vagyunk ezen a dátumon, még nem házasodtak össze. Na most az új dátum, amit nagyon valószínűnek tartanak, az július 3-a, New York, Madison Square Garden. Ezek a fő paraméterek, ez egy ilyen 1000 fős lagzi lesz. Taylor Swift és az Opelite aktuális kedvencünket hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a legforróbb nyári napokon is, hát ilyenkor az éjszakai órákban azért van egy kis enyhülés, és egész héten játszunk Dunapart Fest játék, napközben Atisnál, és

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi